91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod.

Velünk a zene mindig veled van. Panorádió, a te hangod.

0: 91.5. A jó kedv meg a herce.
1: Bonno reggeli.
2: Válogatás a reggeli legjobb pillanataiból.
3: Új technológia, hát én nem tudom. Végül is van ennek...
4: Zecinek markáns véleménye van a következő témáról.
3: Látom én ezt a pró meg a kontrát, de jó, mondd el, miről van szó.
4: Van egy gyűrű. Egy gyűrű mind felett. Ugye ma már sokféleképpen fizetünk, ugye bankkártyákat hozzá tudjuk adni a telefonunkhoz, van csak simán bankkártya, van okosóra, amivel fizethetünk, és ez mind-mind működik a maga formájában, a klasszikus formájában, rengeteg ilyen biztonsági intézkedés is van ezekkel kapcsolatban, tehát nem úgy van, hogy az emberek sokan gondolják, hogy az órámat véletlenül odaérintem, és jaj, fizettem.
3: De hogy kell az órát aktiválni?
4: Hát megnyomod, az oldalán van két gomb, az kettőt megnyomod, és akkor akkor tudsz azzal fizetni. Viszont hogy az óra lekerül a te kezedről? Ez igen, nagyon fontos. Akkor onnantól te ezt érzés, utána már mindjárt PIN kódot kér. Tehát nincs olyan, hogy én ellopom valaki óráját, és azzal fizetek. Tehát olyan nincs, mert kell a PIN kód. Kell a PIN kód. Aha. És nagyon sok esetben az alma az azt is csinálja, hogy nem elég csak a PIN kód, hanem kéri a fiók jelszavat is. Mert így érzi, hogy mit tudom én, nem az a púzus. Tehát, hogy az ilyenekre már képes az óra. Ez most csak az órát, ami az órát illeti, a telefonnál is így van egyébként, ahhoz, hogy fizess először így kell vagy egy arcfelismerés, vagy egy PIN kód. Uh-huh. Úgyhogy nem így működik ez, hogy akkor most egy random oda teszed. Szóval van egy gyűrű, ami gyakorlatilag arra szolgál, hogy fizessünk vele. Tehát ugyanúgy tudsz vele, egy RingPay-nek hívják, letesztelte itt sok cég, meg sok média outlet, tehát ők ugye aztán fogták magukat, és elkezdték vagy forgalmazni, vagy árulni, vagy kritikákat írni róla, ugye ékszernek tűnik, eléggé tetszetős, úgy néz ki, mint egy ilyen, hát egy ilyen metallic fekete gyűrű, érdekes.
3: Igen, de láttam én Smart Ringet is különben.
4: Az mi Smart Ring?
3: Hát a Smart Ring, az pedig azt jelenti, ring, hogy az mindent tud, de hát, hogy púzust mér, meg mindent mér, ugyanúgy, mint az okosóra, és még fizetni is lehet vele.
4: Na.
3: Úgyhogy ez érdekes dolog. A kérdés az, hogy minek. Erre is van valahol válasz különben. Van erre valahol válasz. Mert ugye mindenki próbál valami piaci részt találni. Na most ez egy érdekes dolog, hogy én nem tudok mit kezdeni az okos órákkal. Én őszintén megmondom neked, nekem nincs. Én nekem nem tetszik az elképzelés. Személy aha, szerint én nem akarok ilyet a kezemre. És akkor, mert én túlságosan szerettem a klasszik órákat. És akkor lehet, hogy mondjuk nekem jó ez, mert hogy akkor meg felhúzom az ujjamra, és akkor mégis van valami okosság az ujjamon, és akkor úgy tudok fizetni, hogy így kinyitom a tenyeremet, és így fizetek, de hogy ilyen poénból oké. Okay,
4: az van, hogy az okos óra, az okos óra az igazából tudod, mit jelent. Az okos óra az sok mindenre jó, de főleg fitnessre, tehát főleg ugye nyilván arra, hogy foglalkozza a sporttal, hogy azt tud követni, hogy a különféle statisztikáidat tud követni, a lépéseket tud számlálni, egyebeket. Tehát ez elsősorban erre készült, ugye voltak a futóórák, amelyek a mai napig népszerűek, és akkor az okos óra az minden más egyéb ilyen funkciót belepakolt ebbe. Aha. Az okos óra soha nem lesz szép. Az okos óra az nyilván egy eredeti óra, szerintem is a klasszikus óra, a hagyományos óra az sokkal szebb, mint egy okos óra, nekem is legalábbis, vagy én is így gondolom. De tény, hogy vannak előnyei egy okos órának. Uh-huh. Tehát ugye például hogyha már egy fejlett okos óráról beszélünk, ami neked a pulzusodat, a szívverést, tehát mindent így tud ellenőrizni, akkor az azért elég jó. Nem egy ilyen esetről hallottuk, hogy konkrétan ilyen óra mentette meg valaki életét, mert ilyen fibrillációs mozgást azonosított a felhasználónál, ami nagyon nem volt rendben, és kórházba kellett vinni.
3: Hát azért mondom, látod, hogy
4: ilyen vannak ilyen neki előnyei.
3: Igen, csak, mondom, ilyen, hogy... csak én azt mondom, de hát, hogy akkor, és akkor vannak olyan emberek, mint én, aki azt mondja, hogy én ezt mind értem, csak én akkusa akarok ilyet a kezemre tenni, viszont kéne, akkor hát végül is itt a gyűrű. Ugyanazt csinálja. Úgyhogy végül is ilyen szempontból oké. Nagyon érdekes ez az egész dolog, ez az ékszer teljesen átalakult, nekem úgy tűnik ez az ékszer történet. Én sajnálom, mert én amúgy szeretem, meg szeretném, de látom, hogy az abszolút kiment a divatból, olyan szempontból, hogy karkötők már nincsenek, órák azok oké, azok vannak, gyűrűk azok megint nincsenek, hát tehát igen, hogyha valakinek van, nem tudom, karikagyűrű, akkor az hordja, aha, vagy hogyha van ilyen okos ringje, ami nagyon nincs még elterjedve, hát ezt uh-huh, majd meglátjuk majd az elkezdő
4: hát
3: pár
4: nincs.
3: Év.
4: Nem vagyok benne biztos, hogy ez nagyon el fog terjedni.
3: Az elkezdő pár év mutatja majd meg, hogy különben ez, ennek van egy létjogosultsága ennek a technológiának, hát a technológia mindig jön, megy.
4: Hogy üzemeled ez be? Ja, vannak ilyen applikációk.
3: Persze.
4: Jó, értem, applikáció.
3: Meg nagyon érdekes, meg ő is reagál különben az újadra, mert én igazából csináltam reklámvideót ilyenről már nagyon korán, már szerintem egy másfél éve.
4: Aha.
3: És akkor érdekes, hogy őnek is vannak egy kis szenzorai belül, hogyha most így megnézed ezt az órát nagyon közelről, és akkor őben vannak is ilyen kis LED lámpák benne, meg minden, és akkor az így aktivizálódik különböző mozgásokra, meg így meg érzi, hogyha felhúzod, meg szóval ilyen érdekes
4: dolog ez.
3: Követi az alvási ciklusokat, meg mindent. Most ez ugye most a cikk az csak arról szól, hogy van egy olyan megoldás, hogy fizes fele, de van ez egész komplex változatba is.
4: Igen.
3: És egész jó néznek ki, tehát olyan szempont jó, meg minőségi, meg tényleg rendben van, meg nem nehéz, meg könnyű, mert azért ez
4: vizálló,
3: is szempont.
4: Nem? Biztos. Mm-hmm.
3: Persze, hát nyilván igen, mert állandóan mosod a kezed, meg minden, úgyhogy ezek alapvető dolgok, aminek meg kell felelni, mekkora lenne különben egy olyan gyűrűt legyártani, ami nem vizálló. Ráig az újadra.
4: Ez már nem, erre már nem voltak felkészülve.
3: Ráig az ötödre. Rengeteg, nagyon-nagyon-nagyon sokáig működik egy feltöltéssel. Szóval oké, hát jó dolog ez. De érdekes az is különben, hogy most már így a hálószobában ilyen kis töltőbázisokat kell létrehozni.
4: Persze, hát az most már külön nagy biznisz. Hát most a mindenféle ilyen mágneses izé van, egy komplett egérpadszerű, óriási valami, amire ráhelyezel mindent, akkor töltöd.
3: Igen, nekem nagyon tetszik, van egy ilyen kis állványrendszer, és akkor pontosan megvan, hogy hova tudod akasztani az órát, hova tudod rakni a mobilt, stb. Most jöttem rá, már én biztos nagyon le vagyok maradva. Én most jöttem rá arra, hogyha éjszaka felrakod a telefonodat, az iPhone-odat tölteni, és elfordítod balra, akkor egy éjjeli óra. Én ezt nem tudtam. Néha nekem ez aktivizálod, de nem értettem, hogy miért. És mondom a haveromnak, hogy mi ez? Mi ez a funkció? Szándékosan nem tudom aktiválni.
4: Aha.
3: Azt, muszáj, hogy fel legyen dugva a töltőkábelre, és akkor, amikor elfordítod balra vagy jobbra, akkor aktivizálódik benne az éjjeli.
4: Igen.
3: Az éjjeli ilyen óra, vagy nem tudom milyen, vagy lámpa, vagy nem lámpa, ez inkább óra. És akkor még ki is bírom választani a maszkot rajta, hogy milyen legyen.
4: Aha.
3: Erre most jöttem rá. Te ezt már tudod régóta.
4: Nem használtam ezt a funkciót.
3: De miért tudsz ilyeneket? Te miért tudsz minden egyes funkciót? Utána olvasol?
4: Hát nem olvasok utána, hanem mindig, amikor jön az új iOS frissítés, akkor mindig megnézek róla a videókat, hogy pontosan mit csinál. És akkor az egyik azt mondom, hogy ezt bejelentették, nem tudom hány évvel ezelőtt még, hogy akkor jön ez a dokkolós vari. Igen. Úgyhogy ez van, hát igen, ez jó dolog, meg ezek a gyakorlatban egyébként azért működnek, aki használja őket, tehát nem kell ezeket kapásból elutasítani.
3: Ilonka írt nekünk.
4: Mit írt az Ilonka?
3: Engem többször ébresztett éjjel az okosóra, mert túl alacsony volt a szívverésem.
4: Na.
3: Például. De most ez jó vagy rossz?
4: Hát
3: nyilván jó.
4: Jó, hát el kell menni orvoshoz, és akkor megmondani neki, és akkor majd az orvos megmondja, hogy ez miatt idegeskedjünk-e, vagy ne idegeskedjünk, vagy vegyünk egy gyógyszert, vagy ne vegyünk.
3: Uh-huh.
4: Ez nem mondja meg, tehát az óra nem mondja meg, hogy mit csinálj, hanem figyelmeztet arra, hogy valami nem természetes dolog történik, és érdemes elmenni az orvoshoz. Ennyi.
3: Igen, érdekes az is különben, hogy vannak ezek a... Most látom, van egy ilyen új divat, van ennek valami neve is, mert mindig jönnek és mennek ezek a dolgok, de most van egy olyan, ami nagyon terjed, ami csak is kizárólag fitnessre szól, és ez igazából egy nem túl elegáns karkötő.
4: Na...
3: Ami ahol abszolút nem mentek rá a dizájnra, és az egész mérő rész, meg az összes felület, az mind befelé van a te kezed felé.
4: Aha.
3: Úgyhogy igazából úgy néz ki, mint hogyha valami anyag, valami nem is tudom, egy ilyen kis anyag szalag lenne így a kezeden.
4: Igen.
3: Viszont a telefonodon minden mér.
4: Wow.
3: Az egyik barátom használja ezt, ő nagyon korán ebbe beleinvestált, és például ő neki az alvási szokásai változtak meg teljesen azóta, mert olyan szörnyű adatokat látott, hogy akkor mondta, hogy oké, akkor erre kicsikét ráfekszek.
4: Változtassunk ezen.
3: Hát igen, azért, mert tudod, ezek azért vannak fontos dolgok. Most mindig azt mondják nekem, bármikor, amikor egy picit idősebb embernek, csak egy pici idősebb embernek próbálom magyarázni az új technológiát, akkor mindig azt kivétel nélkül mindig azt a választ kapom, hogy mi ezt enélkül is tudtuk.
4: Persze, hát jó. Persze, igen.
3: És akkor rájövök, hogy olyan nehéz manapság már beszélgetni, mert annyira nem fogadják az emberek a dolgokat, mert én elmondom nektek azt, hogy én vágom, tehát hogy szerintem jó, most nem nekem van biztos igazam, csak az én meglátásom szerint így szabad beszélgetni, hogy én tudom, hogy az okos óra mi mindent hoz, csak én személy szerint
4: persze,
3: nem szeretem.
4: Ennyi.
3: Nem szabad magamnak megengedni, hogy azt igen, mondjam, hogy az okos óra azért marhasság. Hát nem marhasság.
4: Nem mondhatsz ilyet, nekem valakinek nem például tényleg nagyon fontos. És valaki tényleg kihasználja folyamatosan. Tehát minden technológiai vívmánnyal így van. Most, hogy valamiről bebizonyosodik, hogy mégsem tudják kihasználni, még sincs semmi hosszú távú előnye, viszont cserében még mondjuk rohadt drága is, most például gondolok az ilyen Vision Pro-kra, amiket az Apple is kiad, amiket felteszel a fejedre és virtuálisan
3: valóságozza. Nem jött be, ugye?
4: Nem jött be, de azért nem jött be, mert egy, hogy rettenetesen drága. A másik meg az, hogy a fejlesztők azok nem fejlesztenek rá szoftvereket. Ja. Tehát ők azt hitték, hogy akkor most tömegesen majd elindul a szoftvergyártás a Vision Pro-ra, hát nem indult el azért, mert nem éri meg nekik. Tehát még fejleszek egy eszközre, aminek $4000 az ára. Uh-huh. És amit egy egyszerű ember nem tud magának megvásárolni. Igen. Vagy mit tudom, most lehet, hogy sokat mondtam, akkor 2600, vagy valami ilyesmi. Uh-huh. Tehát hogy nagyon sok pénz, rengeteg pénz, és akkor ugye elmutogatják ők ott a videókban, hogy ezt mire tudod használni, de úgy hát jó. De most te...
3: Igen, kösz, tudod, kösz, ez ilyen kösz.
4: Tehát, jó, jó, oké, persze, látom én, nem hogy ez kiknek jó, nekem nem. Tehát mm-hmm. nekem semmi szükségem rá. Most, hogyha valami 3D-ben autókat tervező valami, mit tudom, milyen mérnök lennék, aki így, nem tudom, ebben a világban így teljesen így el, tehát, hogy meg van fölösleges $2600 rá, hát akkor persze, hát akkor megveszem.
3: Akkor why not?
4: Mert akkor nekem ez nagyon kell, de tudod, nagyon kell idézőjelben, de hát ettől függetlenül ez... valami bebukik, ez a lényeg. Valami bebukik, valaminek meg tényleg van rá kereslet, az okos órákra van kereslet, mert mit tudom én, az Alma is már 8. változatot adja ki, és rámentek jobban a sportra, tehát ott is vannak ezek az ultra, meg ezek a verziók, amik itt tényleg arra szolgálnak, hogy te ott nem tudom én mennyi Spartan részre benne, meg ilyesmi.
3: Persze, akkor... de olyan érdekes, hogy egy csomó mindenben van olyan, hogy megváltozik, és megváltoztatják az embert, és addig lökik az új vonalat, még rájössz, hogy különben oké, aláírom, igazuk van. Nyilván ez korfüggő is, meg minden, de tudod, én amikor tínédzser voltam, akkor egy valami volt, ami nagyon menő volt, ez pedig az, amikor valakinek hatalmas hangfalai voltak, és ilyen bazinai hát erősítője, igen. És ott szólt, mint az állat. Nyilván, hogy én nekem most ez egy prioritás volt, hogy legyen, aztán később nyilván lett is. Emlékszem, amikor 18. szülinapomra kaptam egy ilyen őrült nagy mega giga rendszert, ami a mai napig tökéletesen működik. Csak ez ma már nem illik bele egy modern házba. Tehát ez már nem illik bele egy modern házba, nem illik bele a dizájnba, túl sok, túl nagy, soha többet nem fogsz már így hallgatni aha, zenét. És akkor rájössz arra, hogy egy rohadt elegáns minőségi soundbar az adja.
4: Persze,
3: az, amit kell.
4: Adja, bőven adja.
3: És akkor tudod, én is ott hisztériáztam előtte, hogy nem, és akkor aztán hallottam, tudod, olyan kicsikét komolyabbakat, ilyen neves márkát, és azt kell mondjam, hogy na jó, oké, dögöljetek meg, lehoztátok, amit kellett.
4: Ezek fejlődő dolgok.
3: De hát, hogy lehozzák.
4: Nyilván itt az irány, hogy minél kisebb és minél jobb minőség. Tehát, hogyha a televízióknál is megnézed, akkor ott nem igazán van jó hang. Egyik tévében sem, nem azért, mert nem akarják, hanem azért, mert ma már annyira vékonyak a tévék, hogy oda nem lehet olyan típusú hang, meg lehet ott trükközni, hogy akkor a fal visszaveri, meg nem tudom, hogy vannak erre ilyen módszerek, meg ilyen beállítások, de soha nem lesz benne basszus. Tehát basszus, az nem lehet egy ilyen 5 mm vékony eszközből nem lehet kihozni.
3: De tudod, hogy erre is vannak őrű trükkök. Most kezded, hogy az én egyik...
4: Hát van, vesz egy mély ládát.
3: Az én egyik újabb tévém, ami az is már legalább szerintem 6 vagy 7 éves. Durva. De még mindig működik. Őnála volt egy olyan trükk, hogy neki egész jó volt az audio rendszere, de mondták, hogy akkor fog érvényesülni, ha úgy rakod fel a falra, hogy elemeled, nem tudom, akkor emlékeztem pontosan, hogy mennyire kell kiemelni a faltól.
4: Aha.
3: Akkor kap meg egy ilyen hangzást, hát és igen. Akkor én nem találtam ilyen tartót, és akkor csináltattam rá egyet ilyen custom, hogy igen, olyan legyen, igen. Ahogy a gyár leírja.
4: Igen, igen.
3: És azt kell, hogy mondjam, azért az eléggé hozza. Nyilván nem egy subwoofer minőséget, de hogy egy tévé így szóljon, azért le a kalappal. Igen, különben igen. Azt kell mondjam, hogy le a kalappal.
4: Hát jó, ilyen is van, persze, oké.
3: Úgyhogy van igen. Mindenféle van, megoldás. Van. Ahogy én különben nem láttam sose, és nem láttam az értelmét, ha már itt technológia, az Ambilight-nak. Ugye van egy márka, akinek van az hát Ambilight-ja.
4: Azzal adja el a Philips a tévéit.
3: Én múltkor néztem egy bazi nagyon egy ilyen 65 incses tévén néztem egy filmet, ilyen Ambilight-tal. Ez nagyon jól működik az Ambilight.
4: Nagyon.
3: Az tényleg jól működik.
4: Tehát én azt mondom, neked ismerőseim azért hát ez... vettek Philips tévét, mert Ambilight. Ennyi. Nem néztek semmilyen specifikációt, hogy ez most akkor mit tudom, milyen a kontraszt, ez milyen a színvilág, milyen a...
3: Jó.
4: Semmi nem érdekelt, az a lényeg, hogy Ambilight.
3: Aha.
4: Ambilight. Csá.
3: És akkor csak azt kérdezem, hogy amúgy különben ebben...
4: És egyébként jó tévé. Tehát jók a tévék, nincs velük baj.
3: Nincs. Szóval, hogy ilyen, tudod, ezek az egy csomó olyan dolog van manapság, amit amíg nem látsz, vagy nem próbálod ki, addig ilyen szkeptikus vagy. De én most már rájöttem, hogy nyitottnak kell lenni, mert amúgy sokszor meglepődtem már. Na, csak ezt akarom mondani ezzel. Nyitottnak kell lenni, mert sokszor meglepődik az ember, tényleg. Meg egy csomó olyan, tudjátok mi a legérdekesebb a modern világban? Amiben élünk, hogy tele van olyan extrákkal ez az élet, és tele van olyan technológiai megoldásokkal, ami, és ezt nem tudom másképp megfogalmazni, csak így, hogy nem hiányzik addig, amíg nem mutatják meg, hogy van.
4: Aha, aha.
3: Ez,
4: aha.
3: Ez a nagyon érdekes.
4: Persze.
3: Ez a nagyon érdekes ebben.
4: De minden el így vagyunk, tehát most nem, tehát úgy adnak el neked technológiát, hogy valójában nincs rá szükséged, de elhitetik veled, hogy hát ez eddig hogy tudtál ez nélkül élni.
3: Igen, és akkor nekem az is egy nagyon érdekes dolog, én nem tudom, hogy nektek mi a véleményetek, de én körülbelül nem tudom, talán egy 7-8 hónapot folyamatosan csináltam okos rendszerekről reklámvideókat.
4: Igen.
3: És én ott az elején nem értettem, és annyit használtam, ugye nyilván meg kellett, hogy értsem az egész rendszer, egy idő után elkezdtem érteni, és rájöttem, hogy én azt hiszem, hogy ez nem is egy rossz dolog.
4: Nem, persze.
3: És amikor próbálom bárkinek, én leálltam azzal, hogy meséljek, elkezdem mesélni az embereknek, te azt a negativitás, Zoli, amit én mindenhol kapok.
4: Azért, szóval, mert drága.
3: Nem, a pénzhez nem jutunk. Elvekről beszélgetünk.
4: Ja, elvekről.
3: Én akkor jöttem rá, hogy le a kalappal az okos otthon szélszeseknek, hogy ezt el tudják adni. Mind, de ilyen, hogy és akkor most mit akarsz mondani? Hogy a megnyomod a gombot, azt lemegy a roló, vagy feljön a roló, majd beakad be, tönkre fog menni a motor, majd be fog akadni. Van egy ismerősöm, beakadt állandóan a rolója, az nem jó. És különben is, nem, nehezed, azt akar, annyira lusta vagy, hogy nehezedre kell felkelni és felhúzni a rolót? Vagy felkelni és elzárni a lámpát, és akkor rájöttem, hogy Jézus, én nem is tudom, hogy honnan. Egy ilyen beszélgetésben, én képtelen vagyok. De hogyha így nézzük a kupát, akkor nem külső. Menjünk fát vágni baltába, ne élezzük meg.
4: De ideges is.
3: De emberek...
4: De az emberek idegenkednek az úton.
3: Basszus, amikor megjelent a motorfűrész, az milyen lehetett? Hát többet nem kell annyit vágni a fát.
4: Ott is biztos mondták, hogy le akarod vágni a saját lábad?
3: Igen, hogy majd az
4: le akarod nem a baltát.
3: Majd elszakad a lánc, az a balta nem megy tönkre.
4: Igen, és akkor... Kipattan a lánc, és a szemedbe fog majd csapódni. Igen, a lánc. Meg majd...
3: Gegán csap, gégén csap, és akkor nem tudom, fröcskolott az ütőeredbe, vagy nem tudom, szóval hogy lehet így hozzáállni a dolgokhoz?

0: Apa, kezdődik! Apa, kezdődik! Kezdődik!
1: Szólj anyádnak is!
2: Pannon reggeli!
1: Vajdaság leghallgatottabb reggeli műsora. Magyarul.
2: Magyarul. 91.5.
3: Nyáron sem maradhatok reggeli nélkül. Jönnek a legjobb pillanatok. Láttam én egy cikk, hogy kering már itt napok óta, aztán a címe az volt, hogy le a vízforralóval, van valami új, na mondom, eddig már mondom, erre kíváncsi vagyok, hogy mi az új megoldás, vajon,
4: gyagyás.
3: Mi fogja leváltani a vízforralót, mert alapvetően egy szuper dolog, amikor van vízforraló. Azt már elmondtam, ugye, hogy mint kiderült, van kétfajta vízforraló a boltba, én múltkor megvettem a rosszat, nem tettem el a számlát, van olyan, amelynek a belső fém, van amelynek a belső műanyag, de olyan, aminek a műanyag a belsőt nem szabad venni, az rossz, csak ezt nem mondják a boltba, olyat kell venni, aminek fém. De miután ezt letisztáztuk, állítólag van ettől valami menőbb. Na mondom, mi ez? Sáta berakta a témát, elolvasom. Azt mondják, az elektromos csaptelep, ahonnan rögtön jön a meleg víz. Ha-ha-ha-ha! Na mondom, ez jó téma lesz, mert nekem egy 6-7-8, nem is tudom, 8 hónapig ilyenem volt. Van ám vele tapasztalat? Neked, Zoli, neked is van ilyened, ugye?
4: Ilyenem sose volt, csak mindig máshol láttam.
3: De mesélted, hogy valami van. Ja, másnál láttad?
4: Máshol láttam, és mindig ilyen fenntartásokkal nyúltam oda a csap alá, mondani, hogy most fog agyon csapni az áram. Tényleg, tehát itt ilyen kábelek lógnak ki belőle, egyenesen be van kötve, tudod, az áram.
3: Be van kötve.
4: Hevíti.
3: Be van dugva. Ilyen,
4: és sosem érte, hogy merre kell azt mozgatni, mert nem logikus.
3: Jobbra meg balra.
4: Igen, de mindig, mindig más pozícióban fölszerelve, akkor ha előre hátra kell, akkor mindig próbálom kifelé mozgatni, most hogyan a meleg víz, hogy a izét, hogy tudod, és olyan érces, olyan akadós a kis mozgása, és tudod, és akkor így nyomod a meleg fel, csak így oda kattal, és akkor hirtelen ilyen forrásban lévő vizet enged a kezed.
3: Sokkal
4: borzasztó, amikor itt találkozom vele, de hozzáteszem, ezek általában ilyen, most nem tudom, iskolában, valamilyen olyan helyen, ahol én valamilyen intézmény tud, ahol nem tudom, annak a mosdójában van ilyen, és akkor nyilván sokat használják, az már elfáradt. Lehet, hogy ez jól is tud működni valameddig. Vagy
3: lehet, hogy jól tud működni, de nálam nem működött jól. Elmondom a gyakorlatban, hogy működik. Ez ilyen 40-60 euró ez a csaptelep, berakod, azt jelenti, hogy majd jön a meleg víz. Ám. A logikus az lenne, hogy be tud állítani a hőfokot. Szerinted be lehet állítani a hőfokot? Nem lehet beállítani a hőfokot. Jobbra tekered,
4: de
3: meleg víz jön.
4: Is egy ilyen, nem?
3: Ha amúgy, ha belegondolsz. Jobbra tekered, a meleg olcsó. Víz jön. Balra tekered, a hideg víz jön. Hideg vízzel semmi baj nincs. Eltekered, balra jön a hideg víz.
4: Azt sikerül hoznia.
3: Azt sikerült megoldani, de mint a klasszik csapnál. Hideg vízzel nem lesz problémád.
4: Így legalább működik rajta.
3: Meleg vízzel addig nincs problémád, amíg nem a Nescafé-t akarod ugye feloldani benne. Eltekered jobbra, hadd szóljon, meleg víz. De mi van, ha mosogatni akarsz? Nem által a langyos vízbe. De ezek a csapok nem... De ezek a csapok azt csinálják, hogy nem engedi meg, hogy te döntsd el, hogy milyen fok legyen az a víz. Ő dönti el, hogy aznap ilyen napja van. Soha a büdös életben, elnézést, így mondom, nem tudtam rájönni, hogy mi a logika benne. Tehát eltekerem egy picikét, vagy erősebben, vagy még erősebben, mindig ugyanúgy változik a hőmérséklet. Abszolút random. De hát, hogy mennyire folyjon a víz, az bírom szabályozni, de figyelj, van olyan nap, amikor 40 foknál megakad, mert hogy írja a kis kijelző, hogy hány fokig emelkedik. 40 fok. Valamikor 60. Valamikor 50.
4: Hoppá!
3: Na most konkrétan, mikor fel voltam csesződve, már mosogatok 60 fokos vízbe, már volt egy ilyen technikám, hogy ne érjek a vízhez. Csak a tányér, de már forró a tányér is, amit mosogatok, érted? Akkor utána azt csináltam, hogy átkapcsoltam a hideg vízre, akkor mikor kihűlt, akkor visszakapcsoltam a melegre, akkor fölmelegszik megint 60 fokra, akkor kikapcsolom, megy a hidegre. Ha valaki azt mondja, hogy ez jó és kell a házba, és hogy ez jobb, mint egy vízforraló, hát nem győzött meg.
4: Tudod, ez az olcsó megoldás, ezt fölrakod magadnak. Ott így benyomod, meleg, hideg, szabasz, meg van oldva a történet.
3: Hát katasztrófa, nem lehet így élni.
4: De meg tudod,
3: nem lehet.
4: Nem tudom.
3: Nem lehet.
4: Igen, meg ez, hogy most nem tudom, forrásban lévő víz. Hát most mit tudom, én például én speciál szeretem a török kávét, tehát ahhoz azért nem árt, hogyha ott be tudod fűzni, meg mit tudom én. Vagy
3: jó, de török kávét nem vízforralóval, Zoli.
4: Hát van az a munkahelyi megoldás.
3: Munkahelyen, igen.
4: Persze.
3: De otthon, hát szépen zsezva, lözsezva.
4: Nyilván.
3: Jazzba.
4: Nem tudom, nekünk van vízforralónk, szegényként, tudod, ezek előbb-utóbb olyan viseltesek lesznek, az a baj a vízforralóval. Szerintem
3: miért?
4: Egy örökérvényű kelléke a konyhának továbbra is.
3: Kell, jó dolog.
4: De Jó, most itt teljesen különböző példákat hoztunk fel, ahogy te is mondtad, és végül is ez a csap arra jó, hogy nem tudom, az instant kávét akkor leforrázd.
3: Hát jó, de nem ez a funkciója egy konyhának.
4: Hát tudom, de most itt csak ezt a tulajdonságot tettük mérlegre, ugye?
3: Arra jó.
4: A vízforraló, mert végül is a vízforralót azt nem használod mosogatásán, tehát hogy abban felhívítod a vizet, és akkor utána azt locsolgatod.
3: Ebben abszolút igazad van, de hát a megoldás kettő csap kell a házba. Egymás mellé.
4: De a vízforralót szerintem, hogyha most visszamegyünk kimondottan a vízforraló képességeire, nálam legalábbis szinte tökéletesen kiváltott az indukciós fűzőlap egyébként.
3: Aha. Na,
4: tehát az tényleg annyira gyorsan, szerintem még gyorsabban felhevíti, és nincs ez a macera vele, hogy tudod, ilyen már ilyen undorítóan néz ki, meg be vízköves megint, akkor egyszer teznék, akkor egyszer tízű lesz a kávét két napig, tehát ugye tragikus.
3: Hát egy citromsabban kell, nem?
4: Hát ecettel is szokták, az praktikus ecette. Egyébként, csak tényleg aztán nagyon érződik rajta, azt tényleg kitisztítja, de azért kezelni kell. Meg hát
3: nem rossz.
4: Azt is bele kell kalkulálni 2-3 évente cserére, tök mindegy, hogy milyen márkáit veszel szerintem. Ha Cox-Mox, Loxi.
3: Cox-Moxi, persze.
4: Ha nem tudom, valami komolyabb márka, tehát hogy így azért többet fizetsz, mert azt írja rajta, ugyanazt csinálja, és ugyanúgy elromlik az ismert.
3: Sose felejtem el, hogy egyik nap annyi ilyen márkát soroltunk fel, hogy te kitaláltál egy ilyen kínai márkát. Sose felejtem el, mert az volt, hogy Kryptonix. És nekem ez annyira tetszett, hogy mondom, hogy eskü, ezt megjegyzem, ilyen lesz. Basszú Zoli létezik.
4: Ja, van olyan?
3: Most már van. Nem tudom pontosan, hogy mi. Azt hiszem, hogy valami bicikli cuccokkal láttam, de létezik az, hogy Kryptonix.
4: De nem, az Krypton. Nekem is van a belső, az
3: nincs
4: abról.
3: Nincs
4: Kryptonix? Az a felné, bocsánat. Az kripto, meg ezek az ilyen fém részek, az egy, hát most mit nem tudom, hogy a világ viszonylatban nézve az mennyire minősül jó márkának, de nekem nagyon jó bevált igazából az egyében is, azon meg sok helyen látom, de ez nem X, nincs X a végén.
3: Nincs X.
4: Azt mit tettük hozzá?
3: Ja, nem, kripto X,
4: figyelj,
3: az kell.
4: Figyelj, szerintem nem jársz messze a megfejtéstől, biztos vagyok benne én is, hogy ez egy annyira sikeres szókapcsolat.
3: Ez annyira jó néz ki, Krypton X.
4: Egy kínai tömeggyártmányú tudod, TV-hez, vagy valamilyen elektronikai kütyűhöz.
3: De találtam,
4: ezt kihasználta már valaki.
3: Egy kínai gaming oldalt, ahol gaming számítógépeket lehet, mert az kryptonix.in, vagy valami ilyesmi.
4: Na, igen.
3: Krypton X.
4: Valahol ezt a szókapcsolatot ezt használni kell.
3: Ez annyira jó hangzik, hogy ez
4: fel kellett már fedezni. Tehát, hogy
3: igen.
4: Vannak ilyen alap.
3: Én azt nem értem, hogy amúgy Kínában, meg úgy a világban, hogy megy ez az ilyen levédés, hogy szóval, hogy így jön egy automárka, amit úgy hívnak, hogy Tesla, és utána jön egy szerbiai cég, aki pedig megrendeli Kínából a dolgot, és ráírja, hogy Tesla.
4: Zseniális az is, igen. Ezt
3: azóta nem bántja senki.
4: Fantasztikus.
3: Sőt, én nyertem egy frizsidert, az Tesla. De hogy írhatják rá?
4: Azok jó, nem?
3: Hát tök mindegy, frizsider.
4: Van egy licenc, hogy megveszik, legyártják, tudod, a szükséges formában, és ugye, amit tudod, te azt használni, most valamit ír rajta. Lassan majd, nem tudom, hogy elérkezik az időszak. Szerintem egy kicsit már érkezett, amikor lassan elkezdünk tudni elvonatkoztatni attól, hogy most mit ír rajta. Mert ugye most, hogyha belegondolsz, hogyha megnézel egy alapvető árkategóriát, mondjuk akár a tévék területén, na, ezt anélkül is merem állítani, hogy én soha nem merültem annyira bele, annyira, mint a Brass News Oli például, pláne nem, közel se, tehát ő tényleg tudományos értekezést tud erről tartani.
3: Csinál is biztos.
4: És ha őt kérdeznénk, akkor ő biztos, hogy fel tudná tárni nekünk azt a világot, meg azt a kategóriát a tévék világán belül, aminél megvan az, hogy miért fizetsz érte többet. De én arra gondolok, ami tudod, így be van lőve, vagy most mit tudom, 55 col, mit tudom én, 40 ezer, 45 ezer, 50, 55 ezer dinár. És itt annak értelmében mozog az ára, hogy mit ír rajta, de ezek te többet. De én arra gondolok, ami tudod, így be van lőve, vagy most mit tudom, 55 col, mit tudom én, 40 ezer, 45 ezer, 50, 55 ezer dinár. És itt annak értelmében mozog az ára, hogy mit ír rajta, de ezek pontosan, igen, szerintem nyilván már tökéletesen egy forma tévék, tudod, hogy és most

0: Itt a lent nálunk a
1: Pannon?
0: Kantinban.
1: Mi az a
0: hely? Ott az a...
1: Valamilyen konyha-szerűség.
0: Igen, így ilyen szoború szóval helyiség. Mármint kinézett alapján
1: természetesen. Kell virágod. Az mindent feldob, tudod, a virág.
0: Eltakarja a repedést, a fa, jó van, nincsenek ott ilyenek.
1: Ha már most szerintem,
0: de engem őszintén azok az abroszok, az a viaszos abrosz, az végtelenül így visszaránt. Így.
1: Ki akarod beszélni, állandóan kibeszéled a Pannon dolgait, igen.
0: De, nekem csak ez az egyetlen.
1: Egy kicsikén fura, hogy van egy abszolút modern, mert szerintem ez egy modern konyha. Abszolút szuper, minden vannak aztok, valaki a cégbe kitalálta, hogy ez a linoleumos, vagy nem tudom milyen, valami, a nagymamámnál se volt már ilyen.
0: Az a viasz, ellenálló.
1: Én nem tudom,
0: hogy... Ráfolyik a jogurt, könnyű letörölni.
1: Én nem tudom, elképzelni, hogy ezt kitalálta ki, de ezzel zárjuk is le a pandoros dolgokat.
0: Nem,
1: szerintem
0: nem azért valaki mondta, majd jó van,
1: egyszer csak lecseréli azt, vagy hát nem tudom, hát nincs az a, nincs a világon
0: van,
1: már
0: van. Szerintem. Itt az itteni fűzőlapja nekem csak az a baj, mert ez a klasszikus ilyen áramos, az a modern ilyen fekete, igen. És nekem az főleg, hát én indukciós.
1: Sorry, már indukciós, igen.
0: Kondicionálódtam az elmúlt években, és nekem ez lassú, ez a tempó, ezt nem bírom kivárni.
1: Edina azt mondja, hogy nálatok... Na várja, Edina az apát. Edina mindig kidob minket a doktorsor. Azt akarod mondani, hogy nálad otthon, te mikor eszel, akkor ilyet teszel az asztalra? Ja, anyukád, de te ezt otthon? Mondja. De te... Hát jó van, azért mondom, hát...
0: Azért van csend a műsorban, most is úgy beszélek, most már nem, hogy ilyenkor nem hallom magam, hanem csak azt, ami kint történik, plusz van egy ilyen... Egy ilyen hang, kicsit kizökkent, de hát sokszor csináltuk, már tudok én anélkül is beszélni, hogy halljam önmagam, úgyhogy mindegy.
1: Persze, úgyhogy abszolút.
0: Csak hát nem tudom, hogy miket mondok, ezt majd ilyen megírjátok nekünk.
1: Jó, van, kiderült, van, akkor jó van.
0: Van, okay. Van viaszos, abroszból szép is egyébként. Most ide pont olyanok kerültek, ami tudod, nem az a nekem világbajnok, de kár fennakadni.
1: Erre én mondjam az egyetlen választ, amit lehet, hogy kimondott helyettem te. Erre csak azt lehet mondani, állj, de...
0: Hát most jaj, nem ezt teszem, ezt nem veszem el tőled.
1: Ízlőcsök és pofonok.
0: Az egyetlen magvas gondolatot tudsz hozni az elmúlt 25 évben. Az egy szó.
1: Ez
0: meghagyom neked.
1: Ez de, na, jó, van, megnyugodtam Edina, mert ez kizárók lett volna, képzeld el, azt mondod, hogy ne. Na szóval, visszatérve, azt történik, hogy, na várjál, mi a különbség? Várjál, először zárjuk le ezt a témát, de tévé. Az első tévém az a Csúcs Super Premium tévé volt. Ami túlságosan új erre a piacra, ebben az országban alig volt támogatva szoftverileg. Mert nem nagyon vette senki. Csak ilyen hülyék, mint én. Tehát rájöttem, hogy túl prémium tévét nem kell venni, mert az a beszívod. Akkor utána vettük olyan párhuzamosan ismerősökkel, hogy én, nem is én, nekem ezt a tesóm vette igazából. Tesóm vett egy nagyon jó tévét, ebből a nagyon erős középből. Ez a, tudjátok, hogy ez a kettő, most nem akarom már, nem akarok senkit sem
0: dicsérni. Van az a kettő nagy márka. Igen.
1: Abból vett egy szuper jót. Az a mai napig úgy működik, mint a lézer. Párhuzamosan ugyanakkor át fel annyit vettek ezek az ismerősök, még ráadásul rögtön kettőt vettek a házba. Az azt hiszem, hogy a másfél év után kezdett vacakolni. És megint ez a támogatás. Hogy már nem tudtad frissíteni, hogy már nem...
0: Igen, előbb-utóbb.
1: Én rájöttem, hogy ezt a kettő, én személy szerint ezt a kettő nagy márkát fogom venni, és soha semmi más nem fog venni. De túlságosan megszívtam magam azzal is, amikor sokkal jobb, és azzal is, amikor sokkal rosszabb.
0: Hozzáteszem,
1: biztos rá lehet szaladni olyan olcsóbra is, ami jó. Csak én már nem akarok ezzel szívni többet.
0: Így van. És igazából ez a legjobb megfejtés, amikor tapasztalat szüli ugye azt, hogy akkor mit választasz. Nekem speciál pont az egyik ilyen három betű is, és van benne egy X. az teljesen jól működik nekem. Cox. Az első, amit így megvettem, tudom, az első ilyen modern tévém volt, az még nem is volt smart tévé, hanem csak az ilyen klasszikus, tudod, az ilyen nagy zén. Mi ez?
1: LCD TV.
0: Klasszik.
1: Plazma TV.
0: Szép volt a képe a boltban, mondom, nekem ez kevés. Tök jó volt az ára is, és én basszus azt használtam több mint 10 évig.
1: Aha.
0: És a vége felé volt egy javítás, akkor elment a kép, kicserélték, nem tudom, tudod, ilyen 2000 dinár volt az a javítás, mondom, oké, belementem, és aztán működött megint egy 4-5 évig, és akkor utána megint megadta, vagy mondom, jó valaki, most megy a sorokba, pihenjen. És most is olyanom van, egy újabb, és azóta is igazából tényleg most már szerintem egy 5-6 évet tökéletesen működik. Az, hogy most szoftverileg, ezek mind tudod, igény kérdése, hogy most fontos, hogy támogass, én mondjuk azt a smart funkciót egyáltalán nem használom a tévének.
1: Hát, tudom miért. Te illegálisan szerzed be a filmeket, de én azon nézek mindent.
0: Nem, PS egyébként ám a megoldás kulcsa, hogyha mondjuk valamit smartul szeretnék megnézni a tévén.
1: Értem. De és különben van az a kis...
0: Annak meg hibátlan a rendszer, azért

0: rárakunk mindent, tehát egyik Smart TV sem működik úgy, mint egy PlayStation-nek az alaprendszere.
1: Van az a digi-dugi, amit a Brassi használ.
0: És a streamingek is mennek onnan egyébként.
1: Amikor okosságot dugsz a tévébe. Nem tudom, mi a neve. Dugsz. Miracast? Mirecast?
0: Van egy csomó. Hát a Chromecast, vannak ilyenek is.
1: Valami. Igen, igen. Valami ilyen. És akkor az
0: Apple
1: valahogy
0: TV
1: okos.
0: Apple TV is ilyen egyébként, ott még egy kis Apple dobozt kapsz, és akkor az is így okosítja.
1: De az nálunk nincs, ugye? Szerintem
0: az
1: nincs hivatalosan.
0: Az okosító rendszer. Van.
1: Van?
0: Persze, hogy meg tudod venni, ezt használta, és nem is drága igazából, főleg használta.
1: Ja, nálunk csak az Apple TV-t nem tudod előfizetni? Valami nem stimmel, tudom.
0: Ja, nem a streamingre gondoltam, ezt kimondottam. Bocs, igen, ez egy doboz, ami okosítja. Tényleg, van egy saját ilyen iOS alapú, vagy ilyen Apple-ös rendszere, értem. Ami szintén ilyen smooth. Na, az is egy tök jó megoldás. Kapsz az egy ilyen gyönyörű, szép kis filigrán távirányított olyan Apple-öset. Tehát az is egy nagyon jó megfejtés.
1: Very fancy. Very
0: sok esetben nekem ezek jók, meg amúgy a kétbetűs nagyon populáris és jó márkánál, TV-nél. Az LG-re gondolok. Elegem van most már ezekből a kerülgetésekből. Meg már a hallgatók is megmosolyognak minket, úgyhogy befejeztem. Már legalábbis biztosan. Ott zseniális az a rendszer, hogyha te távirányítóval akarod kezelni az okos rendszeredet a tévén, hát igen. Az, hogy az olyan rendszere van, hogy a távirányító az egy egér, és amerre mozgatod, az megy, az Isten mennyit könnyít a dolgokon, az fantasztikus.
1: Az fantasztikus. Rosszul.
0: Ez nem így egyenként lépkedzik, rossz helyre ment, tehát akkor tudni...
1: Ez a szibiszuminál is van?
0: Szerintem az LG-nek ez az
1: a saját, ugye?
0: Igen, ezt nem hiszem, hogy...
1: Gondoltam.
0: Nem engedték ki felét máshova.
1: Az, hogy Edira, én a fagyiban nyertem 20 éve tévét, azóta is működik. Nyaltál a fagyért.
0: No, a fagyért a tévéért.
1: Vagyis bocsánat, igen, nem megzom.
0: Tévét nyalt a fagyiért, az a másik lehetőség.
1: Tévét nyalt.
0: 20 éve megvan. Még így is. Vagy külső károsodás érte.
1: Na! Egy.

0: Én egyszer úsztam, ott nagyon részeg voltam, és muszáj volt úsztam el. Gondolkoztam azon, hogy legyek józna. És elmentem oda úszni egyet.
1: Példamutató magatartás a fiatalabb generációknak 6-tól 10-ig.
2: Pannó reggeli, 91.5.
3: A reggeli legjobb pillanataiból.
0: Erről az utóbbi időben egyre többet hallunk, és egyre többet van rá hangsúly fektetve, hogy miért fontos sokat aludni. Egyszerűen ilyenek vagyunk emberek. Nekem is nagyon vicces dolog, ez annyira szürreális, igazából belegondoltok, hogy az egész világ, az állatvilág, meg mi emberek is úgy működnek, hogy időben így hát, hogy kikapcsolunk. Ki kell kapcsolni, egyszerűen ez van, regenerálódik a szervezet, és hát ugye vannak ezek a problémák, amik ugye hát jelentkeznek, hogyha keveset alszunk. Például ugye ez a súlycsökkenésre is nagyon-nagyon-nagyon, vagy igazából a súly növekedésre is nagyon
4: rajta van. Hát persze, hogy nem csökken, hát nyilván nem csökken.
0: De ha sokat alszol, akkor, vagy ha normálisan alszol, akkor állítólag normalizálódik.
4: Akkor oké, igen, csak ezt, hogy tudod, mindenki rohan, nem alszik eleget általában, az átlag ember nyilván a legnagyobb százalékban, és akkor mi történik, akkor mi úgy kövér is leszel, tehát így fáradt a nébenc és kövér vagy.
0: Tehát 7-8 órát kellene aludni.
4: Milyen szemét a természet
0: ezt
4: azért.
0: Ezt én képtelen velünk vagyok csinálni, de ez a nagyon sok mindenkinek nagyon nehéz ezt megoldania. Rengeteg ember kell 4-kor meg 5-kor. Ez így kiderült különben a műsor alatt. Nagyon-nagyon-nagyon sok embernek van a munka ideje, hát olyan formában, hogy már 6-kor aktívan ott kell lenni. Aztán ugye van a másik, azok az emberekre se feledkezünk, mert akik több váltásba dolgoznak délután, akkor egy éjszakán keresztül, akkor utána reggel, akkor stb. Szóval nehéz összehozni ezt a 7-8 óra alvást, ez egy igazi kihívás. Azt mondja például Dobárda Robi, nekem mostanában remeg az alsó szemhéjam, ha sokáig korán kelek.
4: Betette a... Hogy hívják ezt a mémet?
0: Haroldat,
4: ahogy így ünnepel, és aztán átmegy ilyen megtört szomorúságban. Nagyon jó, azt nem is láttam még. Hát
0: abszolút
4: igen.
0: Jó.
4: Igen.
0: És akkor az van, hogy az alvás hiány növeli a gerlin éhséghormont, úgy hívják.
4: A gerlicidet.
0: És csökkenti a leptin, a jó lakottsághormon szintjét. Ez fokozott éhségérzetet és nassolási vágyat okoz. Uh-huh. Ezzel párhuzamosan pedig a szervezet energiatakarékos üzemmódba kapcsol, amelynek következtében kevesebb kalóriát éget el. Fáradtan sokkal nehezebben lehet ellenállni a gyors ételeknek, a cukros péksüteményeknek, vagy a zsíros ételeknek.
4: Annyira borzasztó dolog igazából, és nem tudom, hogy lehet erre megoldást találni, mert arra, hogy eleget aludjon az ember, mert sokszor nincs időd rá, vagy nem tudom, tehát értem én azt is, ezt a vágyat, mert elemezzük egy ember napját, tehát hogy ritka az szerintem, amikor valaki lezárja a munkát, és aztán úgy lazul, este lefekszik időben, hogy aztán újult erővel induljál neki a munkanapnak. Nem, hát érted, annyira kitolódott már minden igazából, hogy neked ma legelőbb az esti, vagy az este felé érkező órák lesznek azok az időszak a napodon belül, amikor egy picit úgy magaddal tudsz foglalkozni, de akkor ugye megint ez az ilyen súlyos pszichés nyomás, hogy akkor hazamész, de ott is teendők, de ezt nem csináltad meg, mert nem volt idő, de nem voltál otthon. Azt nem csináltad meg, ezt kéne behozni, de gyorsan akkor pihenni, akkor valami, és akkor jön ez a kényszeres, hogy lefeksz, akkor görgeted azt a nyomorult, hogy nem mondja, hogy milyen telefont csúnyában, még jobban fáraszt, tehát, hogy így, és akkor kitolod a lefekvési időt is, hogy legyen még egy pici időt kvázi állítólag magadra, de az nem is magadról szól, szerintem leginkább. És akkor megint kialvatlan vagy, és elképesztő érzés az, amikor még időnként úgy jön egy ilyen. Nekem akkor szokott össze, amikor tényleg hosszú időn kezdtem, most nem tudom pontosan mekkora intervallumról beszélünk, de úgy nem alszom eleget. Érzem, hogy nem vagyok jól, érzem, hogy feszültebb vagyok, hogy fáj a fejed, hogy nem tudom, nem tudsz oda koncentrálni megfelelően, meg azért nyomott vagy, meg nem tudom. Mindig úgy az így, na, majd csak átesek a holdponton. Átesel, és akkor aztán nagyon jó neked, akkor így vagy funkcionálsz, de ezek már a tartalékok, amikből így próbálsz meríteni, szóval végtelenül nyomasztó. És aztán időnként, amikor így nagyon sok ilyen összejön, akkor nekem jön egy ilyen nap, hogy akkor na, akkor elég sokáig alszom, amikor persze megteltem. Önmagamhoz képest természetesen is, és az a különbség, gyerekek, amit akkor tapasztalsz, kontra az, amit az előző, nem tudom, 2-3 hétben, az elképesztő. És ilyenkor szembesül kiméletlenül az ember azzal, hogy erre azért baromi nagy szükség lenne, csak hát nem tudom, hogy mi lehet a kulcsa, mert én sem tudok rájönni, meg nagyon sokan szerintem ezzel problémában vannak, mert mi van olyankor, amikor mondjuk nem tudom, jön egy hétvége, amikor egy picit szabadabb a történet, ráérsz, lenne időd aludni, törvényszerűen a legtöbbször, nem mondom, hogy mindig, de nagyon nagy százalékban ilyenkor történik az, hogy akkor magadtól fölébredsz, mert így hordod magaddal, viszed magaddal ez a hétköznapok súlyát, stresszes vagy, feszült vagy, idegeskedsz valami, és nekem milliószor van az, hogy akkor így a reggel, hajnali, nem tudom, 4-5 körül, amikor hétvége van, és mondjuk alhatnék tovább, jönnek az első gondolatok álomszintjén, aztán úgy manifestálódnak, akkor nagyon nagy problémának éred meg, felébredsz rá, elkezdesz agyalni, és nem tudsz visszaaludni. És ezeket hogy lehet kivédeni, tudod? Mit csinálj?
0: Ez egy érdekes dolog,
4: mert... Altatót, vagy mit kell csinálni?
0: Tudod? Hát vannak, tudod, azért vannak barátaink, akik szenvednek ettől, hogy nem is tudnak aludni normálisan, és akkor ők isszák ezeket a melatoninos teákat, meg az ilyen melatonin kapszulákat, meg az ilyen... Jó mondom? Melatonin. Igen,
4: annyi, ez nem altat, hanem miután te alszol, tehát te egyedül érted el az álom fázist, mármint azt, amikor
0: az igen, alvás.
4: Igen, talán ennyi. Kicsit intenzívebb.
0: Igen,
4: lesz,
0: szóval
4: álom.
0: Van egy ilyen. Én nekem én nem tudom, hogy neked volt-e ilyen, nekem az én szervezetem egészen egyedi módon, vagy én úgy gondolom, hogy egyedi módon alkalmazkodik erre, de hát én nekem nyilván nagyon nagy a tempó, egyszerűen ez van, normális életet akarsz, akkor egyszerűen nyomni kell reggeltől estig, ezt én elfogadtam. De én szeretem is azokat, amit csinálok, úgyhogy nekem nem esik nehezemre, de szervezetem azt csinálja, amint érzi, hogy nyugalom van, akkor kikapcsol. Ennyi. Ebből következik, hogy ez most tudom, hogy különben ez szürreális, de én reálisan akkor a tempót nyomok, hogy például simán előfordul, hogy például egy pénteki napon, vagy nem tudom mit mondjak, hogy hazaérek 6-kor például, akkor 7-kor én kikapcsoltam, úgyhogy nem tudom, hogy mikor. És fel kellek hajdani 2-kor, hogy én ruhában vagyok. Érted? És akkor tudod, leveszem a ruhámat, és akkor aludni, és akkor tudok, momentálisan tudok tovább aludni.
4: Igen, ezek azok a pontok szerintem, amit én is igen, próbáltam itt megfogalmazni, hogy eljön az időszak, amikor meg úgy teljes akkor bírsz, és akkor oké. És
0: igen,
4: akkor
0: ez nem normális, hogy olyan szintet nyomsz, hogy elalszol ruhába, nappaliba.
4: Lehet, hogy nálad is majd, vagy az embereknél, a napjaink emberénél.
0: De hát ez van, hát most mit csinálsz?
4: Kialakul majd egy ilyen képesség, mint ezeknél a vándormadaraknál, tudod, hogy ilyen mikroalvásokat követünk. Egy másodpercre, tudod, és akkor, vagy még annyira se fél másodpercre, és akkor ez így szépen lassan úgy kiegyensúlyozza az erőbefektetést, és így lelazít egy picikét, ugye hát ők így vándorolnak, nem tudom, ilyen madárfajnál jellemző ez egyébként, hogy ilyen tized másodpercekre ezért kicsit így alszolnak egy picit, aztán hoppá, és akkor úgy repülsz tovább, mert hát ők is nagyon sokat kell, hogy dúgozzanak.
0: Hát akkor tudod, a delfin pedig agyféltekét vált, de hát mindig ugye jobb, meg a bal, és akkor mindig éber. Uh-huh. De mindig csak félig, de hát ő már megszokta, hogy ilyen.
4: Na, mit én?
0: Te is csak félig.
4: Megyek a vízbe.
0: Átlényegülök. Na, akkor szóval ez az egyik. A másik állítólag, hogyha keveset alszol, csökken a libidó, ugye a tesztoszteron szint is csökken, úgyhogy a csupa jó dolgok történnek, hogyha nem alszol eleget. De hát, hogy elhízol, csökken a libidó, és ráadásul még
4: a memóriád
0: meg
4: zavaros
0: a memória,
4: lesz.
0: Meg a memória igen. Zavaros igen. Lesz. Nyilván, hogy ebben van valami...
4: Hát ez miatt, ha mindig a korhoz kötöm, hogy most már kezdek úgy butulni, tudod, mert csó minden ilyen korban nem jut az embernek az eszébe.
0: A te esetben ez igaz.
4: De lehet, hogy a mások esetében akkor nem csak ez, hanem talán a kialvatlanság. Tudod,
0: talán az. Mert az egy dolog, mert a mai modern ember egy csomó minden miatt nem alszik. Én azért nem alszok sokat, mert nyom az ipart. Valaki azért nem alszik sokat, mert kisgyereke van. Hát ez tudod, hogy milyen. Hát az nem lehet aludni, hát az még rosszabb. De hát millió olyan persze, helyzet van.
4: Tönkre mennek az emberek, de tényleg akkor ugye az őret szélire kerülnek. Igen. És az egyik kulcsfontosságú része az ez egyébként. Meg az, hogy aztán arra az állapotra neked úgy 24 órában tudod, ott kell lenni mellette. Tehát ez igen, kemény.
0: Úgyhogy hát mit mondjak, ezek ilyen szép dolgok. Szóval a mai világ azt hozta, hogy igen, nem nagyon alszunk. Pedig kére. Hát ez van.

0: 7 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért Címgáz.

0: Panna reggeli. Vajdaság leghallgatottabb reggeli műsora. Magyarul.
1: A reggeli legjobb pillanataiból.
2: Anett, tudod mi leszek most, Anett? A profi takarítók szócsöve.
3: Jó,
2: szócsöve, és elmondom látom. Neked kérlek szépen, hogy van nem is egy, nem is kettő, egyre se öt olyan pont, amit elront mindenki.
3: Én ezek közül egyet se rontok el, csak mondom.
2: Elront mindenki. Elmondom az első dolgot.
3: Én nem vagyok mindenki, én senki vagyok.
2: Nevem senki. Volt egy ilyen különben a trónok harcába. Ők, akik tudod, akinek nevem nincs. Vagy hogy volt? Ki nézte a trónok harcát? Nem figyel, mindig beszélget a technikusok. Őrület, őrület.
3: Viktor olyan hangosan beszél, hogy
2: mindig bulival.
3: Hallom bent a stúdióban, hogy
2: abszolút
3: beszél.
2: Abszolút, de nem is tudja, mit történik. Jó, mi akkor kimarad. Ott volt valami ilyen, valami templom, ahol ilyen valami titkos emberek voltak, akiknek az asztalon emberek, őknek
3: ők tudom, mondták, nevem ugye, senki.
2: Nevem igen, senki, ugye?
3: Igen.
2: Na szóval.
3: Oda ment ez a lány.
2: Igen, Aria.
3: Igen.
2: Egyes pont. Elavó takarítási módszer, a fertőtlenítőszer azonnali letörlése. Én is ilyen vagyok. Fogom az üvegasztalt, tipikusan rányomom, és utána rögtön letakarom. Letakarom? Letakarítom. Ha, szívem szerint letakarnám, de letakarítom. Azt mondják, ez így nem jó. Not good. Not good. Drágám, már megint a kezeddel fogtad meg a mikrofont, és rángatod. Így, mint egy... Nem közelebb normális!
3: Húztam, közelebb húztam, mint hogy mivel fogjam meg lábammal.
2: Itt. Van egy karja.
3: Nem. Nem akarom.
2: Szóval, nem akarod?
3: Nem. Ha.
2: Szóval, hanem hagyni kell 1-10 percig. 10 percig megszárad.
3: Kinek van 10 perc?
2: 10 perc. Ugyanaz, mint amikor a férfiak mossák az autót, és rányomják azt a habot, mert az a jó néz ki, tudod.
3: Uh-huh.
2: És akkor is kéne hagyni állni 1-2-3 percig. Hát én szoktam hagyni.
3: De mi az, hogy a férfiak mossák az autót?
2: Nem tudom elképzelni, hogy nő autót most igazából. Tudom, hogy vannak nők, akik megmossák az
3: én
2: autót, csak
3: az
2: én nem
3: autót.
2: Tudom elképzelni. Mosod?
3: Én mosom.
2: Le a kalappal.
3: 5 zsetonnal. Tényleg.
2: Miért kell 5 zseton?
3: Azért, mert kétszer lemosom. Igen, mert kétszer lemosom tiszta vízzel. Kétszer lemosom tiszta vízzel.
2: Ti úgy kezdett, hogy lemosod tiszta vízzel?
3: Igen. Azért, hogy ne látszom meg az a sok por. Hogyha most például nagyon poros szegény autó, mert én úttalan utakon közlekedtem vele, most el kell vinnem, úgy mosom
2: le. Elhallgatok, most figyelek.
3: Kétszer végig mosom nagyon alaposan tiszta vízzel.
2: Jó.
3: Utána rányomom a habot.
2: A habot?
3: Igen.
2: Akkor jön a hab.
3: Igen. Jó. Utána nyomom rá a habot, utána megint lemosom tiszta vízzel, és utána megy rá a fény. Igen.
2: Ki mondta neked, hogy így kell autót?
3: Én most így mosom, muszáj nem mosnom tiszta vízzel előtte.
2: De miért? Nem csak azért, nem most nem szállok veled vitába, ezek csak taktikák.
3: Azért, mert csomószor csupa por az alja.
2: Igen, én azt hallottam.
3: És ha nem így mosom, akkor utána meglátszik, utána ugyanúgy ott van
2: nézd,
3: még Anett, a por.
2: Csak azért mosogtam, mert elméletileg a nagykönyv szerint ki vagyok én. Nagykönyv szerint Viktor, te mint autómosó, figyelj már, ugye? De
3: mi az, nem... hogy Viktor, mint autómosó?
2: Hát nem, neki igen, fekete autója van, az nem lehet csak úgy megmosni. Mm-hmm. Hanem az van, hogy nem azért van az a hab, hogy azt a koszos autóra úgy, hogy van, rátesszük a habot, és azért kell hagyni rajta egy picikét, mert elválaszza elméletileg a koszt magától az autót, hogy aztán mikor mosod,
3: stráfos
2: akkor
3: marad.
2: Könnyen lemenjen az
3: stráfos
2: egész.
3: Stráfos marad. És figyelem Mike-et az autómosókat, és mindenki, akit láttam eddig...
2: Először lemossák szára,
3: mindenki,
2: tiszta vízzel.
3: Mindenki tiszta vízzel mossa.
2: Te hallottál már ilyenről, Viktor?
3: Mindig figyelem ott.
2: Azt mondja, hallott végül is? Ez nagyon érdekes.
3: Igen.
2: Anett kombid van, hogy 5 zsetonna? Ne, hát most hallottátok, hallgattátok
3: nem,
2: végül, hogy milyen technika. Igen, Lincoln Town Car limuzin, 12 személyes, nagyon adom, amikor hétvégén azzal zúzunk. Én is ott lógok kint, ugye a napfénytetőre egy pesgővel, ugye nem szoktad látni minket? Anettel?
3: Igen.
2: így nyomjuk. Na, jó, oké. Azt mondja Dobáldáról, hogy amúgy különben igen, úgy a best.
3: Hogy?
2: Ahogy Anett csinálja, tényleg? Hát basszus, akkor látod?
3: Micsoda? Na, mit ír? Habos vízzel le, utána habos
2: amúgy
3: víz.
2: Amúgy úgy a best, habos vízzel mosom le először, és utána jön a hab, a tiszta hab.
3: Uh-huh.
2: Akkor ez kettő között van. Látod, ezért mondom, hogy érdekes, mindenkinek megvan a saját logikája. Érdekes az, amit te mondtad. Ki fogom próbálni különben.
3: Jó.
2: Tetszik. Kipróbáljuk, sose tudni. Na, de nem ez a lényeg, hanem ugye, hogy hagyni kell a szert, a feltételítő szert azon, amit mosunk, takarítunk, és utána letöröljük otthon, ugye? Ez az egyik. Állítólag ezt nem csinálja senki. Mindenki ráspicceri, letörli rögtön. Következő hiba. Mosószeres kupakot teljesen feltöltjük. Manapság annyira koncentráltak állítólag a mosószeres anyagok, vagy mi az mosószer lé, vagy nem értek hozzá életemben, kétszer töltöttem ilyet, nem vágom, hogy nem kell a kupakot teletömni. Én mondjuk teletömöm, mert nem értek hozzá, de tényleg nem kell tele nyomni?
3: Nem öntök semmit a kupakba, mert én ilyen zselés cuccot használok.
2: Zselé golyóval dolgozol.
3: Igen. Hát nem golyó, de igen.
2: Zselé lap?
3: Lap.
2: Zselé lapocska?
3: Lapocska.
2: És azt csak bedobod a közepére, és viszontlátásra. Látjátok, eleve elavult a cikk, mert az emberek nem is nyomják ezt így. Ugyanúgy az öblítő használt a törölközőhöz. De az öblítő használt
3: hát
2: a törölközőhöz.
3: Hát én igen használtam, de én most nem használok öblítőt.
2: Abszolút. Érdekes az öblítőnek a története. Az öblítő alapvetően jó, én bírom. Miért is nem? És a törölköző tipikus egy olyan dolog, amit bedobsz a szárítógépbe, de hát az úgyis megszárad. Mert mondjuk,
3: ez a
2: zselés, nehezen...
3: ez szuper különben ettől, nagyon jó illatú. Tényleg? Ez a ruha.
2: Uh-huh. Mindenre jó?
3: Igen.
2: Szóval, hogy a törölköző tipikus olyan dolog, amit bedobsz a szárítógépbe, ha van szárítógép, ugye mindig ez olyan pont, mint a mosogatógép, jó, ha van, nincs, túléljük, tehát ez egy ilyen történet. És akkor az úgyis megszárad, mert mondják, hogy kialakul egy olyan réteg, amit ő nehezebben szárad meg, hát jó. Negyedik pont. Papír törlő állítólag nem jó, mert szöszöl, mert nem környezetbarát, hanem mikroszálas cucke. Hát én hatalmas ubrusz pazarló vagyok, én mindent azzal.
3: Jaj, már megint az az ubrusz.
2: Én mindent azzal törlök.
3: Én nem.
2: Ha nem, mivel?
3: Hát ilyennel, ilyen kis mikrofiberes cucca.
2: Ja, ilyen mikroszálas lány vagy? Tényleg?
3: Igen.
2: A mai műsor különben a mikroszálas lány és az ubrusz férfi vezette. Egyértelmű. Tehát én nagyon ubruszos vagyok, nagyon szeretem.
3: Úgy is nézel ki, mint egy ubrusz.
2: Hát meg mint egy kis mikroszál. Pontosan, hát ez abszolút, abszolút illik. És akkor ötödik pont, tollseprű az már gáz, azt nem kell használni. Én őszintén azt mondom,
3: hogy kinek van tollseprűje?
2: Tollseprű, mi az?
3: Azt írja itt a cikkben, hogy mindenki azt használja.
2: Igen, mindenki azt használja. Nem tudom, én nekem
3: hát vannak ezek a régen nagymamámnak volt olyan 20 évvel ezelőtt.
2: Ja, az.
3: Igen.
2: Most ne arra, hogy tudod, azt hol amilyen lehet látni? Nem mondok
3: toll van így a
2: rádióban.
3: Tetején. Nem sehol mondom. Nem lehet látni, vagy nem tudom.
2: Bizonyos filmekben lehet ilyet még látni az elején.
3: De nem olyan, van ilyen egész hosszú is.
2: Ja.
3: Nem amikor csak így így tollseprűzik valaki, hanem ez ilyen nagy.
2: Nagy is van. Meg a
3: tollseprű. De nem tudom, hogy mire gondolsz különben, csak nem? Most így.
2: Hát szerintem tudod, mire gondolok.
3: Tudom,
2: hát, pontos, hát ott használnak csak tollseprűt, meg ott. Ott néz ki úgy a takarítóra, mint hogy sehol máshol a világon, csak azokban a filmekben különböző.
3: De ez mindig így néz ki, a tűzoltók se úgy néznek ki.
2: Hát senki nem úgy néz ki, senki nem. A vízvetés szerelő.
3: A pizzafutár.
2: Vízvetés szerelő férfi se úgy
3: néz ki. Annyira aranyos volt, hiszen nem rendeltünk kaját. És? Annyira édes volt, és hív ugye a futár.
2: Igen.
3: És azt mondja nekem. Dobárdán, jó napot! A dosztáljács dosztáljázik. Itt vagyok. És így. Nézek,
2: ez hanem, nem a Hunor barátom
3: volt. Mondom,
2: vagy ki volt?
3: És egy idős bácsi, egy annyira aranyos bácsi, de így. Dobárdán, jó napot! A dosztáljács, dosztáljázik, itt vagyok. És így először így mondom, ez valami vicc, vagy mondom, ki ez? Mondom, most így kimegyek, így milyen, ki ez a dosztáljács, aki így beszél.
2: Igen.
3: Hát is egy kis aranyos bácsi volt.
2: És akkor átvetted?
3: Nagyon először beírt 2600 helyet 26 000-et, akkor így néztük, tudod, a kis aparátba.
2: Igen.
3: És mondjuk, hát ez, most ez így több lett. Hát mondom, igen, ez több, azért ennyi ne kelljen már lepítjenteni.
2: Jó, hogy nem 2,6 milliót ütöttem.
3: Igen.
2: A terkiborra való?
3: Nem adtam, utána jutott eszembe, mert nem vittem ki készpénzt magammal, és igazából kellett volna, hogy a legközelebb jön, akkor adok.
2: Ugyan már nem baj, én sose adok. Jó, néha adok.
3: Ja, én tudod, mikor szoktam különben, hogyha tényleg ilyen valami kegyetlen időjárási viszonyok vannak kint.
2: Ezek eleve főszámod a pluszt. Tudod?
3: Nem.
2: Valami esődi. Hát rendes az oda van számol.
3: Hát nem igaz.
2: Van, micsoda? Mondjuk ilyen, hogy 150 dinárba kerül, hogyha normálisan kihozzák a kaját, és 150 dinár, plusz nem tudom, 70 vagy 100 dinár eső, rossz idő, díj van, plusz barát.
3: Hát jó, de ez biztos nem ő kapja, hanem az étterem.
2: Hát de most ezt én honnan tudjam?
3: Mindegy, kell nekik is adni.
2: Jó, már kell. Ugye?

0: Reklám.
1: A Szabadkai Perfect Vision Szemészeti Központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a Szabadkai Kutyászdrávja Poliklinikán. 060 55 75 754.
2: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13 a Szabadka.
1: Bomax.
3: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.

0: Minden reggel kér a testem, enni adok hát neki. Sem rántotta, sem vagdalt hús, csak is pannon reggeli, pannon reggeli.
1: Nyáron sem maradhatok reggeli nélkül. Jönnek a legjobb pillanatok. Plasztikai sebészetről. Beszélünk igazából arról,
2: a kedvenc témám.
1: Hogy a ugye sztárok, akik annyira túltolták, hogy utána kicsit meg is rekedt az egész.
2: Persze, mert rájöttek, hogy hülyeséget csináltak.
1: Nekem tudod, mi a fura ebben az egészben, de tényleg ez, nem fogom föl, mert nekem idegen azért ez a világ. Főleg ez az arc
2: nekem
1: része
2: is, nekem
1: az
2: is.
1: Egésznek.
2: Érted? Az arcomat még nem plasztikáztam.
1: De amúgy mit?
2: Hát minden jó.
1: Nem minden. Szóval nem csak azért mondom, mert hogy amúgy elmész egy plasztikai sebészetre gazdag vagy, hollywoodi igen. sztár vagy, ismert vagy, stb.
2: Hollywood.
1: Most az orvos nem tudja őszintén megmondani, hogy nem tudlak jó megcsinálni.
2: Nem, mert milliókat kap érte.
1: Inkább megpróbálja, és akkor végül azt mondja, bocsánat, nem sikerült.
2: Van itt, lehet, hogy a sztárok részéről is van egy ilyen, hogy ragaszkodnak hozzá, lehet, hogy van itt egy konzultáció, ahol elmondja az orvos, hogy ezek és ezek a rizikófaktorok, ez így és így lehet. Ma már biztos van ilyen számítógépes projekció is, akkor így fogsz kinézni.
1: Ha jó, és akkor, és
2: biztos,
1: akkor,
2: hogy ebben hát... full pack, és akkor lehet, hogy valami nem úgy sül el.
1: Hát nem tudom,
2: de
1: mert...
2: hogy... Még lehet, hogy erőszakosak a sztárok is, hogy igenis ezt akarom.
1: Az is lehet.
2: Így
1: az
2: akarom.
1: Is lehet. Mert itt az van az első, itt van például az első, a Mickey Rourke, aki hát nagyon igen. híres erről, hogy így... Hát ő valamikor egy ilyen szexszimbólum volt.
2: Az. Hát ha valaki megnézi a 9,5-7 című filmet, ami egy, ugye a Kim Basingerrel ugye egy ilyen toxikus kapcsolatról szól, az ilyen erotikus film volt, mindenki nagyon csendben. Nem volt abban olyan nagyon durva erotika, meg semmit, igazából az volt, hogy megint csak egy rossz irányba ment el az a film, mert ott van egy nagyon toxikus kapcsolat, egy ilyen irányító, erőszakos, nagyon furcsa fickót játszik a Mickey Rourke, és akkor a Kim Basinger az meg egy ilyen végtelenül naív nőt, aki, na mindegy, nem a film a lényeg, hanem az, hogy a Mickey Rourke ott tényleg egy ilyen jó képű, tudod, az a Hollywood legjóképűbb csávója, akit csak így össze lehetett szedni. Aztán volt neki még egy 2-3 filmje, és akkor egyszer csak így megindult a lejtőn. Teljesen. Aztán jött egy visszatérés a Wrestlerrel, ami egy jó film, viszont hát addigra, hogy Sin City-ben gyakorlatilag maszkot se kellett rátenni, úgy nézett ki.
1: Igen, jó, az a film, az jó. Azt hányszor megnéztem, de figyelj csak, én nem tudtam a Mickey Rourke-ról, hogy ő a 70-es években volt ilyen nagyon menő színész.
2: Nagyon pusztító figura volt, borzasztó.
1: De hogy aztán elkezdett boxolni, szétverték az arcát, és akkor ezt próbálta ő helyrehozni a plasztikai műtétekkel, amit gyene.
2: De most miért engedték, tehát tényleg egy annyira jóképű csávot, mint a Mickey Rourke, mondták neki, hogy mi támogattak ebbe a boxba, miért nem mondták, hogy Mickey, tehát az arcodnak keresed a pénzet. Tehát...
1: Nem tudom elképzelni.
2: Nem lett volna szabad megengedni neki, érted, hogy ő
1: boxolgassa. Most igen, most jó, persze, ezt mi mondjuk oldalról, jó, tudjuk elképzelni, nem tudjuk elképzelni, mi lehetett ennek az igazi oka. Tehát nem vágjuk. De tény, hogy ez így aztán így elcsúszott.
2: Nagyon csúnyán
1: akkor
2: elcsúszott.
1: Itt van a másik, a Curti Cox, akit mi ugye a jó barátokból ismerünk, mint a Mónika. Uh-huh. Ő is nagyon fura, ő is jócskán megoperálgatta magát. Bár én nem tudom, hogy ő neki nagyon így hiányzik-e még ez a filmezés. Meggondolom, hogy azért, amikor a sztárok ennyit keresnek, mint ők, akkor azért ott biztos komoly befektetések vannak. Nem hiszem, hogy anyagi
2: persze.
1: gondok már
2: lehet,
1: nem hiszem,
2: hogy is távolodott. Én nem láttam szóval... a filmekben, tehát még a még a Matthew Perryt, ugye, azt megboldogult Matthew Perryt, őt még azért lehetett látni Bérgyilkos a szomszédomban, meg megint Bérgyilkos
1: igen,
2: a
1: igen,
2: szomszédomban.
1: Igen. Meg hát az, aki a Joey-t játszotta, ő is egy pár filmben még
2: Matt
1: volt.
2: LeBlanc, igen.
1: A Matt LeBlanc, meg hát ő volt, mit vezetett ő műsor? Top Gear-t
2: egy
1: időben?
2: Top Gear-t, ugye? Igen.
1: Azt mondja különben Courtney Cox az egyik interjújában, hogy amúgy különben ezek a plasztikai műtétek könnyen domino effektust indíthatnak el. Érdemes óvatosan bánni velük, mert sosincs vége. Jó, de ez mindennel így van. Ez az illegális szerekkel is így van, a sportban, így van különben állítólag a tetoválásokkal, így van a plasztikai műtéttel.
2: Le, persze, rápörögnek.
1: Csomó mindennel, ez így mi emberek ilyenek, hogy
2: a legenda az a Melanie Griffith, tehát hogy ő is azért csúnyán megszaladtak a dolgok nála.
1: De ez hogy történhet meg?
2: Hát ő nagyon sikeres, a 80-as, 90-es években elképesztően sikeres színész volt. Mindenhol, Melanie Griffith volt, szép nő volt, ugye a korai, vagy a korabeli ilyen ideáloknak megfelelő, pont azokban a filmekben.
1: De ő egy ilyen természetes szépség volt, nem az ilyen szexbomba vagyok, nem, szép nő.
2: Soha nem volt olyan, főleg egy tehetséges színésznő, tehát hogy ő egy fantasztikus tehetsége volt a maga korszakának,
1: aha.
2: És ha megnézed, hogy akkor hogy nézett ki, hát most már rá se tudsz ismerni, tehát most tényleg hát úgy néz ki, mint egy ilyen krumpli zsák, amit oldalba rúgtak, úgy néz ki az arca.
1: Szóli, ez a hasonlat.
2: De tényleg.
1: Krumpli zsák.
2: De tehát, hogy így az ajkai balra mennek, jobbra mennek. Tehát, hogy így nem sikerült. Úgy néz ki, mint a volt az a film, a Hannibal, amiben volt az, akit megcsonkított a Hannibal, és akkor bosszút akar állni rajta, az a... így beszél.
1: Ja,
2: az
1: nem vágom.
2: Nem, utarító, hogy kinéz a csávó. És akkor annak is hogy az arcát van, hogy olyan maszkot tettek arra a színészre, hogy így szentséges, jó Isten.
1: Igen.
2: Nagyon ijesztő. Még tényleg nagyon ilyen visszataszító.
1: Bocsánat, és
2: már úgy néz ki a Melanie Griffith. Kicsit. Arra emlékeztet most.
1: Most én azt néztem különben, az a másik dolog, van egy lány különben, akit lehet, hogy nem fogtok tudni névről, de igen. Ez a Tara Reid,
2: igen.
1: De ha meglátnátok, tudná mindenki, mert az amerikai pitébe benne
2: Teredice.
1: Volt. Ő volt az egyik jó nő.
2: Ja. És... Nem ő volt ez, akivel ott bohóckodnak az a hálószobában?
1: Nem,
2: az nem, az, aki az a, valami orosz csaj volt, az nem?
1: Arra mindenki emlékszik.
2: Hát persze, de akkor nem a Tara Reid. De melyik ott a Tara Reid?
1: Hát de nézd meg a képet, vagy nem vágott a kép alapján?
2: Nem.
1: Tényleg nincs meg.
2: Hát mindjárt beírom, hogy Tara Reid.
1: Szóval a lényeg az ebben az egészben, hogy ő is jócskán elment ebbe az irányba. Én éppen mondom, de megnézem, hogy hány éves ez a nő, hát tényleg. Fiatal nő. Hát ő most már 50, ami nem azt mondom, hogy gáz, szó se róla.
2: Ja, Shannon Elizabeth volt az a másik csak. Igen, jó.
1: Aha. Szóval, hát nem tudom, erről beszélgettünk, igen, nőknek sokkal nehezebb ez a 40 plusz világ,
2: persze,
1: főleg
2: nyilván,
1: az 50
2: nyilván,
1: plusz, és
2: nyilván.
1: Akkor ugye hát egy kis plasztika erre, arra, amarra.
2: Elszaladnak
1: mert
2: a dolgok.
1: Mert alapvetően ő elég jó nézett ki, de hát nem tudom, igazából próbálja mindig az ember megmenteni magát, feltételezem. Nem hiszem, hogy úgy mennek el abban a plasztika, és semmi, ez most rosszabb lesz.
2: Nem lesz rosszabb, hanem ők úgy vannak fel, hogy ez valami, tehát olyan trend, amiből ők sem maradhatnak ki, vagy nem is, tehát biztos, hogy vannak itt olyan szempontok vannak, amiktől nekünk így nem tudom, felállna a szőr a hátunkon, de nem tudjuk elképzelni, mert nyilván olyan messze vagyunk attól a világtól, mint a fényévekre. Tehát, hogy nem igen. Tudjuk. És akkor itt vannak persze olyan gondolatok, hogy ne maradjak releváns, egy filmben ilyen arcot keresnek, akkor legyen olyan, valahogy átoperáltatom az arcom, hogy legyek olyan. Tehát hogy biztos, hogy egy olyan csomó szempont van, amit mi tényleg nem értünk. Meg Ryan is. Hát ő a 90-es évek nagy ilyen romcom sztár nője volt, mindig igen, összejött igen, a Tom Cruise-zal, vagyis a Tom Hanks-el jött össze állandóan, Sleepless in Seattle, meg You Got Mail, meg nem tudom, ezekben a filmekben ő mindig ilyen nagyon romantikus volt, meg
1: de nézd, a másik
2: oldal... Olyan szép kislány, olyan, tehát az volt olyan benyomást keltető, tudod, hogy a szomszéd lány
1: igen,
2: karakter.
1: Igen, a szomszéd lány.
2: Igen, az a Girl Next Door, ez egy ilyen zsáner, ugye, hogy ő tipikusan ez volt. Ez igen. A karakter.
1: Nem csak nekem, az az érdekes, a másik oldal viszont azért van az, amikor ez jó jön ki, mert nekem a kutya nem fogja meg idézőjelben, de nem fogja nekem megmagyarázni senki, a kutya sem fogja megmagyarázni, senki nem fog meggyőzni arra, hogy ezek a Kardashian lányok például, igen, hogy igen. Néznek ki most, és hogy néznek ki valamikor, ez tudja, hogy plasztikai műtétek sorozata,
2: persze.
1: Meg kell, hogy mondjam, ezek jó plasztikai.
2: Ezek jó sikerültek.
1: Ezek meg jó sikerültek.
2: Igen.
1: De a másik azon is gondolkoztam, hogy mi most mindig különböző generációkról beszélgetünk, mert a Meg Ryan, meg a többiek azok mind egyfajta, egy jócskám régebbi igen. Generáció, meg igen. Vannak az új generációsok. Nem lehet, hogy ez közben fejlődött?
2: A Meg Ryan az a generáció, akit kint az ócska piacon vettél meg ilyen sárga szalagos kazettán, hogy mit tudom én, a Sleepless in Seattle.
1: Szóval, hogy nem lehet az,
2: 90-es
1: hogy
2: évek.
1: Tényleg, hogy egyszerűen most jobb az egész plasztikai sebészet.
2: Hát lehet, hogy fejlődött. És abban az időben, amikor még mondjuk a Mickey Rourke nyomatta ezeket a terápiákat, akkor még gyerekcipőben járt.
1: Amúgy simán lehet.
2: Simán lehet.
1: Ma meg már azért jobb, mert azért tényleg, de ugye...
2: De most is azért
1: most annyira nem vágom
2: elromlanak dolgok, nem?
1: Vagy, hát elromlanak, vagy szóval, de...
2: Jöhetnek ilyen.
1: Nem nagyon vágom különben az a baj, de ez most már annyira bennem, hogy most nekem is illene megtanulnom, hogy a Kardashian lányok közül melyik?
2: Én nem tudom, nem is akarom megtanulni. De írt egy hallgató, hogy valamelyik a Hamiltonnal jár most.
1: Ja, tényleg?
2: Látod, hogy szegény Hamilton is ráfanyarodott a Kardashian lányra. De melyikre?
1: Nem tudom. De várjál, beütöm már, biztos
2: ott itt van. Van valami olyan, hogy az apukába anyuka lett? Vagy valami ilyen, vagy a nagybácsiból nagy...
1: Apuka lett az anyuka?
2: Nem.
1: Vagy valami ilyesmi? Valami van.
2: Valami volt. A Kardashianek azok kimaradtak az én életemben, az igazság, hála Istenem.
1: Hát, de nem bír kimaradni, mert...
2: Tudom, de hogy én nem vágom az ő családi viszonyaikat.
1: Ja,
2: tudom,
1: hát
2: hogy
1: én is amennyit a
2: social
1: médiából
2: jön. Tudom, hogy a Kardashian lány apja védte annak idején, nem védte, hanem az O.J. Simpson legjobb barátja volt, ugye?
1: Igen.
2: feleséggyilkos O.J. Simpson, akit aztán felmentettek. De az biztos, hogy ő volt a legjobb haverja. Ő volt egy családi barát, meg ügyvédje is volt, meg mit tudom én, mindent.
1: Na mindegy, és akkor igen. Na szóval ilyen dolgok vannak. Szóval óvatosan ezzel a plasztikai dolgokkal, mert hát mit tudom én.
2: Amikor Johnny Cochran nem jött és nem védte az O.J. Simpson. Uh-huh. Legendás aztán... ügyvéd. Ez ő mentette hát, meg, Johnny Cochran.
1: Igen. Kókler?
2: Cochran.
1: Aha. Na milyen jó neve van.
2: Ja, nagyon.
1: Na szóval így, hát Istenem, jóvá ez van. Hát ők se így akarták valószínű, ugye?
2: Nem aztán akarták. A Priscilla Presley se néz ki túl jó szegény. Igen. Ő ugye az Elvis Presley özvegye.
1: Igen.
2: Szilikont fecskendeztek az arcában, ami drámai változást okozott a megjelenésében. Aha. Hát is nem nagyon lehet megismerni. Az arca így lóg. Tehát gyakorlatilag az arc az lóg.
1: Hát, uh-huh.
2: Igen.
1: Sajnáljuk.

0: Reklám.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Folyamatos akciók, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a szabadkai Magnaton Promet üzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenje és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
1: Éhség gyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.

0: hogy milyen a pannó reggeli?
1: Ez kizárt dolog, mert nem tudom.
0: Burek? Rántotta? Paprikás csirke? Pálinka? Megüljük a gyomrod. Móka és kacagás 4 órában a 91.5-ön. Ágyba visszük a reggelit.
2: Válogatás a reggeli legjobb pillanataiból. Van egy ilyen érdekes hírünk, hogy visszatér az X-akták. Ez érdekes, mert én nem tudom, még nagyon óvtak, amikor egy gyerek voltam, én nem tudom, valahogy nekem ezeket nem nagyon engedték. Nekem kimaradt gyerekkoromban az ilyesmi, mint a cápa, mint az X-akták. Legenda.
3: Liba bőrös. Igen, vagyok.
2: Az igazság oda át van, ugye?
3: Halálmesdje,
2: azt a rohadt mindenit, igen, de hát, hogy nagyon durva. Én nekem, ugye, megvan a zene, tudom, hogy ki a Mulder, meg a Scully.
3: Jó, vagyok, ez ilyen rossz.
2: Bár különben valamelyik nap az egyik barátnak megszólal a telefonja, és valami régi dallam. És mondom, Jézus Isten, ez a Malév. Neked az megvan?
3: Igen.
2: És arra jutott eszembe, meg hogyha most behozott nekem az X-aktákat, hogy kirázt tőle a hideg, a Malévtől egy picit rázt ki a hideg, ettől nem rázt ki a hideg, de egyértelműen van egy olyan dalom, amit szerintem mindenkit kiráz a hideg, a Delta, ugye?
3: Igen. Hallottam a múltkor, hogy beszéltetek a Brass News Zolival a Deltáról.
2: Erről?
3: Igen.
2: És te megnézted?
3: Dehogy néztem, nem mertem.
2: Amit
3: nem.
2: A főcím zenét.
3: Nekem is ilyen, hát ilyen trauma igazából.
2: És az az érdekes, hogy az mindenki úgy érte meg, hogy ez ekkora
3: igen,
2: trauma.
3: Igen, én nagyon sokszor csináltál? Ilyen különböző csoportokban felvetik ezt a témát, és minden hozzászóló arról számol, hogy, be, hogy úristen a gyerekkoromban, hogy durva. Féltem, én is nagyon féltem attól a zenétől. Aha. Meg úgy a képektől is, tehát, hogy, de ez olyan érdekes volt mindig, mert hogy úgy amikor kezdődött, akkor mindig végignéztem, tehát hogy tudod, hogy úgy vágytál erre a borzongásra, meg félelemre, tehát hogy olyan, valahogy olyan függővé tett, nem is tudom mi miatt. Nagyon érdekes volt, és egyébként az X-aktákkal kapcsolatban velem is ez volt, hogy szüleim nem engedték, hogy nézzem, de nyilván voltak részek, amikben bele-bele néztem, hogy ez a 90-es években ment ez a sorozat, és 9 évada volt.
2: Hallod, mi szól?
3: Jó, de rossz.
2: Beszélj rá nyugodtan.
3: Nagyon rossz.
2: Jó, lesz.
3: Hát meg ami még nekem ilyen hátborzong, az a Twin Peaks.
2: Ezt írja pont a Vinky. Nekem nagyon érdekel, Vinky állandóan hallgat minket, hogy itt dolgozik velünk szemben.
3: Igen.
2: És azt mondja, annak a zenéje is brutális. A Twin Peaksben az az érdekes nekem, hogy a
3: Twin Peaks őrület.
2: Azt megint nem nézhettem meg, hanem így tudod, pár évvel ezelőtt megkérdeztem az egyik ismerősömet, hogy szerinted, mert tudod, van ami jó, meg van ami rosszul öregszik. Megkérdeztem, hogy szerinted, az, ha én most megnézem, annak van hatás?
3: Van,
2: azt mondja, az, hogy szerinted tök jó.
3: Fantasztikus.
2: Megnéztem, és azt kell, mondjam, hogy annak a te szavaidat élve fantasztikus a hangulata. Az
3: igen,
2: a jó.
3: Igen.
2: A hangulat, amit átad. Érdekes ideig soha nem hallgattam meg ezt a dalt. Ilyen beteg részei vannak?
3: Igen, egyébként.
2: Amúgy ez jócskán beteg.
3: És arra emlékszem, hogy egyszer gyerekkoromban, igen, egyébként a Twin Peaksnek ugye Angelo Badalamenti szerezte a zenéjét. Már maga a lehet. Zene is őrület, de minden abban a sorozatban.
2: Dávid, arra, hogy te visszarendesítod, azt hiszem, hogy nem bírom. Túlságos, az szörnyű. Amúgy fantasztikus ötlet volt a részedről, hogy ez betedd alá, különben tényleg amúgy le a kalappad. Dávid mindig nagyon figyel arra, amiről beszélünk, mert mindig dalokkal lep minket.
3: Nagyon, hogy futkos a hideg a hátamon
2: is
3: most már.
2: Mint a kicsit hűvösebb lenne itt a stúdióban, tudod, ilyen fura.
3: És egyszer a szüleim nem voltak otthon, és megnéztem egy részt. Hát, na az, igen. Hogy megnéztem egy X-akták részt, az túlzás, mert hogy amikor elkezdődött az a jelenet, hogy az volt az alapsztori, hogy volt egy szoba, és az ajtó alól elkezdett kiszűrődni valami fény, és akkor na. Ennek jártak utána, ugye, a Scully meg a Mulder, hogy mi lehet ez a fény. Tehát, hogy itt ugye nagyon sokszor volt szó egyébként földön kívüliekről, mindenféle ilyen.
2: De ez ilyen sejtelmes erőkről, volt, ugye? Ez ilyen...
3: Teljesen. És szerintem én, ha ma megnéznék egy részt, akkor tudja, hogy napokig nem aludnék, mert látnám én is a fényt, meg hallanám a hangokat.
2: Hát te látod a fényt,
3: én
2: mégis.
3: Na majd elmesélem, hogy láttam a fényt tegnap előtt különben.
2: Tegnap

0: Felül? Jaj, ne tud, ne tud.
1: Kis szarvas voltál? Volt,
0: nem.
1: Közeledett a fény.
0: Na,
1: jó, na jó, ok, na figyelj.
0: És azt a részt így elkezdtem nézni, és végem volt. Uh-huh. Tehát rettegtem, éjszakákon át rettegtem, onnantól kezdve, át. Igen. Én nagyon átfélős vagyok én, tehát nem bírom én az ilyesmit, de úgy mindig vonz valami, úgy vonz, hát nyilván. És vagy. Tegnap szereted, előtt még úgy jártam, most ez ilyen hülyeség, komolyan.
1: Ne feledsz, abban csak Adrianna írja, hogy a Twin Peaks-et én sem nézhettem, bár az összes osztálytársam nézte. Barézi, Ati mondja, hogy ő nézte az X-aktákat. Mondom, hogy nekem abszolút kibar. Egy részt nem néztem meg az X-aktákból, úgy képzeljétek el. Várom, az egyik streaming szolgáltatón láttam, hogy fönn van. Várom, hogy magyarul hát a kijön. Ha nem, akkor majd megnézem angolul, meg kíváncsi, hogy, mit, hát, hogy látom.
0: Most ilyen sorozat egyébként a Stranger Things.
1: A jó, azt végignéztem, igen.
0: Amit én nem láttam egyébként. Mondta a Zoli, hogy nem biztos, hogy ezt nekem meg kell nézni. Mondom, oké. Viszont nagyon érdekes, hogy a gyerekeim osztálytársai szinte kivétel nélkül látták, legalábbis amit a gyerekeim mondanak. És most a Kinder tojásban volt egy ilyen Stranger Things-es sorozat.
1: Komolyan, de jó!
0: Ezek voltak a kis figurák, és baromi jól néztek ki, de ezek úgy néztek, úgy történt ez az egész beszerzés, hogy hazajöttem Anna, és mondta, hogy anya, képzeld el, én iskola után elmentem ebbe is, ebbe a boltba, és találtam Stranger Things-es Kinder tojást.
1: Igen.
0: Mondom, honnan tudsz te erről a sorozatot, hogy mindenki nézi, én nem lát, persze nem látod, tudom, hogy mit látod, meg mit nem, de hogy ő tud róla, és akkor ő nagyon akart ilyen Kinder tojást. És megmutat, és baromi jól néznek ki a figurák, vagy hát az az egy figura, amit ő szerzett, ez nagyon jól nézett ki, és ráálltunk erre a témára. És ne tudd meg, hogy Szabadka összes üzletét körbejártam, mert hogy ez
1: kevés
0: úgy elfogyott,
1: van.
0: Tehát hogy elvittek két ilyen nagy doboznyit, mondjuk kitettek a polcra, és fél óra múlva nem volt semmi.
1: Hát ezt én nem szoktam ilyet csokit venni, de amúgy ezt megvenném én.
0: Nagyon
1: is.
0: Durva. És akkor jártuk, figyeltük napokig, hetekig, ez volt a program, hogy akkor iskola után ide elmegyünk oda, minden is egy csomó összegyűlt.
1: Igen.
0: Nagyon-nagyon jók.
1: De ez realisztikus vagy játékos?
0: Hát ugye kettő között.
1: Kicsit finomítottak
0: rajta. Igen, de nagyon jól néznek ki tényleg.
1: De mi minden van? Csak úgy kíváncsi, hogy a karakterek, de mi a szörny is van?
0: Van az is.
1: Meg a Vecna is, meg minden.
0: Igen. Hogy hívják azt a furcsát, ami olyan rózsaszín is, olyan, nem tudom,
1: Demogorgon.
0: Na, hát akkor már se rávutál, hogy neki Demogorgon kell. Facebookon vannak csoportok, ahol az anyukák cserélnek.
1: Cserebere?
0: Igen, le van fotó, nekünk ez van, ez hiányzik, kinek mi kell. És ilyen őrületes fanatikus heteken vagyunk túl, de már lefotózom neked is elküldöm, mert nagyon,
1: ez nagyon jó,
0: jól néznek ki.
1: Okay.
0: Hát a tegnap előtti fénylátásom meg úgy történt, hogy feküdtem este az ágyban.
1: Na, otthon.
0: Gyerekeket már letettem aludni. Zoli meg nem tudom, valahol mászkált a házban.
1: Húha.
0: És egyszer csak hallom, hogy ugyanálunk úgy van a háló, hogy van egy ablak, azon ilyen tejüveg van, és a túloldalon már a szomszédnak az udvara van.
1: Ilyen ablakod van a hálóba?
0: Uh-huh.
1: Jé. Ez egy nagy ablak, vagy egy pici ablak?
0: Nagy.
1: Jé. Wow. És ott jön be a fény, mert nem az utcára néz?
0: Hát a szomszéd udvarára. Tehát ott
1: hát tudod, de az utcára nincs ablak?
0: Nem, a hálóból nincs.
1: Jé, milyen érdekes. Akkor igen. Az, amit én kívülről látok, az a nappali.
0: Nappali meg az egyik gyerekszoba.
1: Jaj, tudom, hol a háló, igazad van.
0: Igen.
1: Aha. Nagyon érdekes a hallgató, de én végre fölfogtam, hogy áll a ház.
0: Zeti tudja, jól van a háló.
1: Végre fölfogtam, hogy áll a ház. Igen.
0: Na mindegy, és fekszem az ágyban, és hallok, hogy tehát két kandúr macska összeverekedett, de ilyen nagy, rettenetesen csúnyán. Tehát hallod, hogy ott nagy csörömpölés, meg ilyen nagyon félelmetes hangja is van, meg... És mondom, atya, úristen, basszus, kint van az illés, tudja, hogy az illés, meg egy másik macska, de ilyen, tehát hallottam, hogy ennek rossz vége lesz, tehát, hogy nem az a sima, összeverekedünk, meg bagzunk, meg nem tudom, mit csinálunk, hanem csörömpölnek ott valami tárgyak, rohanás, nyávogás, minden. Megyek, kinyitom az ablakot, hívom a macskát, nem reagál, megyek a konyhából ki, onnan megyek előre az utcára, nézem, hogy hol az illés. Mindegy, nincs sehol.
1: Illés a macska.
0: Tiszta őzés, stresszbe vagyok, mindegy, visszamegyek a szobába, visszafekszek, de nem hagy nyugodni. És kinyitottam megint azt az ablakot, ami a szomszéd udvarára néz. Mm-hmm. Korom sötét volt az udvarnak azon a részén, és egyszer csak így, tudod, így nézek ki, és így próbálom felfedezni a macskánkat, és egyszer csak annyit látok, hogy korom sötétség, és két szem mered rám, és világít. És nyilván fölfogom, hogy ez az illés, de annyira végtelenül borzasztóan félelmetes volt ez az egész, hogy én így becsaptam az ablakot, becsuktam, befeküdtem az ágyba, magamra húztam minden takarót, és így feküdtem, mint valami kis riadt mókus, és bejön a Zoli, kérdezi, mi van, mondom, jaj, Zoli, mondom, én azt hiszem, hogy láttam az illést, de mondom, én annyira félek, mondom, világítottak rám a szemei, mondom, én nem merem kinyitni az ablakot, mondom, nyissuk ki együtt az ablakot.
1: Zoli, meg csak halálnyugodt hangom, Anett, mondtam, hogy csökkert az éjszakai adagodat,
0: és
1: mondtam.
0: És így nevet, és azt mondja, hogy jó, oké, akkor gyere, nyissuk együtt az ablakot, és kinyitottuk, és én meg a mobilomon bekapcsoltam az elemlámpát, és világítok kifelé, a szomszéd felé. És így mondom neki, jé, mondom, hát nem is látszik most ez a két szem, mondom, hát úgy látszik, hogy elment innen az illés, és egyszer csak meglátom, most azt képzeld el, hogy oda van téve valami, fura valami tárgy, nem tudom, hogy igen, mik valamik oda vannak téve a szomszédhoz, és a valamin volt 2 darab csavar.
1: Azt láttad.
0: És arra esett úgy valahogy hátulról valami fény, ott abban a korom sötétben, hogy pont azt a 2 világította azt meg. És ez annyira borzasztó volt, hogy...
1: Ben macska meg lett?
0: Tudom, hát utána, nem tudom, hogy 1/2 órával később megjelent, és akkor bejött. Szóval, de
1: simán egy kibírom, nyit az ablakot, csak akkor nézel a szomszéd. Hogy meséli ezt a szomszéd, ezt az eseményt?
0: Nem, hogy kinyitom az ablakot, hanem volt, hogy reggel 5:30-kor kinyitottam, és az egész bandát, aki ott dinomdánomozott, meg ittak, meg óbégattak reggel 5:30-ig, úgy elküldtem őket a francba, hogy na. Úgyhogy nem, hogy kinyitom, hanem olyan vagyok, mint egy néni.
1: Aki ma különben végighallgatja a műsort, rájelzíti, neked van ez a házsátos oldal.
0: Van, persze, hogy van. Hát most én nem bírom a hangzavart, nem szeretem a hangoskodást. És akkor beköltözött oda egy ilyen fiatal kis fickó, mert a házat kiadják egyébként, és akkor a világ leghangosabb férfia, de komolyan. Tehát, hogy ő, és akkor ilyeneket kezdett el csinálni, hogy éjszaka 2-kor videóhívásba beszél valakivel az ablakunk alatt. Éjszaka 2-kor, most Molin, te érted, kit hívsz fel éjszaka 2-kor?
1: Hát ez az.
0: És akkor aztán elkezdtek járni a haverok, úgy jöttek, általában este 10 után érkeztek, tehát azt se értem, miért nem jönnek este 7-kor, és 10-kor már mennek haza, mindig 10 körül érkeztek, és akkor volt egy pár alkalom, hogy úgy elhúzódott a buli. És akkor próbáltuk ezt az Olival úgy orvosolni, hogy nagyon, nagyon hangosak voltak, hogy amikor néztük, pont a Trónok harcát néztük, igen, akkor, hogy a hangszórót kiraktuk az ablakba. Na. És maxra föltekertük a sorozatot, és úgy néztük a Trónok harcát. Tehát ott abban azért vannak ilyen erőteljes hangok.
1: Aha.
0: Na, ezek nem zavartatták magukat. Hát mondom, szuper. És akkor jöttek így, folytatódtak az esteik, hogy akkor bulik, akkor 2-ig, 3-ig, nem tudom. És akkor volt egy 16:30 nap, és akkor másnap igazából nem a 16:30 napon szóltam át, hanem másnap valamikor éjszaka 3-kor, hogy felúsztam a rollót, kinyitottam az ablakot, és mondtam, hogy na ide figyeljetek, tegnap is 16:30-ig voltam ébren, egy percet nem tudtam aludni, mert itt hangoskodtok, dinomdánomoztok, én nekem reggel 17:30-ra dolgozni kell mennem, úgyhogy fejezzétek be nagyon gyorsan, és így álltak ott ezek a fiúk, nem tudom, 7-8-an, és így néztek, volt, aki állt, volt, aki ült, és így, jaj, jaj, izvinite. Na, és azóta rend van.
1: Igen, komolyan.
0: Azóta nem ült senki.
1: Ó, lehet, hogy mondják, hogy ne üljünk oda, ott van az a néni, tudjátok.
0: Igen, utána azóta egyébként, amikor jó idő van, akkor az asztalt, meg a székeket oda rakják a saját bejáratukhoz. Úgyhogy, na.
1: Az egyik hallgató írja, a Twin Peaks-et néztem régen, de soha többé nem nézném meg. Az egész olyan bezveze. Szerintem az X-akták is sokkal jobb, írekünk Vera. Nem feltétlenül értem különben a... Filip mindig bánt téged. Azt mondja, Anett, egy boomer. Ne bántsátok. Bajos, hát igazán bántatjátok, mert Anett meg igen bánt, úgyhogy hallgatók meg nyugodtan bántsák.
0: Miért vagyok boomer?
1: Hát azért, mert rájuk szólok, hogy
0: ne hangoskodjanak 7 köznap reggel 16:30-ig. Ja. Hát nem, boomer vagyok, hogy nyugalmat akarok. Én is kaptam egy üzenetet. X-akták gumiember.
1: Igen, mindenki ezzel
0: jön. Hangzik, igen. Azóta is félek tőle, a Twin Peaks, azt meg már végképp nem mertem, zenéjétől is kiráz a hideg. Én is úgy néztem, hogy nem voltak otthon a szüleim, és akkor igen, hogy az X-akták az pont olyan, mint ma a Stranger Things.
1: Igen.
0: Írt a Zsaki. Igen. Gumiember. Most épp megnézem, hogy nézett ki ez a gumiember. Tudti egyébként, hogy nem félelmetes most már.
1: Hát most a jó Isten tudja. A jó Isten tudja.
0: Hogy nézheted ki?
1: A gumiember.
0: Melyik itt a gumiember?
1: Gumiember. Nem tudom, fogalmam
0: sincs. Fú, de azért, atya, de félelmetes az most is. Nagyon rossz. Kijöttek itt ilyen híresebb fotók.
1: Igen.
0: Ilyen félelmetes fotók.
1: A gumiemberről?
0: Atya, úristen. Úristen. A második évad, 5.-6. rész, az pedig Fel a csillagokba, is ott volt valami gusztustalan. Atya ég.
1: Nem tudom, tényleg be kéne pótolnom.
0: Egyszer kéne néznünk, csak én tényleg nem merném.
1: Valahogy már megnézzük.

0: Reklám.
1: Visszérkezelés és az ereg Doppler vizsgálata világszínvonalú új eszközökkel a Szabadkai Medic Poliklinikán. Depresszió, szorongás? Beszélgessen el pszichiáterünkkel. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
2: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15.
1: További 10% kedvezmény a Vitapurnál a vásárlás teljes összegére. Szeptember 10-e és 15-e között további 10% kedvezmény jár a már akciós termékekre is. Találkozzunk a Vitapurban!
0: Műsorajánló.
3: Témák egy csésze kávé mellé. Pannon Presszó. Minden hétköznap és szombaton a 91.5-ön.
2: A Pannon Presszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
0: 8 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
5: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
4: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: Reklám.
2: Első alkalommal tesz vezetői vizsgát, vagy hosszabbítaná jogosítványát? A Zdravomed ND szeptemberi akciója önnek szól. Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és első segélyképzés együtt csak 7000 dinár. Jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat mindössze 2800 dinár. Az akció szeptember 30-áig érvényes. Időpontfoglalás a 024 455 51 55-ös vagy a 066 645 51 55 számon lehet. Zdravomed ND. Gondolkodj egészségesen, gondolj a Zdravomedre!
6: Szeretnél új hangulatot vinni az otthonodba? Most érdemes körülnézni. Válogass kedvezményes gyermeklámpáink, modern álló és asztali lámpáink, valamint okos világításaink között, és találd meg azt a fényt, ami igazán illik az otthonodhoz. Használd ki az akciót és frissítsd fel az otthonod világítását most kedvező páron. Adj új fényt az otthonodnak. Látogass el üzleteinkbe vagy honlapunkra a www.letsrbia.rs oldalra.
7: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001 Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
8: Hallgass napjaink slágereit
5: és légy tájékozott.
8: Ez a Pannon Rádió.

0: Pannonpresszó. Pörgesd fel a napod.
1: Pörgesd fel a napod a Pannonpresszóval. 8 óra 15 perc van. Szép jó reggelt kívánok mindenkinek. Picit hűvösebb reggelre ébredtünk ma, mint ahogy azt megszokhattuk, de még nincs vége a nyárnak. Most pillanatnyilag 19 fok van, 27 fokig melegszik a levegő még. Ma még talán most vagyunk így a határon, hogy még picit élvezhetjük a meleget. Mondom, hogy milyen témák lesznek a mai Pannonpresszóban. A Falu Kompánia legújabb projektjéről lesz szó. A Tudom én már zenés, táncos, interaktív előadást mutatja be a társulat egyik alapító tagja, Juhász Gábor. Gáboréknak nagyon aktív a programja, úgyhogy ezt is elmondja majd, hogy merre lehet velük találkozni. Ez egy nagyon aranyos kis kezdeményezés. Ezen kívül a negyedik alkalommal szervezik meg a Vajdasági Népmese Mondó találkozót gyerekek számára, ahol hát minden a népmeséről szól. Miért jó ismerni a népmeséket, és mit kell tudni erről a találkozóról, erről beszélgetünk az egyik szervezővel, ifjú Béres Szinitával, illetve lesz egy kis színház, és ma a Kosztolányi Dezső színház igazgatója Mészáros Gábor érkezik a stúdióba, hogy az idei évadról meséljen. Lesznek itt még érdekességek, például sportos érdekességek, kihirdették ugyanis a 2026-os Aranylabda 30 fős jelölt listáját, erről is szó lesz, illetve van ez a kérdés, hogy mindig elcsábulunk-e, hogyha édességet látunk. Ez egy olyan dolog, amit szerintem sokan magukra ismernek, és a szakértők meglepő okot találtak erre. Erről is szó lesz, és sok más érdekességgel is készültünk. 0636216105. Erre a számra írhattok, hogyha hozzá szeretnétek szólni a műsorhoz. Nagyhegyesi Dávid és Fackovics Melissa alkotja a mai presszós csapatot.

0: A Pannon Press szót támogatja a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
1: Reklám.
2: Csillogó mosolyra vágyik. Nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a szabadkai Primus Dental Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással, a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget. Foglaljon időpontot most a 024 4100202-es vagy a 065 9100202-es telefonszámok egyikén. Primus Dental Centrum.
3: Korszerű otthon, kellemes hőmérséklet minden évszakban, az atmoszféra szakértő megoldásaival. Hőszivattyúk, gázkazánok és klímaberendezések, értékesítés, szakszerű szerelés és karbantartás egy helyen. Vásároljon részletre, készpénzhitelre, vagy használja ki az energetikai korszerűsítéshez elérhető állami visszatérítést. Atmoszféra, modern megoldások, az otthon a komfortjáért. Szonya Marinkovics utca 3, Szabadka, 024 551 083 kupiklimu.rs.
4: Ki mondta, hogy szeptemberben vége a nyárnak?
5: Mórahalmon biztosan nem. Egy diák jeggyel ketten csobbantok szeptemberben minden nap.
4: Az első 500 családi jegy mellé pedig 2000 forintos wellness kupon jár ajándékba.
6: Szent Erzsébet mórahalmi gyógyfürdő, ahol a nyár még nem ért véget.
7: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971 063 18 88 971.
2: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
8: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
9: Várom a postást.
8: Jön a nyugdíj?
9: Azt várhatom.
8: A számlákat hozzák.
9: Na azt nem várnám.
8: Hát akkor...
9: Ma hozzák a 7 napot!
6: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
10: Programajánló.
11: Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
2: hellovajdaság.com
12: Média támogató a Pannon RTV.

0: 8 óra 33 perc van, hoztam egy, hát igen, komoly és szomorkás hírt, képzeljétek el. Szerbiában jelentősen romlott a korrupció és a jogállamiság helyzete. Pavle Petrovic, a Belgrádi Egyetem professzora szerint Szerbia 2012-ben még a 98. helyen állt a korrupciós rangsorban, mára azonban a 138. helyre esett vissza. A szakértő szerint a jogállamiság terén is jelentős a visszaesés. Az ország a 80. helyről a 112. helyre került. A korrupciós index alapján ez a korrupció 67%-os növekedését jelenti, ami borzasztó sok. Petrovic úgy látja, hogy a politikai és gazdasági hatalom egy szűk elit kezébe összpontosul. A Transparency Serbia képviselője szerint a korrupció elleni küzdelem soha nem volt valódi prioritás a hatalom számára, miközben a bejelentők gyakran munkahelyi zaklatással és hátrányos megkülönböztetéssel szembesülnek.
1: Pannon Rádió, a te hangod.

8 óra 46 percon a folytatásban néhány szó az időjárásról, a szeszélyes időjárásról. A Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet mára, illetve holnapra is figyelmeztetést adott ki a magas hőmérsékletek miatt Szerbia területére. Kelet-Közép- és Dél-Szerbiában ma és holnap, tehát szeptember 10-én, 11-én továbbra is nagyon meleg lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet 33 és 37 fok között alakul majd. A nap folyamán Szerbia északi és nyugati részén változóan felhős, hűvösebb idő várható. Az ország többi részén túlnyomóan napos és továbbra is nagyon meleg lesz. Délután a helyi felhő képződés következtében Dél-Szerbia hegyvidéki területein helyenként rövid ideig tartó záporok is kialakulhatnak. Gyenge és mérsékelt északnyugati szél fúj majd. A biometeorológiai körülmények ma a krónikus betegeknél a megszokott panaszokat vált ki az aszmában, illetve a szívbetegségben szenvedőknek fokozott óvatosságot javasolnak. Az időjárásra érzékenyeknél csontfájdalom és hangulati ingadozás is jelentkezhet, a közlekedés valamennyi résztvevőinek pedig fokozott figyelmet ajánlanak. A hidrológiai figyelmeztetés szerint a Duna, a Száva, valamint a Tisza titeli szakaszának vízállása a következő napokban az alacsony hajózási szint alatt marad. A Kolubarán és a Melik folyóin, a Jederon, a Toplicán, illetve Vlaszinán, valamint a Nyugati és a Nagy Morava Melik folyóin, továbbá a Fekete és a Fehér Timokon a vízhozam megközelítette a biológiai minimumot. Vajdaságban az ország nyugati részén egyébként változóan felhős, hűvösebb idő várható, de Szerbia többi részén túlnyomóan napos, illetve nagyon meleg idő lesz. Pénteken a nap második felében Szerbia nyugati, északi és középső részein esőre, záporra, zivatarokra is számítani lehet. Szombat reggel a csapadék az ország többi részére is át fog terjedni, miközben északon meg fog szűnni az eső. Szombattól az egész országban jelentős lehűlés várható. A hőmérséklet mintegy 10 fokkal esik vissza, amit hát igen, meg fogunk érezni. Vasárnap és jövő hét elején főként Dél- és Kelet-Szerbia hegyvidéki területein várható eső. Mindig

0: Reklám.
1: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
2: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
1: Időpont foglalása a 024 561 112-es telefonszámon.
2: Mosolyt varázsolunk. Nordend, Szabadka. 024 561 112 www.nordend.rs.
3: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Start Autós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Start Autós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 9400-as telefonszámon. 024 479 9400.
4: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
5: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
4: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
5: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
4: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
6: 9 óra van.
7: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
8: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
7: Önökkel, önökért Címgáz.
9: Vajdaság hangja. Pannon Rádió.
8: A te zenéid.
9: A te rádiót.

A Presszó folytatásában hoztam egy nem mindennapi programötletet. A Nagy Kikindai Népmúzeum az idén is megtartja a Mamut Fesztivált. Jól hallottátok, Mamut Fesztivált, amely holnap, azaz pénteken és szombaton is változatos programokkal várja a gyerekeket, családokat, illetve természetesen a múzeum iránt érdeklődőket is. A kétnapos rendezvény középpontjában ezúttal is Kika, a Nagy Kikindai Mamut, illetve a múzeumi élmények állnak. A program pénteken 10 és 15 óra között a születésnapi köszöntő Kikának elnevezésű gyermekeknek és fiataloknak szóló múzeumi műhely munkával kezdődik, 15 és 20 óra között pedig múzeumi kincskeresés várja az érdeklődőket a kiállítóteremben. 18 órakor a Csuperel kórusat koncertet, majd 19 órakor a legkisebbeknek szól Csikajóva Prostsau című program. A szombati nap pedig 11 órakor az Elveszett tárgyak című kiállítás megnyitójával kezdődik, majd 11 és 14 óra között múzeumi vásár és kreatív műhelyek is várják a látogatókat. A Vadászat a Mamutra című gyermekfoglalkozás pedig 15 és 17 óra között kezdődik. 15-től 18 óráig a Népmúzeum kreatív műhelye is várja az érdeklődőket. A múzeum dísztermében 17 órától koncert is lesz a legkisebbeknek. A programot 18 órakor a nagybecskereki Tosa Jovanovics Színház Dinoszaurusz című gyerekdarabja színesíti majd. 19 órától pedig táncos program zárja a fesztivált. A Dance & Soul tánciskola műhelyében vehetnek részt az érdeklődők. Igazán érdekes programnak ígérkezik.

0: A Pannonpresszó támogatja a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910. 024 553 910.
1: Reklám.
2: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szárítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus. 024 60 1887.
3: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Karagyorgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
4: Folyamatos akció, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a szabadkai Magnaton Promet üzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenje és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
5: További 10% kedvezmény a Vitapurnál a vásárlás teljes összegére. Szeptember 10-e és 15-e között további 10% kedvezmény jár a már akciós termékekre is. Találkozzunk a Vitapurban!
6: Programajánló.
7: 18. Kukoricafesztivál Tordán szeptember 18-án és 19-én. Számtalan program, kukoricatörő verseny, főzőverseny, horgászverseny, gyermekprogramok, happarti és kirakodó vásár is várja az érdeklődőket. Pénteken 18-án 18 órától a Juhász zenekar, szombaton 19-én 13 órától Palatinus Ervin és társai, majd Gut Emilia, 18 óra 30 perctől pedig Balogh Tímea és Geri Tamás budapesti operettének lépnek fel. Jelentkezni a versenyekre a 069 78 07 43 és a 069 55 65 629-es telefonszámokon lehet. 18. Kukoricafesztivál Tordán, szeptember 18-án és 19-én.
8: Média támogató a Pannon RTV.

0: Pannon Presszó. Neked szól.
1: 9 óra 31 perc van, és ez itt a Presszó. Továbbra is új évadot kezd a Szabadkai Kosztolányi Dezső Színház, és ezúttal is olyan előadásokkal készül, amelyek nem feltétlenül könnyű válaszokat kínálnak, hanem inkább ilyen kérdéseket tesznek fel arról, hogy hogyan próbálunk eligazodni a körülöttünk lévő világban. A 2026-27-es évad 3 bemutatót ígér, és természetesen idén sem marad el a Desiree Nemzetközi Kortárs Színházi Fesztivál. De mit jelent mindez a kulisszák mögött, erről beszélgetünk most Mészáros Gáborral, a Kosztolányi Dezső Színház igazgatójával. Szia!
2: Sziasztok! Köszöntöm a kedves hallgatókat!
1: Na hát, hogyha egyetlen mondatban kellene így megfogalmazni azt, hogy milyen évad előtt álltok, akkor mit mondanál? Mi az, ami összeköti ezt a 3 bemutatót, ha egyáltalán összeköti valami?
2: Nos, hát még ebben az, amikor ezt az évet terveztem tavaly, akkor döntöttem el, hogy ugye már jó ideje folyik az országunkban ez a, hogy is fogalmazzak, tömeghipnózis, pszichózis cirkusz, ami úgy elfedi azt a valóságot, amit egy egyén képvisel az államba. És mint a közösség része, ugye mindig egyénekből épül föl, és úgy formálódik közösség, ezért elhatároztam, hogy ebben az évben az emberrel fogunk foglalkozni. Úgyhogy már az idei év első premierje, ami még a múlt évadban volt, ugye a Köpönyek című előadás, ami Gogol Köpönyek című műve alapján készült, ezt Kocha Mladenovic rendezte, és ő és Góli Kornélia írta át a szöveget, illetve hát írtak hozzá jeleneteket, és a színészek improvizációi alapján ezt építették egy előadássá. Tegnap nyitottuk meg az évadunkat ezzel az előadással, ugyanis ezt az előző évadban csak kétszer sikerült lejátszanunk, és most ez volt az indítója az egész évadnak. Teltházzal futott, pótszékessel, és mondhatni, hogy nagy sikerrel részt vettek szerbiai kritikusok és fesztiváligazgatók is, úgyhogy tényleg felfigyeltek erre az előadásra. Azonban már elkezdtük az új előadásunk próbáit Puskás Zoltánnal, amely Slavomir Mrozek Striptease című előadása lesz. Ez egy kétszemélyes dráma, hát groteszk, abszurd dráma, mert még Mrozek inkább groteszk drámákat írt, nem éppen az abszurd felé, de nyugodtan mondhatni rá azt is, hogy abszurd. Ami nagyjából arról szól, hogy két ember beesik egy bizonytalan térbe, és nem tudják, hogy kerültek oda, nem tudják, hogy merre tartanak, hogy ki a másik ember, de minden esetre ők taglalják azt, hogy mi zajlik a falakon kívül, mi az ő motivációjuk most ebben a térben, és merre felé halad itt a kettőjük kapcsolata, és miért pont ők lettek kiválasztva, vagy nem kiválasztva. De ez a dráma is arra ad gondolkodást, hogy valami van odakint, amiből őket kiragadták, és az egyén, mint olyan, nem tud a másik emberrel közös nevezőre jutni, hiszen a bizonytalanság, a teljes kilátástalanság homályába vesznek, és hát ugye a dráma főleg erről szól, és ezt boncolgatja. A következő darabunk Bélai Marcell fogja rendezni, az pedig egy Kafka, hogy is mondjam, Kafka átváltozásán keresztül fogja bemutatni Kafka munkásságát, illetve Kafka életét. Nem mondhatni a életrajzi drámának, hiszen csak momentumokat fog kiragadni, itt még a szöveg ugye születőben van, de nagyjából ez lesz az alapváza, ugye az átváltozás is erről szól, hogy egyszer csak fölébred Gregor Samsa, mint egy bogár, és hát ez is arra enged következtetni, ami így a társadalom és az egyén viszonyát illeti.
1: Egyébként egy Kafka adaptáció esetében mennyire fontos az, hogy az eredeti szöveghez hűségesek maradjatok?
2: Természetesen a színházban mindig az adaptáció az egyes művek átiratát, illetve valamilyen témájának a kihegyezését jelenti. Ebben az esetben is, mivel az átváltozás az egy nagyon szilárd kőkemény művek Kafkának, viszont nekünk úgy kell fölépíteni az egész struktúráját a szövegnek, illetve az előadásnak, hogy abból kiolvasható legyen Kafka életútja is. Szóval ez egy olyan adaptáció lesz, illetve mindig az adaptáció egy önálló mű, ami az eredeti mű alapján készül.
1: Ugye Nagy Botond az évad második felében fog érkezni, engem mindig érdekelt, hogy mi alapján választatok rendezőt, illetve darabot. Előbb van meg az alkotó, utána születik meg az előadás, vagy fordítva?
2: Én mióta a Kosztolányi Dezső Színházat vezetem, igazából én arra építettem fel ezt a 4 évet, hogy olyan rendezőket hívjak, akik számomra érdekesek, és úgy gondolom, hogy valamit hoznának a csapatba, illetve a kis vajdasági magyar milliónkbe. Előnyben részesítettem, hanem inkább olyan határon túl, illetve magyarországi alkotókra összpontosítottam, akik fiatalos lendülettel, egy új színházi esztétikával akár, de mindenképpen újat tudnának hozzáadni a mi kis színházi világunknak.
1: Ez kicsit kényesebb kérdés, de muszáj rákérdeznem, ugye a csökkenő támogatások miatt kicsit máshogyan kell tervezni. Meddig lehet úgy gazdálkodni, hogy így közben a minőségből ne engedjetek? Tehát van egy olyan pont, amikor már így nem lehet tovább kreatívan megoldani a problémát?
2: Igen, mivel a mi színházunk egy kis költségvetésű színház, ezért mindig úgy kellett összerakni az előadások tervezetét, hogy az ugye beleférjen egy minimális büdzsébe, és hát ugye mindig, amikor felkérek egy-egy rendezőt, akkor ugye, illetve vele együtt a díszlettervező, jelmeztervező zeneszerzőket, hogy ugye, és ez sajnos, ez ki kell jelenteni, hogy majd, hogy nem alkudozni kell az alkotókkal, hiszen tiszt szerzőket, hogy ugye

0: Jövőre már, mivel az egész financiális része bizonytalan a támogatásoknak a következő évre nézve, ezért két nagyobb bemutatót terveztem, ami biztosít arra, hogyha talán még nem is érkeznek meg a támogatások, akkor valamilyen szinten ki tudjuk hozni, úgyhogy hiszen a tervbe mindig lehet hozzáadni, viszont elvenni kényesebb helyzet, és ezért is jövőre csak két előadást terveztem.
1: Arról meséltél, hogy milyen témákat fogtok érinteni, illetve hogy mi alapján választott ki a rendezőket, viszont mennyire számít a színházatoknak az, hogy milyen közösség lép be az ajtón? Tehát van-e olyan törekvés, hogy új, fiatalabb vagy éppen kortárs színháztól idegenkedő nézőket is megszólítsatok?
0: Mivel ugye tényleg egy réteg színház vagyunk itt Szabadkán, illetve a térségben, muszáj volt olyan nyitásokat is kieszközölni a közönség érdekében, ami talán egy kicsit közelebb hozza őket a hát úgymond kortárs színházhoz, mert akarva akaratlanul a mi színházunk is egy kis változáson ment át a vezetőváltás által. Talán nem annyira progresszív a színház arculata, mint régen volt, viszont igyekszem úgy választani az alkotókat, illetve a szövegeket adott esetben, hogy valamilyen szinten érdeklődést keltsenek, mondjuk adott esetben gondolok az 1984-re. Ez egy nagyon jó választás volt, hiszen mégis egy irodalmi szöveg, viszont az irodalomban sem épp a legklasszikusabbnak mondható regény. Egy olyan utópisztikus regény, ugye, ami inkább képvisel egy időtállóbb dolgot, mint mondjuk egy eredeti klasszikus. És mondhatni azt, hogy ezáltal föl is figyeltek olyan emberek a színházunkra, akik talán eddig kevésbé vagy abszolút nem jártak, hiszen mégis azért egy irodalmi cím, ami már jelen van az emberi köztudatban, már régebb óta van róla képzetünk, könnyebben bevonza a nézőket, és talán mondhatom, hogy sikerült is egy olyan új réteget megérinteni, akiknek igényük van az igényes kultúrára, ami nem csak éppen szórakoztat, hanem tényleg kérdéseket is vet föl, vagy épp adott esetben szembesít bizonyos problémákkal, amik ugye körülnek, vesznek bennünket, és hát fölnagyítja ezeket. Úgyhogy mondhatni, hogy lettek új arcok a nézőtéren. Volt egy időszak, amikor emberek jelentek meg, akiket úgy még nem is láttunk a mi színházunkban. Ugye kérdezték, hogy hol itt a bejárat. Persze, hát természetes dolog, hiszen azért volt egy időszak, mikor ugye a Népszínház is kevesebbet játszott, kevesebb előadással futott a repertoáruk, és akkor is érezhetően jöttek át a nézők a Népszínházból, ami úgy örömmel töltött el, szokatlan is volt, de adott egy új lendületet, ami szerintem igazán kedvező jelen pillanatban a Kosztolányi Színháznak.
1: Egyébként szerinted mitől lesz egy előadás sikeres attól, hogy megtelik a nézőtér, attól, hogyha beszélnek az előadásról, vagy például attól, hogyha még így a napokon belül is valami úgy benne marad a nézőben? Mi a sikermérője?
0: Most ez egy örök kérdés, hiszen a színház attól jó színház, hogy jó színház. Szóval már ugye eleve nem tudom, ez sokszor a véletlen műve, viszont vannak biztos pontok egy színházban, amivel ugye a rendező tisztába kell, hogy legyen, hogy mitől funkcionál egy előadás úgy, és mitől kell szárnyra egy előadás úgy, hogy bevonza, illetve hát foglalkoztatja a nézőt. Nos, ez tényleg sokszor a véletlen műve, hiszen vannak olyan előadások, mondjuk, amikor nagyon jó felszabadító a próba folyamat a művészek számára, viszont az előadás után a későbbi élete folyamán olyan dolgokat hoz ki önmagából, ami ami úgy lehet, hogy éppen nem a néző kedvekénye szerint működik, és ezért nehézkesebben működik. Viszont az előadás struktúrája pedig tömör és pontos.

0: de a nézőnek sokszor nem erre van szüksége, hanem tényleg egy olyan felszabadító dologra, ami sok esetben meghatározhatatlan a művészetben, hiszen mondjuk veszünk egy klasszikus festményt például, ott sem mindenki érti, hogy éppen mitől jó az a festmény. A dolgokat érezni kell szerintem, és ez a legfontosabb a művészetben, hogy a néző szempontjából átadni magát teljesen egy nyitott, befogadó hozzáállást kell teremtenie ahhoz, hogy igazán tudja élvezni a művet. Ez sok esetben nem így történik, mert beül a néző is, úgy az első hullám, amit megérez egy előadás során, valamikor elrettent, és akkor leblokkol, és utána számára ez már nem jó előadás, pedig ez egy jó előadás, de számára éppen máshogy csengett le abban a pillanatban. Szóval ez mindig kettőn áll. Lehet egy jó előadás nem annyira populáris, mert éppen nem olyan dolgokat boncolgat, ami a nézőnek úgy kényekedve szerint van, viszont az előadás attól még jó, csak lehet, hogy nem épp ebbe a térbe, és nem jó időbe született bele.
1: Sose tudhatod, hogy az egyénben éppen abban az adott pillanatban mi történik. Amiről még akartalak kérdezni, az a Desiré, hiszen a Kosztolányi Dezső Színház neve összefor ugye ezzel a fesztivállal. Milyen szempontok alapján áll össze idén a program? Van-e előadás, alkotó, akit különösen fontosnak tartotok meghívni? Hogy álltok az előkészületekkel?
0: A Desiré Fesztivál, ugye a Kosztolányi Dezső Színház fesztiválja, az igazgatója viszont még mindig Urbán András a fesztiválnak, és ezért a kis táb, ami dolgozik a fesztiválon, az mindig az utolsó pillanatig titokban tartja a programot, hiszen általában ez még mindig képlékeny az utolsó pillanatig. Ez ugye mindig megvan a dátum körülbelül, ami most november 13-ától 18-áig esik, tehát 5 napos lesz a Desiré Fesztivál, és ilyenkor erre az 5 napra úgy kell összpontosítani, hogy a meghívott előadások tematikában is egyezzenek kb. Egymással, viszont ugye mivel nemzetközi régiókat is érint, ezért tényleg olyan nagy egyeztetés folyik ilyenkor az utolsó pillanatokban, hogy soha nem tudni, hogy még. Szóval még egy képlékeny matéria. Mindig egy adott téma köré épül fel a fesztivál, ugye, de ez mindig a program színrehozásának a pillanatában derül ki. Ugye ezt a fesztivál szervező stábja Francia Gyula és Urbán András ugye egész évben rakják össze a programot, és úgy szemezgetnek vagy fesztiválokról, vagy adott színházak előadásaiból, hogy tényleg egy olyan masszává álljon össze a program, amely végül megadja a témát saját magából, illetve egy általunk választott téma köré alakul az egész program.
1: Köszönöm szépen az információkat Mészáros Gábornak.
0: Én is köszönöm, szép napot mindenkinek.

Velünk a zene mindig veled van. Panorádió, a te hangod.

0: Műsorajánló.
1: Fedezd fel az új kedvenc dalod.
2: Erős Choice.
1: A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

Editor's Choice, a szerkesztők választása. Minden hétköznap 14-től 15 óráig. A Pannorádióban. Pannorádió. Neked szól.

0: Reklám.
1: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
2: További 10% kedvezmény a Vitapurnál a vásárlás teljes összegére. Szeptember 10-e és 15-e között további 10% kedvezmény jár a már akciós termékekre is. Találkozzunk a Vitapurban!
3: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a Szabadka.
2: Bomax.
4: Csillogó mosolyra vágyik. Nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a Szabadkai Primus Dentál Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással, a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget! Foglaljon időpontot most a 024-4100-202-es vagy a 065-9100-202-es telefonszámok egyikén. Primus Dentál Centrum.
5: 10 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
7: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
6: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: Hírek.
6: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Brasnyó Zoltán. Választások 2026. Feloszlatta a parlamentet, és október 25-ére kiírta az előrehozott parlamenti választást a szerb elnök. A szerb választási szabályok szerint a választás kiírása és megtartása között legalább 45, legfeljebb pedig 60 napnak kell eltelnie. A köztársasági elnök az utóbbi majdnem két év belpolitikai feszültségeiről szólva azt mondta, szerinte azok nem kizárólag hazai politikai szereplők közötti konfliktusok következményei voltak, hanem külföldi hatalmak jelentős beavatkozása is szerepet játszott bennük. Hozzátette, többször hívta párbeszédre politikai ellenfeleit, de erre nem kapott választ. Az államfő szerint éppen ezért van szükség választásra, amelynek eredménye világosan megmutatja, milyen irányban kíván tovább haladni Szerbia. A vajdasági magyar közösség politikai súlya is fontos tétje lesz az október 25-ére kiírt előrehozott parlamenti választásnak, hangsúlyozta dr. Pásztor Bálint, a VMS elnöke Facebook bejegyzésében. Pásztor szerint a párt az elmúlt hetek felkészülése után készen áll a választási megmérettetésre. Mint fogalmazott, a VMS-nek 21. századi programja és megfelelő jelöltjei is vannak, akik között a párt tagjai mellett a közösségükben hiteles, a VMS-hez nem tartozó személy is szerepelnek. A VMS elnöke kiemelte, a választási eredmény hatással lehet a vajdasági magyarok számára fontos ügyekre, így az iskolák és intézmények jövőjére, a települések fejlődésére, valamint a közösség gazdasági lehetőségeire is. Hozzátette, hogy a kampány során a VMS vajdaság minden pontján szeretne kapcsolatot tartani a magyar közösséggel. Újvidékről indítják választási kampányukat a tüntető szerbiai egyetemisták. A kampányító rendezvényt 17 órától tartják a Szerb Nemzeti Színház előtt. Az eseményt az Eljött az idő, a diákok győznek jelmondattal hirdették meg az FTNSZE Budi nevű X fiókon. A Nova.rs beszámolója szerint a megmozduláson nem csak az újvidéki, hanem más szerbiai egyetemek hallgatói is részt vesznek. A szervezők jelentős civil támogatásra számítanak, és azt közölték, hogy Újvidék lesz a kampány első állomása. Választások 2026. Szerbiában jelentősen romlott a korrupció és a jogállamiság helyzete. Pavle Petrovics, a Belgrádi Egyetem professzora szerint Szerbia 2012-ben még a 98. helyen állt a korrupciós rangsorban, már azonban a 138. helyre esett vissza. A szakértő szerint a jogállamiság terén is jelentős a visszaesés, az ország a 80. helyről a 112. helyre került. A korrupciós index alapján ez a korrupció 67%-os növekedését jelenti. Petrovics úgy látja, hogy a politikai és gazdasági hatalom egy szűk elit kezében összpontosul. A Transparency Serbia képviselője szerint a korrupció elleni küzdelem soha nem volt valódi prioritás a hatalom számára, miközben a bejelentők gyakran munkahelyi zaklatással és hátrányos megkülönböztetéssel szembesülnek. Súlyos sérülésekkel szállította kórházba egy férfit, aki szerda este 8 óra körül, akit szerda este 8 óra körül lőttek meg Obrenovácon. A sérültet a belgrádi katonai orvosi akadémiára szállították, ahol az intenzív osztályon látták el. Dr. Goran Rondovics ezredes tájékoztatása szerint a férfi állapota stabilizálódott, jelenleg az intenzív részlegen lábadozik, a lövöldözés pontos körülményeit a hatóságok még vizsgálják.
0: Időjárás.
6: Szabadkán és környékén jelenleg 23 fokot mérnek. Változóan felhős helyenként borús időben lesz részünk, tartós csapadék ma nem valószínű az előrejelzések szerint.
5: Az időjárás jelentést támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
8: Társadalmi célú felhívás.
9: Egy második esély. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. A tudás hatalom. 024 554 600.
10: Média támogató a Pannoner TV.
8: Társadalmi célú felhívást hallottak.
3: Itt a Pannon Rádió.

0: 10 óra 15 perc van, és hoztam egy nagyon menő programötletet. Az előttünk álló hétvégén színes hőlégballonokkal telik meg majd Zenta égboltja. A Városnapi Rendezvény sorozat idején a 19. hőlégballon versenyre, illetve találkozóra várhatóan 13-14 ballon és legénysége érkezik. A hazai résztvevők mellett pedig Magyarországról, Romániából, illetve Szlovéniából is érkeznek, nyilatkozta Kosicki András, a verseny főszervezője a Magyar Szónak. Kosicki elmondta azt is, hogy amennyiben az időjárás is kegyes lesz, a program már csütörtök délután kezdetét veszi, majd pénteken délelőtt, illetve délután, szombaton reggel és délután, valamint vasárnap reggel is a magasba emelkedhetnek a ballonok. A felszállások pontos helyszínét minden alkalommal a szélirány, illetve az akkor aktuális időjárási viszonyok határozzák meg, ezt fontos tudni, így a résztvevők szó szerint arra indulnak majd, amerre a szél viszi őket. A szervezők szerint azonban két délutáni helyszín már biztos. Ha déli vagy délnyugati szél fúj, akkor pénteken és szombaton a töltés oldalról emelkednek a magasba a hőlégballonok, más időpontokban pedig a vásártér is felszálló helyé válhat. A szombat délután különösen a családok, illetve a legfiatalabbak számára ígérhet különleges élményt. A Városnapi programhoz és a Tiszakötő Gyermekfesztiválhoz kapcsolódva ugyanis a kedvező időjárás esetén függesztett hőlégballonozás is terveznek a töltés oldalon. Ennek során a rögzített ballon néhány méter emelkedik majd csak a föld felé, így a gyerekek biztonságos körülmények között ismerkedhetnek meg a hőlégballonozás különleges érzésével. A szervezők ugyanakkor arra is felhívják a figyelmet, hogy valamennyi felszállás, valamint gyermekprogram megtartása is a szélviszonyoktól, illetve a meteorológiai körülményektől függ.
1: Érezd a ritmust! Vedd át az ütemet! Panorádió! A te hangod!

0: Let's go!
1: Reklám.
2: Legyen a mosolyod feltűnő, ne a fogszabályzód. A Szabadkai Nordent Fogászati Központban már elérhető az átlátszó fóliás fogszabályozás. Diszkrét, kivehető sínjei szinte észrevétlenül illeszkednek a mindennapjaidhoz. Kényelmetlen lenyomatvétel helyett korszerű digitális szkenneléssel készítünk pontos képet a fogsorodról, és személyre szabottan tervezzük meg a kezelésedet. Tedd meg az első lépést a magabiztos mosolyért. Foglalj időpontot a 024 561 112-es telefonszámon, vagy látogass el a nordent.rs weboldalra. Nordent. Mosolyt varázsolunk. 024 561 112.
3: Éhségyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól, és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus. 024 60 1887.
4: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
5: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
6: Műsorajánló. Ízes rímekben ritmikusan mesélt, tartalmas mondandóval ajnározott irodalmi világ és válság. Most a rapperek neked szövegelnek. Vagy kávé, beszélgetés, utazás, lazulás, akármi is mellé, bólogatós, instrumentális hip-hop beatekre vágy. Ezen a megahercen jó helyen jársz. Non-stop hip-hop. Új fél pirkad a Pannon Rádió 94.5-ön. Vibe-olható este 8-tól 10-ig, hetente csütörtökön.
7: Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannon Pressót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rs.

0: 10 óra 30 perc van, a folytatásban egy sportos hír. Kihirdették a 2026-os aranylabda 30 fős jelölt listáját. A díj egyik legnagyobb esélyese Harry Kane, aki a Bayern München és az angol válogatott színeiben összesen 73 gólt szerzett az idényben, ami a történelem második legeredményesebb szezonjának számít gólok tekintetében. A favoritok között van még Mbappé is, aki ugyan trófea nélkül maradt, de 25 góllal a spanyol bajnokság, 15 találattal a bajnokok ligája, 10 góllal pedig a világbajnokság gól királya lett. Az esélyesek közé tartozik még Rodri is, aki az aranylabdásként vezette a világbajnoki aranyéremre Spanyolországot, valamint a Paris Saint-Germain grúz sztárja Hvicsa Kvarancsélia is, aki oroszlán részt vállalta a párizsiak újabb bajnokok ligája győzelmében. A jelöltek között szerepel még Jamal is, aki az aranylabda mellett az év legjobb fiatal játékosának járó díjért is versenyben van. Az aranylabdát egyébként október 26-án Londonban fogják átadni.
1: Érezd a zenét! Érezd a pillanatot! Panorádió, a te hangod!

Fogadta a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910. 024 553 910.

10 óra 45 perckor egy közérdekű info, zárul az idény a Sétaerdei nyitott medencénél, pénteken fog zárulni. Ezt közölte a Stadion kommunális közvállalata, a szabadtéri medence ezen a napon még fogadja a látogatókat utoljára, majd szünet következik a téli üzemmód kezdetéig. Az újbóli nyitás pontos időpontjáról pedig majd később tájékoztatják a lakosságot, és van még egy közérdekű infom, közúti ellenőrzés a Szegedi úton Szabadkán.

0: Reklám.
1: Korszerű otthon, kellemes hőmérséklet minden évszakban, az atmoszféra szakértő megoldásaival. Hőszivattyúk, gázkazánok és klímaberendezések, értékesítés, szakszerű szerelés és karbantartás egy helyen. Vásároljon részletre, készpénzhitelre, vagy használja ki az energetikai korszerűsítéshez elérhető állami visszatérítést. Atmoszféra. Modern megoldások. Az otthon a komfortjáért. Szonya Marinkovics utca 3, Szabadka, 024-551-083. 024-551-083. kupiklimu.rs.
2: Önnek is van takargatni valója?
3: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
2: Bármilyen van, befedjük.
3: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
2: Szolgáltatásaink: teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
4: Bővebb információ
3: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
2: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
3: 063 18 88 971.
5: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft. A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyászdrávia poliklinikán. 060 55 75 754.
2: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
5: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
6: 11 óra van.
7: A pontos időjelzés támogatója a szabadkai Címgáz.
8: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
7: Önökkel, önökért, Címgáz.
6: Hírek.
9: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Brasnyó Zoltán. Választások 2026. Feloszlatta a parlamentet, és október 25-ére kiírta az előrehozott parlamenti választást a szerb elnök. A szerb választási szabályok szerint a választás kiírása és megtartása között legalább 45, legfeljebb pedig 60 napnak kell eltelnie. A köztársasági elnök az utóbbi majdnem két év belpolitikai feszültségeiről szólva azt mondta, szerinte azok nem kizárólag hazai politikai szereplők közötti konfliktusok következményei voltak, hanem külföldi hatalmak jelentős beavatkozása is szerepet játszott bennük. Hozzátette, többször hívta párbeszédre politikai ellenfeleit, de erre nem kapott választ. Az államfő szerint éppen ezért van szükség választásra, amelynek eredménye világosan megmutatja, milyen irányban kíván tovább haladni Szerbia. A vajdasági magyar közösség politikai súlya is fontos tétje lesz az október 25-ére kiírt előrehozott parlamenti választásnak, hangsúlyozta dr. Pásztor Bálint, a VMS elnöke Facebook bejegyzésében. Pásztor szerint a párt az elmúlt hetek felkészülése után készen áll a választási megmérettetésre. Mint fogalmazott, a VMS-nek 21. századi programja és megfelelő jelöltjei is vannak, akik között a párt tagjai mellett a közösségükben hiteles, a VMS-hez nem tartozó személyek is szerepelnek. A VMS elnöke kiemelte, a választási eredmény hatással lehet a vajdasági magyarok számára fontos ügyekre, így az iskolák és intézmények jövőjére, a települések fejlődésére, valamint a közösség gazdasági lehetőségeire is. Hozzátette, hogy a kampány során a VMS vajdaság minden pontján szeretne kapcsolatot tartani a magyar közösséggel. Újvidékről indítják választási kampányukat a tüntető szerbiai egyetemisták. A kampányító rendezvényt 17 órától tartják a Szerb Nemzeti Színház előtt. Az eseményt az Eljött az idő, a diákok győznek jelmondattal hirdették meg az FTNSZE Budi nevű X fiókon. A Nova.rs beszámolója szerint a megmozduláson nem csak az újvidéki, hanem más szerbiai egyetemek hallgatói is részt vesznek. A szervezők jelentős civil támogatásra számítanak, és azt közölték, hogy Újvidék lesz a kampány első állomása.
7: Választások 2026. Szerbiában jelentősen romlott a korrupció és a jogállamiság helyzete. Pavle Petrovics, a Belgrádi Egyetem professzora szerint Szerbia 2012-ben még a 98. helyen állt a korrupciós rangsorban, mára azonban a 138. helyre esett vissza. A szakértő szerint a jogállamiság terén is jelentős a visszaesés, az ország a 80. helyről a 112. helyre került. A korrupciós index alapján ez a korrupció 67%-os növekedését jelenti. Petrovics úgy látja, hogy a politika és gazdasági hatalom egy szűk elit kezében összpontosul. A Transparency Serbia képviselője szerint a korrupció elleni küzdelem soha nem volt valódi prioritás a hatalom számára, miközben a bejelentők gyakran munkahelyi zaklatással és hátrányos megkülönböztetéssel szembesülnek. Súlyos sérülésekkel szállított a kórházba egy férfit, akit szerda este 8 óra körül lőttek meg Obrenovácon. A sérültet a belgrádi katonai orvosi akadémiára szállították, ahol az intenzív osztályon látták el. Dr. Goran Rondovics ezredes tájékoztatása szerint a férfi állapota stabilizálódott, jelenleg az intenzív részlegen lábadozik, a lövöldözés pontos körülményeit a hatóságok még vizsgálják.
0: Időjárás.
7: Szabadkán és környékén jelenleg 23 fokot mérnek. Változóan felhős helyenként borús időben lesz részünk, tartós csapadék ma nem valószínű az előrejelzések szerint.
1: Az időjárás jelentést támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
6: Napjaink és a közelmúlt slágerei. Nálunk szólnak. Bannon Rádió.

11 óra 15 percen és a folytatásban egy érdekesség az édességekről. Mindig ti is elsábultok, hogyha édességet láttok. Erre a kérdésre keressük most a választ, illetve az okokat, mert hogy a szakértők ezt a témakört járták körbe, hogy mert ugye van, aki ugye, hát könnyedén otthagyja a desszertet, más viszont ugye szinte képtelen ellenállni egy szelet süteménynek, vagy bármilyen édességnek, és hát van egy kutatás, amelynek igen meglepő eredményre jutott az édes szájúakkal kapcsolatban, hogyha ebéd után ugye rendszeresen valami édesség után nyúlunk, vagy nehéz úgy elmenni a pékség mellett, hogy ne cseboljunk el. Ugye nagyon könnyű azt gondolni, hogy egyszerűen csak nincs akaraterünk, nincs elég akaraterünk. A helyzet azonban az az érdekes, hogy ennél sokkal összetettebb. A tudományos eredmények szerint ugyanis az, hogy mennyire szeretjük az édes ízeket, részben a génjeinkben is kódolva lehet. Egy nagyszabású vizsgálatban több mint 500 000 ember genetikai adatait, illetve étkezési szokásait hasonlították össze, és az eredmények arra utaltak, hogy azok, akik genetikai adottságaik alapján erősebben vonzódnak az édes ízekhez, átlagosan több cukros édesételt fogyasztanak naponta, mint azok, akiknél ez a hajlam kevésbé volt jellemző. Ugye elsőre furán hangozhat, de ugyanannak az ételnek az ízét két ember egészen eltérően érzékelheti, és ennek az egyik oka lehet az, hogy a genetikai különbségek befolyásolják az íz érzékelésben résztvevő receptorok működését. Ez is egy részválasz. Vagyis ami az egyik ember számára már szinte túlédes, az valaki másnak éppen hogy kellemes, vagy akár kevésbé intenzív is lehet. Ez pedig hatással lehet arra, hogy mekkora mennyiséget kívánunk egy adott édességből, és milyen gyakran keressük az édes ízeket. A kutatók szerint ráadásul nem csak az számít, hogy mennyire intenzíven érezzük az édességet, a génjeink arra is hatással lehetnek, hogy mennyire jutalmazónak éli meg az agyunk egy szelet torta, egy adag fagylalt, vagy egy tábla csokoládé elfogyasztását. A vizsgálat szerint az édes, illetve egyszerre édes, illetve zsíros ételek iránt erősebb genetikai vonzalom összefügghet a magasabb testsúllyal, akár testtípusú cukorbetegség okozta kockázatával is. Ez nem nagy újdonság. Ez azonban egyáltalán nem jelenti azt, hogy akinek a génjei kedveznek az édes szájúságnak, annak elkerülhetetlenül egészségügyi problémái is lesznek, szóval nem erről van szó. Az étkezési szokásainkat ugyanis rengeteg más tényező is alakítja, számít, hogy hogyan étkeztünk gyermekkorunkban, mennyit alszunk, mennyit mozgunk, mennyire vagyunk stresszesek, milyen ételek vannak kéznél, és természetesen az is, hogy milyen szokásokat alakítottunk ki az évek alatt.

0: Espresso támogatja a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910. 024 553 910.
1: Reklám.
2: Szeretnél új hangulatot vinni az otthonodba? Most érdemes körülnézni. Válogass kedvezményes gyermeklámpáink, modern álló és asztali lámpáink, valamint okos világításaink között, és találd meg azt a fényt, ami igazán illik az otthonodhoz. Használd ki az akciót, és frissítsd fel az otthonod világítását most kedvező páron. Adj új fényt az otthonodnak. Látogass el üzleteinkbe, vagy honlapunkra a www.letsrobia.rs oldalra.
3: További 10% kedvezmény a Vitapurnál a vásárlás teljes összegére. Szeptember 10-e és 15-e között további 10% kedvezmény jár a már akciós termékekre is. Találkozzunk a Vitapurban!
4: Első alkalommal tesz vezetői vizsgát, vagy hosszabbítaná jogosítványát? A Zdravomed ND szeptemberi akciója önnek szól. Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és elsősegély képzés együtt csak 7000 dinár. Jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat mindössze 2800 dinár. Az akció szeptember 30-áig érvényes. Időpontfoglalás a 024 455 51 55-ös, vagy a 066 645 51 55 5-ös számon lehet. Zdravomed ND. Gondolkodj egészségesen, gondolj a Zdravomedre!
5: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Karagyorgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
6: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
7: Műsorajánló.
8: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.
0: A Pannon Presszó támogatja a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910. 024 553 910.

0: 11 óra 29 perc van, és ez itt a Presszó, továbbra is egy mesekönyvből színpadi előadás született. Maradunk továbbra is a népmese témakörnél, ugye ma már így futólag érintettük. Na de visszatérve erre a különleges előadásra, olyan, amely nem csak, ez egy olyan előadás, amelyben nem csak nézni tudod a történetet, hanem ugye ének, tánc és játék is megjelenik ebben a történetben. A Falu Kompánia legújabb produkciója, a Tudom én már című zenés táncos interaktív előadásról van szó, amelynek alapja a társulat korában megjelent ugye dalos mesekönyve, a bemutató szeptember 11-én lesz Bács Feketehegyen. Arról, hogy hogyan lesz egy könyvből előadás, hogyan lehet egy népmesés történet úgy, hogy hogyan, vagyis egy népmesés történet, tehát hogy lehet színpadra állítani úgy, hogy a gyerekek még aktív résztvevői is legyenek. Juhász Gáborral beszélgettünk, az egyik alapító taggal, népzenésszel, énekesen, de nem kell külön bemutatnunk, nagyon jól ismeritek már Gábor. Szia, üdvözöllek, és örülök, hogy itt vagy megint nálunk.
1: Örülök, hogy ismét itt lehetek. Igazából, hát a Tudom én már az most már valóban a sokadik megjelenési formában kerül a közönség elé. És talán ez a legjobban kreatív és legjobban mindenféle jó dologra lehetőséget adó módja ennek. Hiszen ugye annak idején ugye egy lemez jelent meg, ahol én gyerekdalokat próbáltam összeszedni régi mesterségekről, és mivel hogy ez nekem elég nehezemre esett annak idején, akkor úgy voltam vele, hogy összekötöm egy történettel is, hogy jobban emészthető legyen, jobban szeressék a gyerekek. És ezt nagyon szerették, nagyon sok koncertünk volt vele, és nagyon jól ment. Utána ugye ehhez a borítót Szalai Attila karikaturista barátom készítette, és amikor megjelent ez a lemez, utána egy évre rá lett arra lehetőség, hogy csináljunk animációs filmeket, régi mesterséget bemutató dalokra. És akkor szintén Attilát kértem meg, hogy készítsen több rajzot, illetve hát itt a panonos kedves kollégákkal, a Miskolci Rolival, meg a Guci Dáviddal készítettünk kis filmeket, ezek ilyen másfél perces kis animációs filmek voltak, és itt rengeteg új rajz született, és kaptam én az Attilától egy jó rakás rajzot, amiből aztán úgy voltam vele, hogy csinálunk egy könyvet. Ott a hét nap sokat segített a kiadásban, és megjelent a Tudom én már című dalos mesekönyv. Ennek rengeteg bemutatója volt, mentünk vele mindenfelé koncertekre, könyvbemutatókra, és készült ebből még egy koncertfilm is, szintén itt a Panon televízióban. És akkor aztán úgy kicsit úgy parkolópályára tettük, ez a parkolópálya kb. Egy év volt.
0: Nem sokáig,
1: mert minden más dolgot is csináltunk, és aztán a Falu Kompánia ugye most indult el az év elején, nagy sikerrel készítettük el a Huszár Gyerek című előadásunkat, ennek kapcsán gondoltam, hogy legyen mindenféleképpen folytatás. És akkor gondolkodtunk, hogy milyen előadást legyen, hogy legyen, és akkor én mondom, hogy hát itt van ez a történet, amit én már régebben is szerettem volna mindig, hogy a színpadra tudjuk vinni ilyen táncos, zenés, színészes módon. Kicsit változtattunk a történeten, hogy a dramaturgiának jobban megfeleljen, és a színpadra tudtuk tenni, hát szinte két hét alatt a kedves alkotó társaimmal, akik nem mások, mint Csizmár Rita, ugye ő óvó pedagógus, illetve a Szekeres László Alapítványnak a programszervező, a gyerekprogramokat szervez rengeteget, Szakás Tamás, aki szintén nagyon sokat foglalkozik gyerekekkel, koreográfus, néptáncos, illetve Szakál Nikolett, aki szintén gyerekekkel néptánc programokat rengeteget valósít meg, rengeteg tapasztalata van már neki is ezekben az ilyen programokban, és igazából nagyon gyorsan ment ennek a színpadra rakása. És hát én azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon interaktív, sok zenét tartalmazó, sok éneket tartalmazó, érdekes történeteket tartalmazó előadás született meg, ami amellett, hogy a régi szakmákat bemutatja, van benne egy szerelmi szál is, mindenféle olyan dolog, amitől jó lehet egy előadás, és nagyon jó kis táncos betétek vannak benne, látványosak ezek a táncos betétek, jelmezek vannak benne, dísztetek vannak benne, van egy paravánunk, ami mögül el tudnak bújni az éppen nem szereplők, de egy ilyen bábos résznek is föl tudjuk használni. Igazából nagyon, nagyon sok minden érdekesség van benne, és tényleg színes, pörgős, és látványos, emellett pedig a gyerekeket is, vagy hát nem is muszáj csak a gyerekeket is, hogyha fölnőttek nézzük, akkor fölnőtteket is be tudjuk ebbe vonni különböző ritmusgyakorlatokkal, különböző ilyen alap tánc lépésekkel, akár dalolással, akár mondókázással, tehát rengeteg mindenbe be tudjuk ebbe a körülbelül 40 perces műsorba vonni ezeket a kedves nézőket. Legyenek azok akár kisgyerekek, óvodások vagy kisiskolások, de a tapasztalatom az, hogy ezeket az előadásokat nagyon nagy szeretettel nézik meg a szülők, és akár a nagyszülők is, hiszen mindenkinek a gyerekkorát hozza elő, és a gyerekkor az általában egy jó élmény az emberek számára.
0: Sok mindent elmondtál, de maradtak még. Nagyon sok kérdésem maradt. Ugye a történet főhőse egy juhászlegény, mondtad, hogy miről szól. Miért éppen ezt a történetet választottátok? Tehát mit tud adni ez a mai gyerekeknek? Tehát meg így alapból beszélhetünk itt akár a népmeséről is, hogy mi az, amit így évszázadokkal később is megszólít egy gyereket.
1: Hát ugye juhászlegény
0: az még mindig.
1: Az egy mesebeli hős, ugye ez nagyon sok népmesének a hőse, a csillagszemű juhász, vagy a mácsás király juhász. Tehát igazából rengeteg mesében szerepel a juhászlegény. Én is annak idején úgy találtam ki, hogy a juhász zenekarról, akkor a juhászról muzsikáljunk, meg arról énekeljünk. És rengeteg olyan tanulsága van neki, ami akár a 21. században is teljesen meg tud élni. Például az, hogy ne adjuk fel az álmainkat. Az, hogy ne szürküljünk bele egy olyan dologba, hogy most akkor ebben nekem bele kell, hogy törődjek, hanem igenis, hogy próbáljuk ki az új dolgokat, merjünk változtatni az életünkön, merjünk esetleg elmenni valahova, ahol ki tudunk próbálni valami újat, vagy valami mást, de a történet az úgy szövődik, hogy vissza kell jönni, és itthon találja meg az ember a boldogulását. És az a juhászlegény is összejárja a fél Magyarországot, elmegy Szabólegénynek, Kecskemétre, Katonának, Budapestre, Suszternek, Pozsonyba, Boltosnak, Debrecenbe, és még sorolhatnám, de a végén itt Vajdaságban találja meg a boldogságát, itt talál magának egy olyan szakmát, amit nagyon szívesen csinál, és itt tud majd a végén családot alapítani, itt tud megnősülni, és abban különbözik a lemez anyagától ez a mostani előadás. Itt a végén van egy lakodalmi jelenet is, ugye ezt nem akartuk semmiképpen se kihagyni. Van egy nagyon jó esküvő, ami egy régi galgamácsai szokásból merít, illetve egy nagyon érdekes mennyasszony tánc, ahol szintén olyan régi vőfél szövegek vannak új köntösbe hozva, amely a gyerekek számára, vagy a nézők számára érdekes lehet. Úgyhogy van egy kis változás a könyvhöz képest, de én azt gondolom, hogy így színpad kompatibilis, meg így gyerek előadás kompatibilis ez a történet.
0: Igen, ez a produkciónak nagyon fontos eleme, ennek a produkciónak az interaktivitás, amire külön ki is tértél. És gyerekekkel dolgozni azért teljesen más, mint mondjuk fellépni egy felnőtt közönség előtt. Mennyire lehet előre kiszámítani, hogy mi történik majd így egy-egy előadáson? Mi történik akkor, hogyha például a gyerekek, teszem azt, nem úgy reagálnak, ahogy ti azt elképzeltétek, úgy hagyjátok, hogy az előadás így alkalmazkodjon a gyerekekhez? Hogy mik ezzel a kapcsolatban a tapasztalatok eddig?
1: Én sose hagyom azt, hogy a gyerekek passzívok legyenek, tehát valahogy mindig megszoktam őket érinteni, nem játsszuk azt, hogy most akkor na, megvan a történet, és lejátsszuk, és aztán, hogyha nincs semmilyen reakció rá, akkor hát akkor lementés kész. Tehát mindig nyitottak vagyunk a változtatásra, a kicsit improvizálásra. Én ugye hát most már több mint 15 éve, lassan 20 éve készítünk gyereklemezeket a juhász zenekarral, és gyerekműsorokat tartunk, meg gyerektáncházakat tartunk. És hát igazából azért rájöttünk arra, hogy a gyerekeket hogyan lehet megfogni, vagy mivel lehet megfogni, vagy hogyha azzal éppen nem, akkor mi az a másik, amivel igen. Tehát, hogy ez mind-mind-mind tapasztalat, meg hát igazából az embernek azért egy elég komoly tudásanyaga is fölhalmozódik itt az évek, meg az évtizedek alatt, és hát ezt mindet beletesszük ebbe. Tehát, hogy nincs az, hogy most akkor így megszokásból lejátsszuk, és akkor lesz, ami lesz, hanem tényleg lesz, ami lesz, és mi alkalmazkodunk hozzá, és úgy csináljuk, hogy a gyerekek tényleg csinálják azt, amit szeretnénk, vagy ami benne van ebben a programban, és aztán egy élménnyel tudjanak hazatávozni. Ugye a tavasz folyamán a Huszár Gyerek című előadással több mint 20 helyen vendégszerepeltünk, és mindenhol azt kaptuk, hogy hát ez a gyereknek ez egy akkora élmény volt, és az óvónőknek is egy akkora élmény volt, és hogy ez milyen jó, és hogy ilyen miért nincs több, meg hogy menjünk máskor is, meg csináljunk még ilyen előadásokat, tehát mind nagyon-nagyon-nagyon jó visszajelzéseket kaptunk, és hát tényleg fontos az, hogy ezeket a gyerekeket már kisgyerekkorukban megismertessük hagyományokkal, hogy ezekbe ők bele tudjanak kapcsolódni, élővé tudjuk a számukra tenni ezt az egészet. Tehát ne úgy kezeljék, mint egy könyvespolcon levő poros könyvet, hogy azt néha leveszed, és akkor megnézegeted, hanem tényleg meg is élővé tudjuk a számukra tenni ezt az egészet. Tehát ne úgy kezeljék, mint egy könyvespolcon levő poros könyvet, hogy azt néha leveszed, és akkor megnézegeted, hanem tényleg meg is tud élni ezeket a dolgokat, és az ilyen előadások szerintem ehhez nagyon hozzájárulnak.
0: Igen,

0: kütyük felé fordulás, meg így a közösségtől való elfordulás. Ők még mindig megélik azt, hogy valamit együtt csináljunk, uh-huh. és hogy együtt játszunk, és hogy együtt énekeljünk, és hogy együtt táncoljunk. És én azt gondolom, hogy ez nagyon jó, és ezt nem szabad engedni. Tehát, hogy ezt igenis ápolni kell ezeket a dolgokat, hogy a gyerekeink ne felejtsenek el játszani, és ne felejtsenek el énekelni, ne felejtsenek el egymásnak a kezét megfogni, egymással beszélgetni, egymással táncolni, tehát ez mind nagyon fontos, és hát igyekszünk ilyen és hasonló előadásokkal ehhez hozzá is járulni.
1: Mennyire megütötte a fülemet ez a mondat, amit mondtál az előbb, hogy ne felejtsenek el a gyerekek játszani, mennyire igazad van. Holnap lesz ugye a bemutatótok Bács-Fekete-hegyen. Van benned ilyenkor izgalom, vagy esetleg kíváncsiság, hogy hogyan reagál majd a közönség? Meg mikor is, hol lesz, ezt is mondd el, kérlek.
0: Természetesen nagyon várjuk már a holnapi bemutatót, tehát szeptember 11-én Bács-Fekete-hegyen a színházteremben lesz ez az előadás. 19 órai kezdett. El. Ugye ott most a hétvégén születi napok vannak, és ez ennek az egésznek az egyik ilyen jelentős mozzanata. Örülök neki, hogy ott színházi körülmények között ezt be tudjuk mutatni. Persze izgulunk, és hogy nagyon-nagyon-nagyon várjuk, hogy ez hogy fog majd visszacsapódni a közönségen. Akik eddig látták, azok nagyon pozitívan nyilatkoztak róla. És én biztos vagyok benne, hogy egy jó szórakozás lesz, nem csak a gyerekek számára, hanem a felnőttek számára is. Akár szülőknek, nagyszülőknek, de hogyha csak úgy eljönne valaki kíváncsiságból egy kis népzenét hallgatni, egy kis néptáncot látni, és látni azt, hogy a gyerekek milyen hívvel kapcsolódnak ebbe be, azt szeretettel várjuk holnap, tehát pénteken 19 órára a Bács-Fekete-hegyen színházterembe. És akkor utána pedig várhatóak a további föllépések, már másnap két helyen is fellépünk, itt Szabadka környékén leszünk Palicson, a születinapok rendezvényén, szombaton 14 óra 30-kor, tehát 14 órakor van a születinapoknak a megnyitója, és utána rögtön jön a Falu Kompánia, tudom én már, című előadása. Nagyon várjuk ezt is, ugye ez nem színházi körülmény.
1: Pont erre akartam rákérdezni, hogy miben készített, más a szabadtéri fesztivál, ugyanaz, vagy azért más?
0: Nem, egészen más, de úgy készítettük az előadásainkat, úgy készítjük mindig is, én a Falu Kompániával erre nagyon törekszem, hogy ez bárhol bemutatható legyen, tehát ez egy óvoda udvarba is, vagy egy tornaterembe is, vagy egy nem tudom, bárhol bemutatható, és akkor így a Vigadó teraszán, tehát a nagy teraszon lesz ez bemutatva, ott egy kis színpad lesz, még egész pontosan nem tudjuk, hogy a paravánunk lesz a színpadon, és mi előtte fogunk játszani, vagy ráférjünk-e a színpadra, vagy hogy lesz, de meg tudjuk oldani, mert megoldottuk ezt már máskor is, és ugyanúgy ez a helyzet aztán Zentán is, a Tiszakötő Fesztiválon, gyermekfesztiválon, amely a zentai népkertben lesz megtartva, egész napos program, és mi ott 18 órai kezdettel fogunk föllépni. És ott is ugye szabadtéren lesz, ott is, hogyha jól láttam, akkor egy ilyen kisebb színpad várható, de ott is bevonjuk a gyerekeket, és nagyon jó lesz, biztos vagyok benne, hogy nagyon jó lesz a palicsi meg az entai előadás is, és nagyon nagy szeretettel várjuk a palicsra, a Szabadka környéki kedves ismerőseinket, barátainkat, akik járnak különböző táncházakba, vagy különböző olyan rendezvényekre, ahol ez a néptáncos dolog szokott menni, és hát természetesen kívülállóakat is, mert ez mindenkinek szól, tehát ez mindenki számára érthető, mindenki számára egyszerűen megtanulható, tehát nem kell hozzá semmilyen alap előtudás, hanem mindenki jöhet, élvezheti a zenét, élvezheti a táncot, és be is tud ebbe az egészbe kapcsolódni.
1: Ugye a Falu Kompánia többféle formában dolgozik, könyv, mese, zene, tánc, előadás, ti tulajdonképpen minek tartjátok magatok? A zenekarnak, színházi társulatnak, mese mondó közösségnek, vagy éppen az a lényeg, hogy így egyetlen kategóriába se fértek bele, meg alapból különben a produkciótok is szerintem egyedülálló.
0: Én ezt egy társulatnak állítanám be, most ugye nem vagyunk színészek, egyikünk se színész, akik olyan társulatnak, akik a népművészet terén tudnak valamit alkotni, ebbe belefér a zene, belefér a tánc, de belefér például a kézművesség is, ugye amikor volt a Gyöngyösbokréta Durindó, ott kézműves foglalkozásokat és olyan interaktív játékokat játszottunk, ahol színpadunk nem is volt egyáltalán. Tehát olyan típusú programok is beleférnek a repertoárunkba. Társulatként tudnám ezt az egészet definiálni, és hát a népművészeteket szeretnénk népszerűsíteni a nagy közönségnek, illetve én arra szeretném ráfektetni a hangsúlyt, hogy a kisebb rendezvényeken, akár a

0: napokon, a kisebb fesztiválokon is ezek az értékek jelenjenek meg, és ne csak arcfestés, meg ugrálóvár, meg ilyen szokásos dolog legyen, hanem adjunk a gyerekeinek egy kis hagyományos értéket is, egy kis olyan élményt, ami megfogható, ami hazavihető, ami élményt tud adni olyan szinten, hogy együtt énekelünk, együtt táncolunk, együtt játszunk, és azért is találtuk azt ki, hogy ez egy nagyon-nagyon-nagyon alacsony költségvetésű dolog, hogy a legkisebbekhez is el tudjunk jutni. Én is úgy voltam vele, hogy inkább visszáveszünk a mindenféle költségekből, csak hogy jussunk el minél több felé. És hál' Istennek erre úgy látom, hogy Vajdaságban is vevők az emberek, hál' Istennek megkeresnek minket, megtalálnak minket mindenféle rendezvényekre, és én örülök ennek, hogy ennyi helyre el tudunk jutni a falu kompániával.
1: Hogyha tudom én már története tovább folytatódna, akkor merre indul, vagyis fog is valószínűleg, merre indul tovább a juhászlegény, merre indulna tovább a falu kompánia, a terveitek érdekelnek.
0: Hát igazából most egyelőre ezt szeretnénk kijátszani mindenféleképpen. Vannak előadás ötleteink, vannak akár népmese, földolgozások is, vannak akár olyan, hogy a juhászenekarnak egy másik műsora szintén így színpadra kerülhetne ilyen módon, ilyen falukompánia módon. Úgyhogy többféle tervünk is van. Most konkrétan ezt a tudom én már szeretnénk most az ősz folyamán kijátszani itt Vajdaságban, mint Magyarországon, és akkor télre már készülünk egy ilyen téli hagyományokat bemutató előadással, arra is van már egy-két fölkérésünk, és az is majd ott az advent időszakban szintén egy ilyet fog majd futni, mint most itt a szület időszakban, ez a tudom én már. És hát ilyen hasonló előadásokat szeretnénk minél többet tartani, és aztán pedig a jövő nyarat azt meg majd meglátjuk, hogy mivel tudjuk még megspékelni. Nekem vannak ötleteim, csak ahhoz még egy pár dolognak össze kell, hogy álljon, de hát én gondolom, hogy össze fog az állni.
1: Biztos vagyok benne, és nagyon szépek ezek a tervek. Gabi, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál és meséltél nekünk erről.
0: Én köszönöm a lehetőséget.

0: Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
1: Reklám.
2: Folyamatos akció, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a szabadkai Magnaton Promet üzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenyen és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
3: Ki mondta, hogy szeptemberben vége a nyárnak?
4: Mórahalmon biztosan nem. Egy diákjeggyel ketten csobbantok szeptemberben minden nap.
3: Az első 500 családi jegy mellé pedig 2000 forintos wellness kupon jár ajándékba.
5: Szent Erzsébet mórahalmi gyógyfürdő, ahol a nyár még nem ért véget.
0: Napjaink és a közelmúlt slágerei. Nálunk szólnak.

0: Reklám.
1: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Start Autós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Start Autós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 9400-as telefonszámon. 024 479 9400.
2: Újdonság a szabadkai Medic Poliklinikán. Aranyérkezelés és proktológia. A legkorszerűbb bőrgyógyászati szakrendelő Szabadkán. Digitális anyajegyvizsgálat és rádióhullámos függő szemölcseltávolítás, hajhullás okainak kivizsgálása. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
3: 12 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
5: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
4: Önökkel, önökért Címgáz.

0: híradó.
1: Feloszlatta a parlamentet, és október 25-ére kiírta az előrehozott parlamenti választást a szerb elnök. Az üzemanyag Szerbiában a legdrágább a régióban, egyre többet kell fizetnünk a benzinért és a dízelért. Új történelmi mélypontra süllyedt a Duna vízállása Bezdánnál, és elkezdődött az új tanév a MATE zentai képzési helyszínén. Jó napot kívánok a mikrofonnál a hírszerkesztő Brasnyó Zoltán.
2: Választások 2026.
1: Kiírták az előrehozott parlamenti választásokat Szerbiában, aláírta a szerbiai parlament feloszlatásáról szóló rendeletet Alekszandar Vučić szerb államfő, valamint az előrehozott voksolások kiírásáról szóló határozatot is. A választásokat október 25-én tartják. A szerb választási szabályok szerint a választás kiírása és megtartása között legalább 45 és legfeljebb pedig 60 napnak kell eltelnie. Rózsa Krisztina a mikrofonnál.
3: A rendelet alapján feloszlatják a 2023. december 17-én megválasztott köztársasági képviselőházat. Alekszandar Vučić államfő a döntést a szerb kormány szeptember 7-én benyújtott, indoklással ellátott javaslata alapján hozta meg. Vučić közölte, hogy a parlament feloszlatásáról szóló rendelet az ország hivatalos közlönyben történő megjelenésének napján lép hatályba. Ezzel egy időben hivatalosan is megkezdődik a választási folyamat. Helytelen lenne arra a következtetésre jutni, hogy mindez kizárólag a Szerbián belüli politikai pártok vagy politikai szereplők közötti konfliktus eredménye volt. Nem csak külföldi hatalmak jelenléte, hanem jelentős beavatkozása mellett is voltak zavargások, rendbontások és konfliktusok, és mindezek tetejében megosztottá vált a társadalom. Ezért számtalanszor felszólítottam a politikai ellenfeleimet a párbeszédre, beszélgetésre, mert úgy gondolom, hogy a párbeszéd és a beszélgetés mindig gyógyító hatású, jó dolog, és a szavak, valamint az érvek cseréje mindig segít a konfliktusok megoldásában. A köztársasági elnök külön határozatban október 25-ére írta ki a képviselőházi választásokat. A választásokat a törvényben meghatározott választási szervek bonyolítják le, a képviselők megválasztásáról szóló törvény rendelkezései alapján. Az október 25-i választáson a szerbiai polgárok az új összetételű parlament képviselőiről döntenek. Az új parlament megalakulása után az alkotmányos és törvényi rendelkezéseknek megfelelően megkezdődhet az új kormány megalakításának folyamata is. Az államfő szerint a választásnak kell megmutatnia, milyen irányban haladjon Szerbia, miközben továbbra is az európai utat támogatja. Arra kérte a feleket, hogy a kampányt békésen és méltóság teljesen folytassák le, és kijelentette, hogy elfogadja a választók döntését. Szükség volt-e ebben a pillanatban választásokra, hiszen a parlament előző összetétele 2023. decemberében alakult meg. Ha nem lennének ilyen feszültségek, politikai nézeteltérések és konfliktusok, akkor természetesen nem lenne szükség választásokra. Minden halogatás veszélyeztetné az expót, és úgy gondolom a demokrácia fennmaradását is, amely hazánkban a politikai rendszer legjobb formája. Szerbiában tehát ismét előrehozott parlamenti választásra kerül sor. A pártok számára megkezdődik a kampányidőszak, valamint a választási listák összeállításának és benyújtásának folyamata.
1: A vajdasági magyar közösség politikai súlya is fontos tétje lesz az október 25-ére kiírt előrehozott parlamenti választásnak, hangsúlyozta dr. Pásztor Bálint, a VMS elnöke Facebook bejegyzésében. Pásztor szerint a párt az elmúlt hetek felkészülése után készen áll a választási megmérettetésre. Mint fogalmazott, a VMS-nek 21. századi programja és megfelelő jelöltjei vannak, akik között a párt tagjai mellett a közösségükben hiteles, a VMS-hez nem tartozó személyek is szerepelnek. A VMS elnöke kiemelte, hogy a választási eredmény hatással lehet a vajdasági magyarok számára fontos ügyekre, így az iskolák és intézmények jövőjére, a települések fejlődésére, valamint a közösség gazdasági lehetőségeire. Hozzátette, hogy a kampány során a VMS vajdaság minden pontján szeretne kapcsolatot tartani a magyar közösséggel. Koalícióban indul a közelgő szerbiai parlamenti választásokon a Szerbiai Szocialista Párt. Az SPS főbizottsága egyhangulag döntött arról, hogy az Egységes Szerbiával, a Szerbiai Szociáldemokrata Párttal és a Szerbiai Zöldekkel közös listát méretteti meg magát. A párt közleménye szerint az SPS politikájának két alappillér az államépítő és a szocialista irányultság. Céljuk Szerbia megőrzése, valamint az, hogy az ország fejlődéséből a társadalmi igazságosság elven alapján mindenki részesüljön. A főbizottság ülésén létrehozták a választási kampány lebonyolításáért felelős tábot. Az SPS közölte, egységesen és teljes erővel készül a választási küzdelemre. Újvidékről indítják választási kampányukat a tüntető szerbiai egyetemisták. A kampányító rendezvényt ma 17 órától tartják a Szerb Nemzeti Színház előtt. Az eseményt az Eljött az idő, a diákok győznek jelmondattal hirdetik meg az FTNSZ Búdi nevű X-fiókon. A Nova.rs beszámolója szerint a megmozduláson nem csak az újvidéki, hanem más szerbiai egyetemek hallgatói is részt vesznek. A szervezők jelentős civil támogatásra számítanak, és azt közölték, hogy Újvidék lesz a kampány első állomása. A Szabadság és Igazságosság pártja, a Szerbia Központ és a Szolidaritás Polgári Mozgalom közös Európai Szerbia Marinika Tepić Zdravko Ponoš néven indul az előrehozott parlamenti választásokon. A pártok célja a kormányváltás és szerintük egy európai jogállami Szerbia megteremtése. Rózsa Krisztina beszámolója.
3: A pártok vezetői belgrádi sajtótájékoztatójukon azt mondták, szerintük világos programmal rendelkeznek arra vonatkozóan, hogyan lehetne az Alekszandar Vučić vezette szerb haladó párt hatalmát rövid idő alatt lebontani, és milyen intézkedésekkel kellene megkezdeni egy demokratikusabb, európai irányultságú Szerbia felépítését. Dragan Gyilas, a Szabadság és Igazságosság pártjának elnöke. Azt várom az európai vezetéstől, hogy kilépjen a sok állapotából, és tegyen lépéseket azokkal szemben, akik már 14 éve eltávolítják Szerbiát Európától. Azt várom európai barátainktól és szövetségeseinktől, mindazoktól, akik azt szeretnék, hogy Szerbia Európa része legyen, és nagyon sokan vannak, biztosan többségben, hogy minél erősebben hallassák hangjukat, és támogassák azokat az embereket, akik egy európai Szerbiát képviselnek. Marinika Tepić, a Szabadság és Igazságosság pártja alelnöke jogállamot, szabad választásokat és független médiát ígért, míg Zdravko Ponoš, a Szerbia Központ elnöke hangsúlyozta, hogy Szerbiának nincs ideje várni, ezért konkrét 99 pontos tervvel készülnek. A mi politikánk nem csak arról szól, hogy lehet és kell jobban csinálni, hanem azt is tudjuk, hogyan lehet jobbá tenni az országot. Az ő politikája az, hogy Szerbia nem fog belépni az Európai Unióba, ezt most hivatalosan és egyértelműen először hangosan is kimondta. A mi politikánk ezzel szemben az, hogy Szerbia akar, tud és be is kell lépjen az Európai Unióba. Az ellenzéki pártok nyitottak az egyetemistákkal való együttműködésre is, és abban bíznak, hogy közösen képesek lehetnek leváltani a szerb haladó párt által vezetett hatalmat.
2: Választások 2026.
1: Egyre többet fizetnek a szerbiai autósok a tankolásért. Az üzemanyagárak az elmúlt időszakban folyamatosan emelkedtek, és a régió több országához képest Szerbiában továbbra is drága a tankolás. A nemzetközi olajpiac alakulása miatt pedig egyelőre az sem látszik, hogy hol állhat meg a drágulás. Balázs Zita riportja.
0: A közel-keleti konfliktus újabb fejleményei ismét bizonytalanságot okoznak a világ olajpiacán. A hormuzi szoros körüli feszültség, valamint az energetikai létesítmények és a szállítási útvonalakat érő támadások miatt emelkedésnek indult a kőolaj világpiaci ára. A szakértők szerint, ha továbbra is romlik a helyzet, a brent nyers olaj hordonkénti ára akár a 100 dolláros szintet is átlépheti. Szerbiában az árak mellett az ellátás is kihívást jelent. Az alacsony dunai vízállás megnehezíti a készüzemanyagok szállítását. A hazai ellátás egyelőre biztosított. A kérdés az, hogy a drágulás meddig folytatódhat. Jelica Putnikovics, az Energia Balkána portál fő és felelős szerkesztője. Továbbra is problémát jelent a Duna alacsony vízállása, ami azt jelenti, hogy nehezebben jutunk hozzá a kész üzemanyagokhoz, amelyek a Dunán keresztül érkeznének, akár a Fekete-tenger, akár Románia felől. Az nem is igazán fontos, hogy ki adja el nekünk. Az viszont jó dolog, hogy a NIS szeptember végéig importálhat nyársolajat. Így nem áll fenn a veszélye annak, hogy üzemanyag hiány alakuljon ki a hazai piacon. Természetesen az ár kérdéses, a jövedéki adó csökkentését pedig hétről hétre meghosszabbítják, hogy megfékezzék a hirtelen áremelkedést. A hazai üzemanyagárakat a nemzetközi piactól elsősorban a magas szállítási és logisztikai költségek választják el, magyarázzák a szakemberek. Szerbiának nincs közvetlen tengeri kijárata, ráadásul a környező országok szállítási infrastruktúrája sem kedvező, ami tovább növeli a költségeket. Mindez megnehezíti az árkockázatok kezelését, és ez a benzinkutakon fizetendő árakban is megmutatkozik. Az üzemanyag végső árába emellett a jogszabályban meghatározott, maximálisan engedélyezett árrés is beépül, ami jelenleg literenként 21 dinár. Jelenleg egy liter 95-ös benzin 205 dinárba kerül a hazai benzinkutakon. A drágulás a dízel árán is érződik. Szerbiában jelenleg mintegy 234 dinár kell fizetni egy liter euró dízelért. A régió több országában ennél jóval olcsóbb a tankolás. Dinárban átszámítva Magyarországon körülbelül 226, Romániában 227, Boszniában pedig 206 dinárnak megfelelő összegbe kerül egy liter. Észak-Macedóniában még alacsonyabb az ár, körülbelül 192 dinár. A szerbiai autósok így továbbra is a régió magasabb dízeláraival szembesülnek.
1: Új történelmi mélypontra süllyedt a Duna vízállása Bezdánál. Csütörtök reggel mínusz 172 centimétert mértek, közölte Igor Kolákovics, a Vajdaság vízei közvállalat igazgatója. Az elmúlt napokban folyamatosan csökkent a folyó vízszintje, ám a korábbi előrejelzések alapján nem számítottak arra, hogy a Duna ilyen alacsony szintre süllyed. A szakemberek most a Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet következő napokra vonatkozó előrejelzéseit várják. Kolákovics kiemelte, hogy Bezdáni és a gombosi szivattyú telepek továbbra is az elmúlt másfél hónapban alkalmazott üzemmódban működnek. Elmondta, hogy az elmúlt napokban a Bánát területén található csatornák vízszintje is tovább csökkent. Ennek hátterében a Tisza rendkívül alacsony vízhozama áll. 49 új hallgatóval és 15 friss diplomással ünnepelte tanévnyitó rendezvényét a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Zentai Konzultációs Központja. Az ünnepségnek a Prosciencia Naturae Alapítvány oktatási központja adott otthont, ahol a tanév kezdetével együtt a végzősök sikereit is méltatták. Korom Sarolt a tudósítása.
4: Ünnepelt a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Zentai Konzultációs Központja. A tanévnyitó ezúttal nem csak a kezdetekről szólt, 15 hallgató számára lezárult egy fontos életszakasz, a kezükbe vehették a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetemen megszerzett diplomájukat. Kovács Kóródi Ádám, kertészmérnök.
5: A képzés remek volt, a tanárok nagyon jók voltak, nagyon segítőkészek, az évfolyamtársakkal is nagyon jó kapcsolatot ápoltunk, nagyon jó barátságok születtek, nagyon jó kapcsolatok születtek. Én úgy gondolom, hogy minden nagyon rendben volt, nagyon szépen haladtunk a tanulmányainkkal.
4: A Zentai Központ fontos szerepet tölt be a vajdasági magyar felsőoktatásban. A fiatalok helyben anyanyelvükön szerezhetnek korszerű és a munkaerőpiacon is hasznosítható tudást. A képzések ugyanakkor folyamatosan alkalmazkodnak a változó világhoz és a hallgatók igényeihez is. Lengyel László, a Prosciencia Naturae Alapítvány ügyvezetője.
6: Igyekszünk követni azokat a trendeket, amiket a mai fiatalok kérnek. Tehát olyan oktatásmódszertannal, olyan tananyagok rendelkezésre bocsátásával, amiket ők már ugye digitális platformokon, vagy akár már most az AI használatával is könnyen használnak, jól használnak. E felé megy ez a tagozat is. Igyekszik tehát a kor szellemének megfelelően egy stabil tudást és egy olyan hallgatói felkészültséget adni, amivel itt a mi térségünkben megállják a helyüket a végzettek.
4: Az új tanévben 49 hallgatóval gyarapodott a Zentai Központ közössége, a képzés fókuszában pedig egyre inkább azok a kérdések állnak, amelyek a mezőgazdaság és a társadalom jövőjét is meghatározzák. Bújdosó Zoltán, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem oktatási rektor helyettese.
7: Napjainkban, különösen az elmúlt évtizedek klímaváltozási problémái, fenntarthatósági, vízgazdálkodási problémái azok, amelyek egyre inkább érdeklik a fiatalokat, hiszen tulajdonképpen a jövőnket ez határozza meg, az ő tanulmányaik utáni munkájuk fogja ezekre a nehéz kérdésekre megadni majd a választ.
4: Az Entai Konzultációs Központ a következő tanévben is azon dolgozik majd, hogy a vajdasági magyar fiatalok számára helyben biztosítson versenyképes, korszerű és a térség igényeihez igazodó oktatást.
1: A pontos idő 12 óra 15 perc.
8: Időjárás.
9: Szabadkán pillanatnyilag 24 fok van, napos és felhős órák váltogatják egymást a délután folyamán. Csapadék ma nem valószínű, a csúcsértékek pedig a 27 fokot érik el.
10: Az időjárás jelentés támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
8: Reklám.
11: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13-a Szabadka.
12: Bomax.
13: További 10% kedvezmény a Vitapurnál a vásárlás teljes összegére. Szeptember 10-e és 15-e között további 10% kedvezmény jár a már akciós termékekre is. Találkozzunk a Vitapurban!
14: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
15: Forduljon hozzánk bizalommal! Segítünk! Nordend, 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
14: Időpont foglalása 024 561 112-es telefonszámon.
15: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024 561 112 www.nordent.rs.
16: Velünk a zene mindig veled van. Panorádió. A te hangod.

0: programajánló. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com
2: Média támogató a Pannon RTV.
3: 91.5 A jó választás.

love goes. 12 óra 34 perc van, ugye ha valaki mostanában nagyon sokat tüsszög, folyik az orra és viszket is a szeme, annak sajnos hát nem túl jó hír az, hogy a parlagfű szezon elérte a csúcsát idén, ugyan hát később indult a pollen szórás és a nagy szárazság miatt összességében kevesebb pollen került a levegőbe, mint az elmúlt évek erősebb időszakaiban, de az allergiások számára most így is az egyik legnehezebb időszak jön. Érdemes figyelni a pollen jelentést ilyen, és amikor a nagyon magas a pollen terhelés, akkor lehetőség szerint kevesebb időt töltsetek a szabadban. Tudom, hogy nem annyira könnyű ezt így megszervezni, de talán könnyebb átvészelni. Arra is érdemes figyelni, hogy a pollen a hajunkon, a bőrünkön, a ruhákon is könnyen könnyen megtapad, ezért az esti hajmosás, ruhacsere is tud segíteni egy picit a panaszoknak az enyhítésénél. És hogyha valakinek most jelentkeztek először komolyabb allergiás tünetei, vagy a korábbi gyógyszerek már nem igazán hatnak, akkor érdemes allergológushoz is fordulni. Egy közelgő hidegfront és az eső átmenetileg enyhíteti a helyzetet, de a parlagfű szezonnak még sajnos nincs vége.

0: Reklám.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Csillogó mosolyra vágyik, nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a Szabadkai Primus Dentál Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással, a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget. Foglaljon időpontot most a 024 4100202-es vagy a 065 9100202-es telefonszámok egyikén. Primus Dentál Centrum.
4: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
5: Várom a postást.
4: Jön a nyugdíj?
5: Azt várhatom.
4: A számlákat hozzák.
5: Na azt nem várnám.
4: Hát akkor?
5: Ma hozzák a 7 napot.
6: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
7: 13 óra van.
8: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
9: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
8: Önökkel, önökért Címgáz.
7: Hírek.
10: Jó napot kívánok, Brasnyó Zoltán vagyok. Új történelmi mélypontra süllyedt a Duna vízállása Bezdánnál. Ma reggel mínusz 172 cm-t mértek, ezt közölte Igor Kolákovics, a Vajdaságvizei Közvállalat igazgatója. Az elmúlt napokban folyamatosan csökkent a folyó vízszintje, a korábbi előrejelzések alapján nem számítottak arra, hogy a Duna ilyen alacsony szintre süllyed. A szakemberek most a Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet következő napokra vonatkozó előrejelzéseit várják. Kolákovics kiemelte, hogy Bezdáni és a gombosi szivattyú telepek továbbra is az elmúlt másfél hónapban alkalmazott üzemmódban működnek. Elmondta, hogy az elmúlt napokban a Bánát területén található csatornák vízszintje is tovább csökkent. Ennek hátterében a Tisza rendkívül alacsony vízhozama áll. Ellenőrzés alá vonták a Jagodina közelében Lipár település részen tegnap kitört tüzet. A lángok mintegy 20 hektárnyi füvet és alacsony növényzetet érintettek. A tűzoltók továbbra is a helyszínen vannak és hűtik a terepet, mivel több helyen még parázsló fatönkök okozhatnak újabb fellángolást. A Rudnag láva térségében, valamint a Majdanpekhez tartozó Golubinje határában keletkezett tüzeket időközben el is oltották. A Suva Planina hegyen azonban továbbra is küzdenek a lángokkal a nehezen megközelíthető terep miatt. Szerbia számára is fontos lehetőségeket tartogat az űrkutatás és az űripar fejlődése, mondta Alekszandar Vučić Párizsban, ahol részt vesz a nemzetközi űrügyi csúcstalálkozón. A szerb elnök a Grand Palace-ba érkezésekor arról beszélt, hogy az űrkutatás területén egyre élesebb verseny zajlik az USA és Kína, valamint Európa és a világ többi részek között. Szerinte az európai országoknak is meg kell találniuk a helyüket ezen a területen, és ez Szerbia számára is fontos. Vučić úgy fogalmazott, hogy Szerbia nem versenyezhet a nagyhatalmakkal a műholdak felbocsátásában, ugyanakkor az országnak érdemes megtalálnia a saját lehetőségeit. Azt mondta, a jövőben akár Szerbiának is lehetnek saját kis műholdjai. A francia elnök Emmanuel Macron kezdeményezésére megrendezett párizsi csúcstalálkozón mintegy 120 külföldi küldöttség vesz részt. Az eseményen állam és kormányfők mellett nemzetközi szervezetek képviselői, tudósok, katonai szakértők és űrhajósok is jelen vannak. Pozsonyba utazott Magyar Péter, hogy részt vegyen a visegrádi négyek csúcstalálkozóján. A pozsonyi várban tartandó egyeztetésen a lengyel, a cseh és a szlovák kormányfő mellett jelen van az Európai Unió soros elnökségét betöltő ír miniszterelnök is, olvasható a magyar miniszterelnök Facebook bejegyzésében. A tárgyalások fókuszában a régiót és az egész Európai Uniót érintő kulcskérdések állnak, mint az illegális migráció elleni határozott küzdelem, az emelkedő energiaárak miatti koordinált fellépés, valamint az EU következő 7 éves költségvetési kerete. Magyar Péter közösségi oldalán kiemelte, hogy magyar kezdeményezésre ismét egységesen fellépő V4 csoport a jövőben hangsúlyosabb szerepet vállalhat az uniós döntéshozatalban. Ez pedig jelentősen megkönnyíti a magyar érdekek hatékony és eredményes képviseletét Brüsszelben.
7: Időjárás.
10: Szabadkán és környékén 25 fok van jelenleg. Helyenként felhős, azonban a nap további részében főként napos időben lesz majd részünk. A mai csúcshőmérséklet 26 fok körül alakul. Holnap pedig már esős időre figyelmeztetnek a meteorológusok. A napi csúcs 26 fok körül alakul majd.
0: Az időjárás jelentés támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
7: Társadalmi célú felhívás.
11: Végezz el az általános iskolát, és jusson gyorsan biztos munkahelyhez. Egy második esély, mert a tudás hatalom. Felnőtt oktatás a Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában 15 éven felülieknek. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600.
12: Média támogató a Pannon RTV.
7: Társadalmi célú felhívást hallottak.
13: Az autóban
14: vagy bicajon.
13: Pannon Rádió. A legjobb utitárs.

0: somebody else. Panorádió, a te hangod, mesével, játékkal és közös élményekkel várják a népmese mondó gyerekeket október elején Palicson. Negyedik alkalommal szervezik meg a vajdasági népmese mondó találkozó gyerekeknek, amely ezúttal is azoknak az általános iskolás gyerekeknek szól, akik aktívan részt vesznek valamilyen népmese mondó közösségben. A találkozó azonban ezúttal nem arról szól, hogy a gyerekek így kiállnak és mesélnek, most ők lesznek a hallgatók, illetve a vendégek. A palicsi találkozó a népmesék világáról is, arról, hogy miért fontos már gyermekkorban megszeretetni ezt a hagyományt, ifjú Béres Szinitát, a program egyik szervezőjét kérdezem, aki a vonal túlsó végén van. Szerbusz, Szinita!
1: Sziasztok, üdvözlök mindenkit!
0: Ugye a rendezvény címe népmese mondó találkozó gyerekeknek, de érdekes módon ezúttal nem a gyerekek mesélnek, hanem nekik mesélnek. Miért tartottátok ezt fontosnak?
1: Hát elsősorban is maga a találkozónak a célja is igazából az, és azt tartjuk legfontosabbnak, hogy a vajdaságban tevékenykedő és népmese mondással foglalkozó gyerekeket az egész éves szorgalmas munkájukért, lelkes mesemondói tevékenységükért megajándékozzuk egy különleges élményben gazdag programmal. Igazából a találkozó minden a népmeséről és a mesemondásról szól, de emellett szeretnénk, hogyha a gyerekek nem csak a meséket hallgatnának, ahogy említetted is, hanem hogy egy játékos, kreatív, közösségi foglalkozáson keresztül még közelebb kerülhessenek igazából a népmesék világához.
0: Kik jelentkezhetnek konkrétan? Milyen gyerekeket vártok a találkozóra?
1: Hát a találkozóra igazából ugye a vajdaságban működő meseműhelyek, egyesületekben működő mesemondók jelentkezését várjuk, tehát ezek általában ugye gyerekek, úgyhogy az ő jelentkezésüket várjuk, és azért is szeretnénk meghatározni, hogy ez egy 25 fős ugye létszám, hogy minél közvetlenebb legyen, minél jobban tudjunk velük közösségi élményt tudjunk nekik ugye adni.
0: A program nagyon színes lesz, mesemondás, mesekvíz, kézműveskedés, játék, illetve falukampánya, előadása is. Van olyan program, amelyet itt különösen vársz, vagy vártok?
1: Igazából mindegyiket nagyon várom, mert szerintem mindegyik a maga módján nagyon különleges, és mindegyik a maga módján ad valamit. Viszont itt azért szeretném megemlíteni, hogy ugye ez valamilyen szinten zárt körű rendezvény, de ugye a regisztrációhoz kötött, viszont a falu kampányának az előadása az regisztráció nélkül megtekinthető lesz bárki számára. Tehát, hogy az nem csak annak a 25 fős gyermeksereknek szól, hanem az bárki számára megtekinthető lesz. A programokkal kapcsolatban pedig ugye a Facebook oldalunkat is meg tudják tekinteni, a Vajdasági Népmesemondó találkozó oldalán, és ott mindig csipegetünk egy kicsikét, mindig megosztunk egy-egy érdekes élményt, vagy programot. Úgyhogy a programokat tekintve én mindegyiket szívből ajánlom, és tényleg mindegyik nagyon-nagyon-nagyon tud adni.
0: Te magad is részt veszel az ismerkedős játékban. Milyen játékokra számíthatnak a gyerekek? Hogyan lehet egy ilyen találkozón így nagyon gyorsan és könnyen feloldani a társaságot?
1: Hát igazából az ismerkedős játékokat én úgy találtam ki, hogy az első percekben legyen lehetőség egy kis nevetésre, mozgásra, közös játékra, és én nem szeretném, hogyha a gyerekek úgy éreznék, hogy most akkor ez akkor elsősorban be kell mutatkozni, meg hogy ez egy nagyon hivatalos dolog legyen, mert ugye ettől igazából a felnőttek is nagyon zavarba jönnek. Inkább játékosan derítjük ki, hogy ki kicsoda. Ugye nagyon sok esetben ezek a gyerekek már találkoztak. Felismernek egy-egy arcot ugye a versenyek, a szemlék által, és pont az a lényeg, hogy egy kicsikét közvetlenebb módon, tehát egy barátkozás alakuljon ki, és szerintem a társaságot a legkönnyebben úgy lehet feloldani, hogyha nem az ismerkedést erőltetjük, hanem adunk nekik valamit, amin együtt nevethetnek, vagy amit együtt csinálhatnak. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez a közös játék nagyon gyorsan lebontja ezt a kezdeti, nem ismerek itt még senkit érzést, és ehhez még egy kis bolondozás is társul, úgyhogy ez lenne a lényege.
0: A népmese mondás ma már nem feltétlenül része minden család mindennapjának. Mennyire nehéz megszólítani szerinted a mai gyerekeket a népmesékkel?
1: Hát szerintem ez egy nagyon nagy kihívás, és a mai gyerekek rengeteg ingerrel találkoznak, és a képernyő nagyon gyorsan, nagyon látványosan kínálja ugye nekik a történeteket, és igazából azt tapasztalom, hogy a gyerekek nem a mesékre untak rá igazából, hanem arra, hogy a mese nem szól hozzájuk. Ha egy mese jól van elmesélve, akkor az ma is tud működni, és ők néha egészen meglepő, hogy mennyire működik. Úgyhogy én azt mondanám igazából, hogy a népmesékben vannak olyan alapvető dolgok, amelyekre ma is ugyanúgy fontosak, például a barátság, a félelem, bátorság, vagy igazságtalanság, kíváncsiság, öröm, győzelem. Ezek igazából nem évszázadokhoz kötött érzések, és talán azt kell mondani, hogy sokat számít, hogy a gyerek nem egyszerűen fogyasztják a mesét, hanem valamilyen módon részt is vesznek benne. Elképzelik, tovább gondolják, kérdeznek róla, nevetnek rajta. Tehát a meseközben dolgozik a gyereknek a fantázia.
0: És szerinted milyen egy jó mesemondó? Elég ahhoz, hogy valaki jól ismerje a mesét, vagy azért kell hozzá valami plusz, valami más is?
1: Hát a mese szerintem az csak egy kezdet. Egy jó mesemondó nem egyszerűen álmod egy történetet, hanem életet lehet ugye bele. Érzi, mikor kell gyorsítani, mikor kell megállni, mikor kell halkabban beszélni, mikor kell egy pillanatnyi csendben, még jobban fokozni a feszültséget. És ugye tudja a mindennapi aktualitásokat, egy-egy pillanatot belevinni a mesébe, tehát improvizálni, igazából így mondanám, hogy a régi mesébe a mai modern világot, vagyis a mai aktualitást ugye beleviszi. Tehát főként az, hogy talán még ugye figyel a hallgatóságra, és ennek nem kell tökéletesnek lennie. Pont ebbe vesznek bele sokszor, nem kell színésznek lenni. Játékosnak kell lenni, de azért ugye a hitelességet meg kell tartani, tehát kell viszont ugye a hit, a játékosság, a jelenlét, a képesség, hogy a mesélő valóban elhiggye azt a világot, amelyről ő mesél, és ettől lesz ő hiteles. És így valójában a gyerekekkel is könnyebb kapcsolatot tud létrehozni.
0: Az utolsó kérdésem egy kicsit személyesebb lesz. Te személy szerint mikor szeretted meg a népmeséket, és szoktál-e mesélni otthon a kislányodnak?
1: Hát nekem valahogy a népmesék mindig közel álltak hozzám, és gyerekként még természetesen nem azt éreztem velük, hogy ez milyen fontos kulturális örökség, hanem egyszerűen csak azt, hogy jó hallgatni őket. Jó volt belépni ugye abba a világba, ahol a legkisebb fiú is elindulhat szerencsét próbálni, ahol lehetetlennek tűnő dolgok megtörténhetnek, és igazából a történetnek a végén mindig valahogy minden a helyére kerül, és én is ezzel ugye teljesen más szemmel nézek a mesékre, és talán még jobban szeretem őket most, ugye a kislányom mellett, és szerintem a mesehallgatás az nagyon, nem az a lényeg, hogy ugye hány hónap, most megszólalt, hanem hogy ugye hallja azt a ritmust, a hangom, az együtt töltött időt, és ugye igazából ezáltal őnek is teljesen más képzeletbeli világ alakul ki. Tehát még lehet, hogy most ugye, mivel ő még csak 8 hónapos, teljesen másként alakul ki, de hogyha én már ugye szoktatom a mesehallgatással, meg ugye sokat mesélek neki, sokat nézünk könyveket, vagy én is, ahogy mesélek neki, szeretném, hogyha át tudnám neki adni ezt a fajta örömet és élményt, amit ugye a mesehallgatás ad, és a mesemondás ad.
0: Szinta, köszönöm szépen a választ és az információkat, sok érdeklődőt és jó hangulatot kívánok nektek idénre is.
2: A kedvenc dalaid, a kedvenc rádiód, neked szól. Pannon Rádió, a te hangod.

0: A Pannonpresszót támogatta a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910. 024 553 910.
1: Reklám.
2: További 10% kedvezmény a Vitapurnál a vásárlás teljes összegére. Szeptember 10-e és 15-e között további 10% kedvezmény jár a már akciós termékekre is. Találkozzunk a Vitapurban!
3: Különféle általános és szakvizsgálatok, valamint diagnosztikai eljárások a Szabadkai Kutyaszdrávja magánrendelőben. Digitális röntgengép, CT-szkenner, viszértágulat lézeres kezelése, kardiológiai és laboratóriumi vizsgálatok, és még sok minden más. Az árjegyzéket és a szolgáltatások listáját megtekintheti a www.kutyaszdravja.rs címen. Kellemes környezet, barátságos személyzet, diszkréció, szaktudás. Kutyaszdrávja. Szabadka, Zentai út 3. 024 55 75 75 024 55 75 75.
2: Ki mondta, hogy szeptemberben vége a nyárnak?
4: Mórahalmon biztosan nem. Egy diák jeggyel ketten csobbantok szeptemberben minden nap.
2: Az első 500 családi jegy mellé pedig 2000 forintos wellness kupon jár ajándékba.
5: Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdő, ahol a nyár még nem ért véget.

Espresso folytatásában hoztam nektek egy kis érdekességet a szomszédos országból, mert hogy újabb magyarországi termálvíz kapta meg a gyógyvíz minősítést, ezúttal Győr Gyirmóton, írja Termál Online. A minősítést a Gyirmót Sport and Wellness Hotel fürdő részlegén található termálvíz kapta meg. A szálloda 2021-es megnyitása óta dolgozott azon, hogy a vizet gyógyvízé minősítsék. A vizet először egyébként ásványvízként ismerték el, majd több éves hatósági eljárást követően idén nyáron megkapta a gyógyvíz minősítést, és hát a minősítés során egyebek mellett a víz összetételét, hőmérsékletét, terápiás hatását vizsgálták természetesen, és a víz nátriumklorid hidrogénkarbonátos jellegű, és jelentős a metakovasav, valamint a jó tartalma is, és hát a vizsgálatok alapján, ami ugye minket érdekel, ugye elsősorban a térd ízületi kopásban szenvedők számára lehet érdekes ez a gyógyvíz, és hát a gyógyvíz egy 38 Celsius fokos medencében érhető el, és a szálloda wellness részlegét nem csak a hotel vendégei használhatják, ezt fontos tudni, hanem napi jeggyel külső látogatók is igénybe vehetik.

Espresso támogatja a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910 024 553 910

Műsorunk végéhez érkeztünk, ennyi fért bele a mai presszóba. Remélem, hogy szép napotok van. Megköszönöm a figyelmeteket Nagyhegyesi Dávid nevében is. A műsorvezetőm a Fackovics Melissa volt. További kellemes rádiózást kívánunk, és szép délutánt hallgassátok a presszót holnap is. Sziasztok!

0: Reklám.
1: További 10% kedvezmény a Vitapurnál a vásárlás teljes összegére. Szeptember 10-e és 15-e között további 10% kedvezmény jár a már akciós termékekre is. Találkozzunk a Vitapurban!
2: Első alkalommal tesz vezetői vizsgát, vagy hosszabbítaná jogosítványát? A Zdravomed ND szeptemberi akciója önnek szól. Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és elsősegély képzés együtt csak 7000 dinár. Jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat mindössze 2800 dinár. Az akció szeptember 30-áig érvényes. Időpontfoglalás a 024 455 51 55-ös, vagy a 066 645 51 55 5-ös számon lehet. Zdravomed ND. Gondolkodj egészségesen, gondolj a Zdravomedre!
3: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Kare György út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
4: 14 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
6: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
5: Önökkel, önökért, Címgáz.
4: Hírek.
5: Választások 2026.
7: Jó napot kívánok, Brasnyó Zoltán vagyok. Újvidéken a Szerb Nemzeti Színház előtt ma 17 órakor kezdi meg az október 25-i rendkívüli parlamenti választásokra irányuló kampányát a Szerbiai Egyetemista Mozgalom. A rendezvényen részletesen bemutatják majd a kampány tervét és programját a blokádban résztvevő hallgatók. Tegnap már bejelentették, hogy az egyetemista lista az egyetemisták győznek névvel indulnak a választáson. Közlésük szerint részletes és komoly társadalmi programot dolgoztak ki, valamint olyan szakembereket választottak, akik a választási listán képviselik majd a mozgalmat. Olyan Szerbiát akarunk, amelyben minden állampolgárnak függetlenül attól, honnan érkezik és miben hisz, ugyanolyan lehetőségei és ugyanolyan jogi védelme van, hangsúlyozzák az egyetemisták.
5: Választások 2026.
7: Nagy területen kapott lángra az aljnövényzet és az erdő szerda este az újvidéki Oficirac strandon. A tűz mintegy 19 órakor ütött ki, a lángok pedig a száraz növényzet miatt gyorsan terjedtek. A helyszíre nagy erőkkel vonultak ki a hivatásos és önkéntes tűzoltók, valamint a kommunális vállalatok tartálykocsijai. A tüzet rövid időn belül sikerült megfékezni, az utómunkálatok és az oltás azonban még hosszabb ideig folytak. A tűz miatt egy transzformátorállomást is le kellett kapcsolni. Emiatt Péterváradon megszűnt a vízforrás áramellátása, ami átmenetileg a víznyomás ingadozásához vezetett. A tűz keletkezésének körülményeit egyelőre vizsgálják, annak pontos oka még nem ismert. Egy év alatt több mint 63 millió dinárt fizetett ki a szerb tartásdíj alap olyan gyermekek és fiatalok számára, akiknek a tartásdíját a kötelezett szülő nem fizette. A támogatásból eddig 959 gyermek és fiatal részesült. Az alapot azért hozták létre, hogy a gyermekeknek ne kelljen éveket várniuk a bíróság által megítélt tartásdíjra. Ilyenkor az állam ideiglenesen átvállalja a kifizetést, majd később megpróbálja behajtani az összeget a tartozó szülőtől. A jogosultság feltétele, hogy legyen bírósági határozat a tartásdíj fizetéséről. Riasztóan alacsony a vízszint a topolyai víztározónál, ezért már az élővilág megmentésére is készülnek. A halőrök naponta ellenőrzik a halállomány állapotát, egyelőre azonban nem tapasztaltak halpusztulást. Szatmári Adrián Topolya polgármestere elmondta, szükség esetére már beszerezték azokat a szivattyúkat, amelyekkel nagyobb mennyiségű oxigént juttathatnak a tóvizébe. Hosszabb távon azonban ez sem jelenthet megoldást, ezért további berendezésekre is szükség lehet. A helyi önkormányzat egy olyan csatorna megépítését szorgalmaz, azzal, mely az Oromcsík-Krivaja útvonalon keresztül a Tiszából biztosítana rendszeres vízutánpótlást a víztározónak. A polgármester szerint a beruházás építési engedélyek beszerzése már a végső szakaszban van, a kivitelezéshez azonban még elő kell teremteni a szükséges pénzügyi forrásokat. A nyári időszakot egyelőre sikerült átvészelni, de abban bíznak, hogy az őszi és téli csapadék javít majd a vízszinten. Hosszú távon azonban sem a csapadék, sem az oxigénpumpák nem jelenthetnek tartós megoldást a víztározó problémájára. Szatmári Adrián a közeli Szent Tamási tó helyzetét is aggasztónak nevezte, mint mondta, annak vízellátását is hosszú távon rendezni kellene, egy a Dunából érkező csatorna segítségével.
4: Időjárás.
7: Szabadkán és környékén 26 fok van jelenleg. Az előttünk álló órákban felhős, változóan felhős időre számíthatunk majd. Holnap pedig kifejezetten esős időre figyelmeztetnek a meteorológusok. 26 fokos csúcshőmérséklet várható majd.
0: Az időjárás jelentést támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
4: Reklám.
8: Bizonytalan időket élünk, számtalan kockázat vesz körül bennünket. A legtöbben soha nem aggódtak még ennyire családjukért, vagyonukért, vállalkozásukért vagy önmagukért, mint most. Szerencsére van megoldás a vészterhes időkre. A biztosítás. Gondoljunk már ma, holnapra, biztosítsuk be magunkat a bizonytalan napokra. Millennium biztosító. Ideje a jövőre gondolni. Miosz.rs.
2: A nap minden reggel felkel. Használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
9: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
10: Folyamatos akciók, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a szabadkai Magnaton Promet üzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenje és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
11: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13-a, Szabadka.
12: Bomax.
13: Fedezd fel az új kedvenc dalod.
14: Editor's Choice.
13: A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

0: Műsorajánló.
1: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.
2: Editor's Choice. A szerkesztők választása. A zene, amely mindenhova elkísér.

0: Reklám.
1: Korszerű otthon, kellemes hőmérséklet minden évszakban, az atmoszféra szakértő megoldásaival. Hőszivattyúk, gázkazánok és klímaberendezések, értékesítés, szakszerű szerelés és karbantartás egy helyen. Vásároljon részletre, készpénzhitelre, vagy használja ki az energetikai korszerűsítéshez elérhető állami visszatérítést. Atmoszféra. Modern megoldások. Az otthon a komfortjáért. Szonya Marinkovics utca 3, Szabadka, 024-551-083. 024-551-083. kupiklimu.rs.
2: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus. 024 60 1887.
1: Szeretnél új hangulatot vinni az otthonodba? Most érdemes körülnézni. Válogass kedvezményes gyermeklámpáink, modern álló és asztali lámpáink, valamint okos világításaink között, és találd meg azt a fényt, ami igazán illik az otthonodhoz. Használd ki az akciót, és frissítsd fel az otthonod világítását most kedvező páron. Adj új fényt az otthonodnak. Látogass el üzleteinkbe, vagy honlapunkra a www.letsrbia.rs oldalra. Brilliáns dallamok, személyes hangvétel. A Pannonrádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz. Editor's Choice, a szerkesztők választása.
3: Yo man.
4: Yo.
3: Open up man.
4: Yo, what do you want man?
3: My girl just caught me.
4: You made her catch you?
3: I don't know how I let this happen.
4: But who?
3: The girl next door, you know? I don't know what to do.
4: So it wasn't you.
3: All right.

0: programajánló.
1: 18. Kukorica Fesztivál Tordán szeptember 18-án és 19-én. Számtalan program, kukoricatörő verseny, főzőverseny, horgászverseny, gyermekprogramok, happarti és kirakodóvásár is várja az érdeklődőket. Pénteken 18-án 18 órától a Juhász Zenekar. Szombaton 19-én 13 órától Palatinus Ervin és társai, majd Gut Emilia, 18 óra 30 perctől pedig Balog Tímea és Geri Tamás budapesti operettének lépnek fel. Jelentkezni a versenyekre a 069 78 07 43 és a 069 55 65 629-es telefonszámokon lehet. 18. Kukorica Fesztivál Tordán, szeptember 18-án és 19-én.
2: Média támogató a Pannoner TV.
3: Kedvenceink neked. Editor's Choice a Pannon Rádióban.

0: Reklám. Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
1: További 10% kedvezmény a Vitapurnál a vásárlás teljes összegére. Szeptember 10-e és 15-e között további 10% kedvezmény jár a már akciós termékekre is. Találkozzunk a Vitapurban!
2: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
3: Várom a postást.
2: Jön a nyugdíj?
3: Azt várhatom.
2: A számlákat hozzák.
3: Na azt nem várnám.
2: Hát akkor?
3: Ma hozzák a 7 napot.
4: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
5: 15 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
7: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
6: Önökkel, önökért Címgáz.
5: Hírek.
8: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Brasnyó Zoltán.
9: Választások 2026.
8: Újvidéken a Szerb Nemzeti Színház előtt ma 17 órakor kezdi meg az október 25-i rendkívüli parlamenti választásokra irányuló kampányát a Szerbiai Egyetemista Mozgalom. A rendezvényen részletesen bemutatják majd a kampány tervét és programját. A blokkádban résztvevő hallgatók tegnap már bejelentették, hogy az egyetemista lista az Egyetemisták Győznek névvel indulnak a választáson. Közlésük szerint részletes és komoly társadalmi programot dolgoztak ki, valamint szakembereket választottak ki, akik a választási listán képviselik majd a mozgalmat. Olyan Szerbiát akarnak, amelyben minden állampolgárnak függetlenül attól, honnan érkezik és miben hisz, ugyanolyan lehetőségei és ugyanolyan jogi védelme van, hangsúlyozzák az egyetemisták.
9: Választások 2026.
8: Nagy területen kapott lángra az aljnövényzet és az erdő szerda este az újvidéki Oficírác strandon. A tűz mintegy 19 órakor ütött ki, a lángok pedig a száraz növényzet miatt gyorsan terjedtek. A helyszíre nagy erőkkel vonultak ki a hivatásos és önkéntes tűzoltók, valamint az utómunkálatok és az oltás még hosszabb ideig is folyt. A tűz miatt egy transzformátorállomást is le kellett kapcsolni. Emiatt Péterváradon megszűnt a vízforrás áramellátása, ami átmenetileg a víznyomás ingadozásához vezetett. A tűz keletkezésének körülményeiről egyelőre nem tudnak biztosat, vizsgálják az eset körülményeit, annak pontos oka még nem ismert. Egy év alatt több mint 63 millió dinárt fizetett ki a szerb tartásdíj alap olyan gyermekek és fiatalok számára, akiknek a tartásdíját a kötelezett szülő nem fizette. A támogatásból eddig 959 gyermek és fiatal részesült. Az alapot azért hozták létre, hogy a gyermekeknek ne kelljen éveket várniuk a bíróság által megítélt tartásdíjra. Ilyenkor az állam ideiglenesen átvállalja a kifizetést, majd később megpróbálja behajtani az összeget a tartozó szülőtől. A jogosultság feltétele, hogy legyen bírósági határozat a tartásdíj fizetéséről. Riasztóan alacsony a vízszint a Topolyai víztározónál, ezért már az élővilág megmentésére is készülnek. A halőrök naponta ellenőrzik a halállomány állapotát, egyelőre azonban nem tapasztaltak halpusztulást. Szatmári Adrián, Topolya polgármester elmondta, hogy szükség esetére már beszervezték, illetve beszerezték azokat a szivattyúkat, amelyekkel nagyobb mennyiségű oxigént juttathatnak a tó vízébe, írja a 021.rs hírportál. Hosszabb távon azonban ez nem jelenthet megoldást, ezért további berendezésekre is szükség lehet. A helyi önkormányzat egy olyan csatorna megépítését szorgalmazza, amely az Orom-Csík-Krivaja útvonalon keresztül a Tiszából biztosítana rendszeres vízutánpótlást a víztározónak. A polgármester szerint a beruházás építési engedélyeinek beszerzése már a végső szakaszban van, a kivitelezéshez azonban még elő kell teremteni a szükséges pénzügyi forrásokat.
5: Időjárás.
8: Szabadkán és környékén 26 fok van jelenleg. A nap további részében változóan felhős, csapadékmentes időnk lesz. Holnap azonban már bőven esőre készülhetünk. A meteorológusok szerint 26 fok körüli csúcshőmérsékletre és csapadékos esős időre számíthatunk majd.
4: Az időjárás jelentést támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
10: Készen állsz?
11: Oh, yeah!
10: Jön egy egész óra tele jobbnál jobb magyar kedvencekkel, megszakítás nélkül, itt a 91.5 Pannon Rádióban.
11: Nóta! No,

Az elmúlt évtizedek legnagyobb magyar kedvencei megszakítás nélkül minden hétköznap 15 és 16 óra között a 91.5 Pannon Rádióban.

0: Reklám.
1: Újdonság a Szabadkai Medic Poliklinikán. Aranyérkezelés és proktológia. A legkorszerűbb bőrgyógyászati szakrendelő Szabadkán. Digitális anyajegyvizsgálat és rádióhullámos függőszemölcseltávolítás. Hajhullás okainak kivizsgálása. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
2: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
3: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
4: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
3: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes interjőrök.
4: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
3: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
5: 16 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
7: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
6: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: Híradó.
8: Feloszlatta a parlamentet, és október 25-ére kiírta az előrehozott parlamenti választást a szerb elnök. Új történelmi mélypontra süllyedt a Duna vízállás Bezdánál. Az üzemanyag Szerbiában a legdrágább a régióban, egyre többet kell fizetnünk a benzinért és a dízelért is, és lezárul az első éves egyetemisták szerb nyelvi felzárkóztató képzése az Újvidéki Európa Kollégiumban. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Brasnyó Zoltán.
6: Választások 2026.
8: Hosszú hetek, sőt hónapok találgatása után most már biztos október 25-én köztársasági parlamenti választásokat tartanak Szerbiában. Tegnap a szerb államfő feloszlatta a parlamentet, valamint aláírta az előrehozott választásokról szóló határozatot. A voksokért ringbeszálló pártok számára most hivatalosan is megkezdődött a kampányidőszak, amelyet programjaik elkészítésére, bemutatására, támogatói aláírások gyűjtésére és listaállításra használnak fel. Elemzők szerint az október végi választáson nagyszámú lista indul majd a parlamenti mandátumokért.
9: Szerbiában nem számítanak meglepőnek az előrehozott választások. A szerdán Alekszandar Vučić által feloszlatott köztársasági parlament 2 év, 7 hónap és 3 napig gyakorolhatta a legfelsőbb törvényhozás intézményét. Az ezt megelőző összetételnek még rövidebb ideig tartotta a megbízatása, csupán 1,5 évig. A sorból a 12. parlamenti ciklus képviselői lógnak ki 4 év, 2 hónapos mandátumukkal, amely a Covid világjárvány miatt még túl is csúszott az alkotmányban rögzített 4 éven. Ha még korábbra tekintünk vissza, akkor azt láthatjuk, hogy a 2010-es években választott képviselők is csupán 2-2 évig ülhettek be a parlamenti padsorokba. Az ellenzéki és rendszer kritikus erők már az újvidéki vasútállomás előtetőjének leomlását követően követelték a szerb államfőtől a rendkívüli választások kiírását. Vučić ezt akkor elutasította, majd kormányátalakítást hajtott végre. A miniszterelnöki pozícióról önként távozó Milos Vučević helyére Gyuro Macut került 2025. április 17-én, és a kormány összetételében is eszközöltek némi változást. Alekszandar Vučić már több hónapja meglengette az előrehozott választások lehetőségét, de pontos dátumot akkor még nem közölt. Hivatalosan a felbomlott világrendre, a globális bizonytalanságokra és a Szerbiát érintő kihívásokra hivatkozva indokolta meg a parlament feloszlatását. Emellett kiemelte, hogy a voksolás lehetőséget ad a polgároknak arra, hogy egyértelműen meghatározzák az ország jövőbeli irányvonalát, és bízik benne, hogy az eredmény lezárhatja a Szerbiát hosszabb ideje sújtó belpolitikai válságot. A kampányidőszak hivatalosan is megkezdődött, az érdekelt pártok és pártszövetségek legfontosabb feladata most a listaállítás, amelyet a Köztársasági Választási Bizottság hitelesít és hirdet ki. Erre a választás megelőző 20. napig, vagyis október 4-ig van lehetőség. Az általános választási listák esetében 10 000 választópolgár aláírása szükséges, a nemzeti kisebbségi listák esetében, mint amilyen a magyar is, 5 000. A korábbi választási ciklusoktól eltérően egy választópolgár most már több választási listát is támogathat az aláírásával. A Szerb Haladó Párt már napokkal ezelőtt döntést hozott arról, hogy a jelenlegi államfő nevével fémjelzett, számos kisebb párt által támogatott listát indít, és Vučić lesz a miniszterelnök jelöltjük. Győzelem esetén az egyébként utolsó mandátumának utolsó évét töltő Vučićnak le kell mondania az államfői posztról. A pozíciót az elnök választásig ügyvivőként a most feloszlatott parlament elnöke Ana Brnabić lát. El, mivel jogilag az új köztársasági képviselőház megalakulásáig házelnök marad, a feloszlatás ellenére is. A jelenlegi állás szerint külön indul még a Szerbiai Szocialista Párt és partnerei. Új szereplő a politikai szintéren az egyetemisták listája, amely kifejezetten a rendszerváltást tűzte ki zászlajára. Részvételi szándékukat jelezték a korábban is ellenzékből politizáló pártok, és valószínűsíthető további listák indulása is. A Vajdasági Magyar Szövetség, ahogy arról dr. Pásztor Bálint elnök már a választások kiírása előtt is nyilatkozott, ismét egyedül méretteti meg magát.
8: Újvidéken a Szerb Nemzeti Színház előtt ma 17 órakor kezdi meg az október 25-i rendkívüli parlamenti választásokra irányuló kampányát a szerbiai egyetemista mozgalom. A rendezvényen részletesen bemutatják majd a kampány tervét és programját. A blokkádban résztvevő hallgatók tegnap már bejelentették, hogy az egyetemista lista az Egyetemisták Győznek névvel indulnak a választáson. Közlésük szerint részletes és komoly társadalmi programot dolgoztak ki, valamint olyan szakembereket választottak ki, akik a választási listán képviselik majd a mozgalmat. Olyan Szerbiát akarunk, amelyben minden állampolgárnak függetlenül attól, honnan érkezik és miben hisz, ugyanolyan lehetőségei és ugyanolyan jogi védelme van, hangsúlyozzák az egyetemisták.
0: Választások 2026.
8: Új történelmi mélypontra süllyedt a Dunavízállás Bezdánnál, ma reggel mínusz 172 cm-t mértek, közölte Igor Kolákovics, a Vajdaság Bizei Közvállalat igazgatója. Az elmúlt napokban folyamatosan csökkent a folyó vízszintje, a korábbi előrejelzések alapján nem számítottak arra, hogy a Duna ilyen alacsony szintre süllyed. Kolákovics kiemelte, hogy bezdáni és a gombosi szivattyútelepek továbbra is az elmúlt másfél hónapban alkalmazott üzemmódban működnek. Elmondta, hogy az elmúlt napokban a bánát területén található csatornák vízszintje is tovább csökkent, ennek hátterében a Tisza rendkívül alacsony vízhozama áll.
10: Ma reggel 6 órakor a bezdáni bemeneti szelvényben mínusz 172 cm-es vízállást mértek, ami új történelmi minimum. Az elmúlt napokban folyamatosan csökkent a vízszint. A tegnapi előrejelzés nem számított arra, hogy eléri a 172 cm-t a vízszint, azonban mégis elérte. A Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet újabb előrejelzéseire számítunk a következő napokban. A bezdáni és a gombosi szivattyú telepek továbbra is ugyanabban az üzemben működnek, mint az elmúlt egy hónapban. A bezdáni szivattyú telep egy kisebb kapacitású aggregátorral működik, amelynek üzemelését 8 mobil szivattyú segíti.
8: Egyre többet fizetnek a szerbiai autósok a tankolásért, az üzemanyag árak az elmúlt időszakban folyamatosan emelkedtek, és a régió több országához képest Szerbiában továbbra is drága a tankolás. A nemzetközi olajpiac alakulása miatt pedig egyelőre az sem látszik, hogy hol állhat meg a drágulás. Balázs Zita összefoglalója.
11: A közel-keleti konfliktus újabb fejleményei ismét bizonytalanságot okoznak a világ olajpiacán. A hormuzi szoros körüli feszültség, valamint az energetikai létesítmények és a szállítási útvonalakat érő támadások miatt emelkedésnek indult a kőolaj világpiaci ára. A szakértők szerint, ha továbbra is romlik a helyzet, a Brent nyersolaj hordonként ára, akár a 100 dolláros szintet is átlépheti. Szerbiában az árak mellett az ellátás is kihívást jelent. Az alacsony dunai vízállás megnehezíti a készüzemanyagok szállítását. A hazai ellátás egyelőre biztosított. A kérdés az, hogy a drágulás meddig folytatódhat. Jelica Putnikovics, az Energia Balkána portál fő és felelős szerkesztője. Továbbra is problémát jelent a Duna alacsony vízállása, ami azt jelenti, hogy nehezebben jutunk hozzá a kész üzemanyagokhoz, amelyek a Dunán keresztül érkeznének, akár a Fekete-tenger, akár Románia felől. Az nem is igazán fontos, hogy ki adja el nekünk. Az viszont jó dolog, hogy a NIS szeptember végéig importálhat nyársolajat. Így nem áll fenn a veszélye annak, hogy üzemanyag hiány alakuljon ki a hazai piacon. Természetesen az ár kérdéses, a jövedéki adó csökkentését pedig hétről hétre meghosszabbítják, hogy megfékezzék a hirtelen áremelkedést. A hazai üzemanyagárakat a nemzetközi piactól elsősorban a magas szállítási és logisztikai költségek választják el, magyarázzák a szakemberek. Szerbiának nincs közvetlen tengeri kijárata, ráadásul a környező országok szállítási infrastruktúrája sem kedvező, ami tovább növeli a költségeket. Mindez megnehezíti az árkockázatok kezelését, és ez a benzinkutakon fizetendő árakban is megmutatkozik. Az üzemanyag végső árába emellett a jogszabályban meghatározott, maximálisan engedélyezett árrés is beépül, ami jelenleg literenként 21 dinár. Jelenleg egy liter 95-ös benzin 205 dinárba kerül a hazai benzinkutakon. A drágulás a dízel árán is érződik. Szerbiában jelenleg mintegy 234 dinár kell fizetni egy liter euró dízelért. A régió több országában ennél jóval olcsóbb a tankolás. Dinárban átszámítva Magyarországon körülbelül 226, Romániában 227, Boszniában pedig 206 dinárnak megfelelő összegbe kerül egy liter. Észak-Macedóniában még alacsonyabb az ár, körülbelül 192 dinár. A szerbiai autósok így továbbra is a régió magasabb dízeláraival szembesülnek.
8: Lezárul az első éves egyetemisták szerb nyelvi felzárkóztató képzése az Újvidéki Európa Kollégiumban. A hallgatók 80 intenzív tanórán készültek a szerb nyelvű egyetemi oktatásra, pénteken pedig záró vizsgán bizonyíthatják majd tudásukat. A képzés utolsó napján az MNT képviselői is felkeresték a kollégistákat. Paraszki László és Rózsa Krisztina riportja.
12: Az Európa Kollégiumban a szerb nyelvi képzés minden alkalommal szintfelmérő teszttel kezdődik. Ennek alapján a hallgatókat kezdő és haladó csoportba osztják, így mindenki a saját nyelvi szintjének megfelelő képzésben vehet részt. Bosznai Lénárd, palicsi egyetemista.
13: Az is a neve a kurzusnak, hogy intenzív szerb képzés, tehát itt arra készítenek fel, hogy ez ilyen szerb közegbe belerázódj, ilyen szerb szituációkba belekerülj, és hogy könnyebben tudj kommunikálni szerbül.
12: A nyelvi képzés egyik legfontosabb célja, hogy a már meglévő passzív nyelvtudást aktív nyelvhasználattá alakítsák. A hallgatók a szerb nyelv szabályait a mindennapi kommunikációban is alkalmazzák, miközben szókincsüket és beszédkészségüket is fejlesztik. A haladó csoport tagjai már megfelelő nyelvtudással érkeztek, számunkra elsősorban a kommunikáció és a nyelvhasználat csiszolása a cél. Ivánkovics Mirjana, temerini szerb tanár.
14: Nekem az a célom velük, hogy minél többet beszéljenek, beszéltessem őket egy véleményről, egy történetről, minél többet beszéljenek, és összetettebb mondatokat mondjanak. Szókincseket bővítünk, ugye, és szintén így, ahogy én mondom, csiszoljuk a nyelvet, ugye, hogy az tisztább legyen, helyesebb legyen.
12: A Magyar Nemzeti Tanács 2012 óta szervezi meg a szerb nyelvi felzárkóztató képzést a felsőoktatási komplex ösztöndíjprogram részeként. Az idei már a 14. alkalom, hogy az első éves egyetemisták részt vehetnek a nyelvi felkészítésen. Hugyik Rihárd, az MNT végrehajtó bizottságának elnöke.
15: A Magyar Nemzeti Tanács azért tartja ezt fontosnak, mert a tömbben lévő gyerekek így fel tudnak készülni az egyetemi oktatásba való bekapcsolódásra, a szerb nyelvű oktatásba. Ugyanakkor fontosnak tartjuk azt is, hogy a felsőoktatás mellett az ügyintézésben, a mindennapi kapcsolatokban, a város életében is minden jobban tudjanak kapcsolódni, és ehhez próbálunk a tanfolyam segítségével olyan tudást biztosítani, amely ezt hosszú távon majd lehetővé teszi.
12: A program lebonyolításába két évvel ezelőtt kapcsolódott be a zentai Turzó Lajos Művelődési Oktatási Központ, amely a tanárokról és a tananyagokról is gondoskodik. Perpauer Attila, a Zentai Turzó Lajos Művelődési Oktatási Központ igazgatója.
16: A Turzó Lajos Művelődési Oktatási Központ a lebonyolítója a programnak. Mi a tanárokkal foglalkozunk, tehát olyan tanárokat alkalmazunk, akik magas fokon művelik a szakmát, valamint a tankönyveket biztosítjuk, és az egyéb dolgokat, amelyek szükségesek az oktatásban.
12: Az egyetemistákat a képzés utolsó napján Varjú Potrebi Tatjana, az MNT végrehajtó bizottságának oktatással megbízott tagja is köszöntötte. A hallgatók pénteken záróvizsgán adnak számot a megszerzett tudásukról.
8: A pontos idő 16 óra 14 perc.
5: Időjárás.
17: Szabadkán és környékén jelenleg 25 fokot mérhetünk, holnap változóan felhős idő várható, idénként megélénkülő észak-nyugati széllel, helyenként és időnként pedig csapadék is valószínű. A csúcsértékek pénteken a maihoz hasonlóan 26 fok körül alakulnak.
18: Az időjárás jelentést támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
5: Reklám.
19: Önnek is van takargatni valója?
20: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
19: Bármilyen van, befedjük.
20: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
19: Szolgáltatásaink. Teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
21: Bővebb információ
20: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
19: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
20: 063 18 88 971.
22: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
23: További 10% kedvezmény a Vitapurnál a vásárlás teljes összegére. Szeptember 10-e és 15-e között további 10% kedvezmény jár a már akciós termékekre is. Találkozzunk a Vitapurban!
24: A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyászdrávia poliklinikán. 060 55 75 754.
19: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
22: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
25: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.

Synth Rixation, Like Mario, ezzel a dallal indult a mai csillaghullást. Hello mindenkinek, jönnek a legnagyobb kedvencek a továbbiakban egészen 20 óráig. Kérjetek, kívánjatok, ezt 19 óráig tehetitek meg a jól ismert elérhetőségek egyikén. Ezzel már néhányan éltek is, röviden tehát. Hamarosan már az első mai kérések teljesülnek, most viszont mindjárt jön Tame Impala, nami egyébként Kyle Walker, ausztrál producer, művész neve, és a Gyakorlat című dal, amely igencsak nagyot megy egyébként napjainkban, világszerte, úgyhogy Tame Impala következik, aztán pedig Willie William J. Baldwin-nal a Mi Gente című dal, igazán pörgős különleges változatban, még mielőtt az első kérések teljesülnének. Én pedig kívánok kellemes időtöltést a mai csütörtök délutáni műsorhoz, és ha már csütörtök, apropó, a harmadik órában a Retro Chat. Tudjátok, olyan dolgokat hallgatunk, amelyek a mai napon, vagyis szeptember 10-én uralták a hivatalos angol toplistát, a UK chartot. Úgyhogy kellemes időtöltés, jó zenehallgatást, akár dolgoztok, akár pihentek, akár utaztok, vagy bármit műveltek. Veletek pedig a folytatásban a műsor házigazdája, a mikrofon és a keverő előtt Boros Alent halljátok.

Így szóltam így, gente, Billy William J. Bolvindala, egy kis numidis beütéssel. Na kérem szépen, a folytatásom már az első mai kívánság dalok. Kérések teljesülnek. Szia, Harry Styles! Watermelon Sugar dalát kérném a kívánság műsorban. Elmese, egy kis nyáridézés. Jön mindjárt Harry Styles, valamikori One Direction tag. Hello, Len, az álmodtam egy világot lenne a kérésem a pörgősebb változatban. Köszi, Csaba! Lotfi Begi Pataki Attilával készítette el ennek a klasszikus lassú dalnak a pörgősebb változatát. Ebben a verzióban játszom mindjárt. Kedves csillaghullás, Jennifer Page Crush című dalát kérném. Ági kérésére majd igazi klasszikus a hölgytől, aki hát lényegében ezt a sikert tudja úgy igazán magáénak. Nagyon sok slágert azért nem tudnák tőle felsorolni. Jön Jennifer Page és a Crush mindjárt elsőként. Sziasztok, Rózsa Magditól, az új dalától Rúst szeretném meghallgatni, és hát jó zenehallgatást. Ezzel mindenkinek Erik a kérése, jön Rózsa Magdi újdonsága is. Illetve még egy üzenet, szia, Shawn Mendestől kérném a csillagulásban a There's Nothing Holding Me Back című dalt. Albert aláírással jött ez a kérés. Shawn Mendes jöjjön majd a blokk végén. Előtte Lotfi Begi Pataki Attilával itt lesz Harry Styles dala. Rózsa Magdi újdonságát hallgatjuk másodiként. Kezdésnek pedig Jennifer Page és a

0: Műsorajánló.
1: Fedezd fel az új kedvenc dalod.
2: Editor's Choice.
1: A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

Editor's Choice, a szerkesztők választása. Minden hétköznap 14-től 15 óráig a Pannon Rádióban.

0: Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban. Mert van, hogy
1: fáj. A továbbiakban Beretka Ádám mesél a Miért című daláról.
2: Miért volt ez szép, sok hibámmal bőrigáztam, de te így szeretsz.
3: Amikor elkezdtem írni, akkor én nagyon kérdésekben voltam magammal is kapcsolatban. Tehát amikor elkezdtem írni, akkor nem gondoltam, hogy ez egy szerelmes dal lesz, hanem saját magamnak egy vallomás. Tehát körülbelül így indult el a sztori. Utána elővettem, és meghallgattam, és akkor eszembe jutott, hogy én most hol tartok, milyen ember van mellettem, mennyire szeretem őt, és elkezdtem. Egyik délután a saját stúdiómban voltam, és így alkottam, és elkezdtem sírni. És ahogy írtam a dalt közben, és nekem ez fontos. Innen tudtam, hogy ez egy őszint, nagyon őszinte dal számomra is, tehát nekem is, így a közönség is biztos szeretni fogja. Mesélek nekünk, veled őszem mindazt, amiért éltem, a csillagok közelemre hívlak újra téged. Emberek egyrészt nagyon változatosan gondolkodnak, így nehéz megmondani, hogy mit éreznek és hogy mit nem. Viszont az, hogy betalál egy gondolat vagy egy érzés, az sem könnyű. Viszont én egyébként nem mindig úgy írom meg a dalokat, hogy akár ez egy szerelmes dal, vagy mit tudom, ez egy elvesztésről szól, vagy valami, hanem igazából ők mondják meg, ők formálják azzal a dala, amivé szeretnék. Szóval igazából ilyenből szabad út van, ilyen szempontból az én oldalamról.
2: Azok a napok, mikor nem voltam jól.

0: reklám.
1: Folyamatos akció, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a szabadkai Magnaton Promet üzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenje és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
2: További 10% kedvezmény a Vitapurnál a vásárlás teljes összegére. Szeptember 10-e és 15-e között további 10% kedvezmény jár a már akciós termékekre is. Találkozzunk a Vitapurban!
3: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaus-tól és házhoz szárítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
4: A pontos időjelzés támogatója a szabadkai Címgáz.
5: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
4: Önökkel, önökért Címgáz.
6: Csillaghullás. A könnyű zene egén. Minden hétköznap. 16 és 20 óra között. Az FM 91,5-ön. És a világhálón. Aktualitásokkal, újdonságokkal és a legnagyobb kedvencekkel. Ha hármat nem is, de egyet biztosan kívánhatsz. Csillaghullás, a Pannon Rádió kívánság műsora. Boros Alennel.

0: Reklám.
1: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 Solar Hero DO.RS 069 123 35 15.
2: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Karagyorgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
3: Csillogó mosolyra vágyik? Nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a szabadkai Primus Dental Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással, a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget. Foglaljon időpontot most a 024 4100202-es vagy a 065 9100202-es telefonszámok egyikén. Primus Dental Centrum.
4: Csillaghullás, a könnyű zene egén. Mit szeretnél hallani? Írj SMS-t, Viber üzenetet, vagy kattanj ránk a Facebookon. Ha hármat nem is, de egyet bátran kitámadsz. Csillaghullás, hétköznap délutánonként a Pannon Rádióban.

Kérj, kívánj. Küld kedvencedet a 90-es évektől napjainkig. A 063-621-605-ös SMS.

0: Fly Project és a Toka Toka Sistek Morinak köszönhető. Ez a vadonatúj változat. Ezt hallgatjuk itt a csillagulás mai második órájában. A folytatáson pedig egy érdekes zenei hír. Dash lett az Európai Unió legsikeresebb helyi előadója. Úgy érdekesen hangzik. Na hát kifejteném. A hangfelvétel kiadók nemzetközi szervezete, az IFPI felmérése Dash-t nevezte meg az Európai Unió legmeghatározóbb helyi előadójának. A jelentés kiemeli a helyi repertoárok erősségét, az egyes országok összesített éves single top 10-es lágerlistán szereplő dalok több mint felét bizony hazai művészek adták. Három olyan EU-s ország van, ahol ez az érték 100%, tehát az év végi összesített top 10-es mezőnyben kizárólag helyi felvételek szerepelnek, ilyen például Finnország, Görögország és a szóban forgó Magyarország. A single top 100-as lista élén lévő 10-es lista 8 slágerének bizony Dash az előadója vagy közreműködő művésze, amely alapján a nemzetközi kiadvány Dash-t az Európai Unió legmeghatározóbb helyi előadójának nevezi. Azért az elég durva ez az egész, még itthon sem szoktam meg, hogy mi a helyzet, milyen sikereket értünk el, az pedig, hogy az egész Európában is nagy teljesítménynek számít, az igazán motiváló, nagyon köszönöm a hallgatóknak ezt, kommentálta Dash a sikereket. Bizony, ezt nem láttuk jönni, de tény és való, hogy a top 10-es listák hát túlnyomó részt Dash-t tartalmaznak, és az a dal, amely leginkább vezeti már hosszú-hosszú hetek, hónapok, vagy tudom, évek óta, vagy legalábbis másfél éve ezt a bizonyos slágerlistát, de az a Pannonia, Dash, Youngfly és Azaria Dash-nek az egyik legjellegzetesebb és talán legsikeresebb eddigi dala.
1: Sziasztok, Rúzsa Magdi vagyok.
2: What's up guys, this is Bruno Mars.
3: Üdvözlök mindenkit, én Karamell vagyok.
4: Hi guys, this is Hathaway, you're listening to Radio Pannon.
5: Sziasztok, én Majoros Peti vagyok, Majka, ez pedig itt a Pannon Rádió.
6: Sziasztok, én jövök a Dr. Béres, ez a csillaghullás.
5: Hallgassátok ti is, ha tudom, én is ezt teszem. Ciao.

0: Csillagullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban. Írj SMS-t, Viber üzenetet, vagy kattanj ránk a Facebookon.
1: Pödögnek a kedvencei, tek itt a Csillagullás, van újabb kívánság dolog teljesülnek, illetve 19 óráig még megérhatjátok, mit hallgatnátok. Hello Len, Lady Gaga és Bruno Mars Die You With A Smile című dalát szeretném Petinek küldeni. Köszönöm, Emília. Mindjárt jön ez a nagyon szép ballada Lady Gaga és Bruno Mars-tól. Szia, Alan Walker-től a Lily szólhatna? Köszönöm, Tini. Egy olyan dal, amelyet ritkán hallgatunk, végülis Alan Walkernek ez a dala sosem egy sláger, de mindjárt felidézzük, vagy mindjárt meghallgatjuk, tehát sokan nem ismeritek. Jön tehát Alan Walker és a Lily, ezt hallgatjuk majd harmadikként. Hollyhó a délutáni melóhoz kérném az Apu Vedd Meg nótát. Szebi kért, Szebi jó munkát, jön majd Well Hello is, ne jól ismert Apu Vedd Meg is. Szia, kislányommal szeretnék kérni Jason Derulo Take You Dancing című számot. Köszönjük, Tünde és Niki. Meg lesz Jason Derulo, Take You Dancing, speciálba csak nektek. Jön majd a blokk végén. És még egy üzenet, sziasztok a Daniel Fitől, hallgatnám meg a Miért Vagy Szép Nekem című dalt. Krista üzenete volt ez. Megbírod hallgatni, bizony jönnek Daniel Fi Gergőjék, előtte Lady Gaga, Bruno Mars, utána Alan Walker, majd a Well Hello, és itt lesz még Jason Derulo is.
2: Hi, this is Madonna.
3: Hey, I'm Mariah Carey.
4: Hi, I'm Robbie Williams.
5: Hey, it's Katy Perry.
6: What's up? This is Pink.
7: Hey, this is Lady Gaga.
0: Csillaghullás. Hétköznap délutánonként a Pannon Rádióban.

Csillagullás a könnyű zene egén. Mit szeretnél hallani? Írj SMS-t, Viber üzenetet, vagy kattanj ránk a Facebookon. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillagullás. Hétköznap délutánonként a Pannon

0: Reklám.
1: Ki mondta, hogy szeptemberben vége a nyárnak?
2: Mórahalmon biztosan nem. Egy diák jeggyel ketten csobbantok szeptemberben minden nap.
1: Az első 500 családi jegy mellé pedig 2000 forintos wellness kupon jár ajándékba.
3: Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdő, ahol a nyár még nem ért véget.
4: Korszerű otthon, kellemes hőmérséklet minden évszakban, az atmoszféra szakértő megoldásaival. Hőszivattyúk, gázkazánok és klímaberendezések, értékesítés, szakszerű szerelés és karbantartás egy helyen. Vásároljon részletre, készpénzhitelre, hogy használja ki az energetikai korszerűsítéshez elérhető állami visszatérítést. Atmoszféra. Modern megoldások. Az otthon a komfortjáért. Szonya Marinkovics utca 3, Szabadka, 024-551-083. 024-551-083. kupiklimu.rs.
5: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
6: Legyen a mosolyod feltűnő, ne a fogszabályzód. A Szabadkai Nordend Fogászati Központban már elérhető az átlátszó fóliás fogszabályozás. Diszkrét, kivehető sínjei szinte észrevétlenül illeszkednek a mindennapjaidhoz. Kényelmetlen lenyomatvétel helyett korszerű digitális szkenneléssel készítünk pontos képet a fogsorodról, és személyre szabottan tervezzük meg a kezelésedet. Tedd meg az első lépést a magabiztos mosolyért. Foglalj időpontot a 024-561-112-es telefonszámon, vagy látogass el a nordent.rs weboldalra. Nordent. Mosolyt varázsolunk. 024-561-112.

0: Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.
1: Itt a Csillaghullásban, a folytatásban egy csodás női hang következik. Lengyel Johanna, aki a legújabb daláról mesél nekünk.
2: A dalszöveget Blanche-al írtuk, Raus Blankával, és mutattam neki az angol demót, és nekem már így persze így ott volt a fejemben, hogy vajon erre lehetne így magyar szöveget írni, mert az amúgy tök jó lenne, de így bizonytalan voltam, és akkor ő magától mondta, hogy figyelj, hogy így nem akarsz magyar szöveget, mert hogy most csomóltatom volt. És akkor így mondtam, hogy figyelj, hogy hát, ha ebbe látsz fantáziát, akkor így üljünk neki, és akkor pár alkalomból így létrejött ez a szöveg. Nekem ez arról szól, hogy a utóbbi években én nagyon sokat dolgoztam azon magamon, hogy így a világ ne tudjon túlságosan leterhelni. És ezt vagy emberek hozták be, vagy szituációk. És én azon dolgoztam, hogy nem bosszút szeretnék ezen állni, hogy majd igazságot szolgáltatok, amikor erősebb leszek, hanem azt szerettem volna elérni, hogy ezek a dolgok lepereghessenek, hogy egyszerűen csak ne adjak nekik hatalmat, és ahhoz nekem meg kellett ismerni saját magamat. És aki ezt nem szolgálja, vagy aki ezt szabotálná, vagy ellenetenne, annak piros lámpa van, hogy oda nem jöhet velem, ott nincs hatalma, nincs értelme, hogy tovább jöjjön. Hatalom a múlt, ha megint szembe száll, idegen a szó, nekem hiába volt, hibám, fenyeget a hang, kezdet szorítom, megtalál. Talán az ember minél tudatosabb, és minél igényesebb is lesz olyan szempontból, hogy mit enged be, és mit nem. Ettől egy kicsit szemcsésebb az élet, és komplexebb, tehát sokkal sűrűbben látom azt, hogy harcolnom kell, ami nem mindig egy ilyen vidám pillanat. Úgyhogy egyben egy ilyen dualitás van bennem, hogy egyben nagyon rosszul tudok lenni, és nagyon jól is. Ugyanakkor ez a két véglet nekem tud egyszerre létezni.
3: Sziasztok, Lengyel Johanna vagyok, és ti pedig a Pannon Rádiót hallgatok.

0: programajánló.
1: Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
2: hellovajdaság.com Média támogató a Pannon RTV.
3: Műsorajánló. Ízes remake-ben ritmikusan mesélt, tartalmas mondandóval ajnározott irodalmi világ és válság. Most a rapperek neked szövegelnek. Vagy kávé, beszélgetés, utazás, lazulás, akármi is mellé, bólogatós, instrumentális hip-hop beatekre vágy. Ezen a megahercen jó helyen jársz. Non-stop hip-hop. Új fél pirkad a Pannon Rádió 94.5-ön. Vájbolható este 8-tól 10-ig, hetente csütörtökön.
4: Hey, what's up? This is Jay-Z.
5: This is Big Snoop D-O-double-G.
6: It's your boy Wiz Khalifa, man.
7: Hey, yo, this is Eminem.
8: Yo, what's up? This is Dr. Dre.
9: Csillagullás a Pannon Rádióban.

0: kívánságdalok, érdekességek, aktualitások és sok más. Jól fülej, mert hétfőtől péntekig téged is vár a Csillaghullás. Délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.
1: Itt a Csillaghullásban ebben az órában még egy kívánságdal teljesül, a következőre végig pedig jöhetnek még üzenetek, kérések, kívánságdalok. Szép napot, szeretném meghallgatni Teddy Swims The Door című dalát, és kívánok további jó műsort, illetve jó zenehallgatás mindenkinek. Üdve, Gyöngyi, ezt hallgatjuk.
0: Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban. Írj SMS-t, Viber üzenetet, vagy kattanj ránk a Facebookon.

0: 18 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: Reklám.
3: Első alkalommal tesz vezetői vizsgát, vagy hosszabbítaná jogosítványát? A Zdravomed ND szeptemberi akciója önnek szól. Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és elsősegély képzés együtt csak 7000 dinár. Jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat mindössze 2800 dinár. Az akció szeptember 30-áig érvényes. Időpontfoglalás a 024 455 51 55-ös, vagy a 066 645 51 55 számon lehet. Zdravomed ND. Gondolkodj egészségesen, gondolj a Zdravomedre!
4: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Startautós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Startautós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 94 00-as telefonszámon. 024 479 94 00.
5: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
6: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
5: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
6: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
5: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
7: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
8: Csillaghullás. A könnyű zene egén. Minden hétköznap. 16 és 20 óra között. Az FM 91,5-ön és a világhálón. Aktualitásokkal, újdonságokkal és a legnagyobb kedvencekkel. Ha hármat nem is, de egyet biztosan kívánhatsz. Csillaghullás, a Pannon Rádió kívánság műsora. Boros Alennel.

kéri, kívánj. Küld kedvencedet a 90-es évektől napjainkig. A 063 621 605-ös. SMS.

David Guetta és Bibi Rexel legutóbbi együttműködése, ez volt a Sad Girls, na szomorú lányok című dal. 18 óra 12-kor pedig újabb kívánság dalok teljesülnek, és még ebben az órában jöhetnek újabbak, valamint ebben az órában jön majd a Retro Chart heti kiadása is. Hello Csillagullás, Zara Larsson, Last Life című dalát szeretném kérni. Köszi, szuper a műsor, Noémi. Köszönöm szépen, Noémi. Skandináv énekesnő mindjárt jön majd elsőként ebben a blogban. Szia, Len, pöröghetnek Hugeltől a Stay Sexy zenéje. Köszi, ha mehet, szóljon mindenkinek, aki bírja, Zsombi. Ez is egy olyan dal, amely Hugel legutóbbi nagylemezén található. Pörgetve ezt az Afro House vonalat, úgyhogy ugye majd ez az újdonság Hugeltől a Stay Sexy. Szép napot mindenkinek a Bagos Hülyéktől, az Olyan ő című dalt szeretném. Köszönöm, Hajnalka. Jól ismert dal, el is pörög majd. Üdv a Groove Coveristől a Poison, ez a kérés. Kösz, jó a műsor, Zsolti voltam. 2005-ben ugrunk vissza, hogy Alice Cooper feldolgozása jön majd a német Groove Coverist csapat. Így jön majd a Poison a blokk végén, a Hands Up korszakból, illetve szia a kívánság műsorban, Molnár Tamás és Majka közös dalát, a Visszapillantót szeretném. Köszönöm, Ivett. Ez is jön majd. Tehát a Visszapillantó, aztán Poison, előtte Stay Sexy, itt lesz az Olyan ő kezdésnek pedig a Last Life.

Kívánság dolog, érdekességek, aktualitások és sok más. Jól fülej, mert hétfőtől péntekig téged is vár a Csillaghullás. Délután 4-től 8 óráig. A Panna.

0: Műsorajánló.
1: Témák egy csésze kávé mellé. Pannon Presszó. Minden hétköznap és szombaton a 91.5-ön.
2: A Pannon Presszót támogatta a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910. 024 553 910.
3: Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.
4: A folytatásban dr. Bérest hallhatjuk, aki sorrendben a harmadik Jimmy feldolgozás jelentette meg a Jimmy másképpen dalok tekintetében, erről mesél.
5: Míg örök a vágy, míg örök a nyár.
6: Jimmy másképp projektnek a harmadik dala, ugye még jön majd kettő, idén ugye már 25 éve ment el a Jimmy a király, és ugye most a harmadik akkor király dala herceggel, ugye, viccesen, és ugye tisztelni akartam a munkássága is a dalszerzők előtt, a Jimmy előtt, a dalok előtt, mert ezek nagyon jó dalok, és ugye próbáltam tényleg másképp hozzányúlni.
7: Mindenki keres kutat, utcát utat, a jó gondolat mindig zöld lámpát mutat.
6: Levittem egy ilyen regatonos, klubos verzió, vagy tényleg egy kicsit a mai fiataloknak szerettem volna megmutatni. Ez itt nem az a cél, hogy egy meg tudtam volna úgy csinálni, hogy 100 millió nézettség legyen, most mondtam valamit, hogy érted, hogy egyből mindenhol top legyen. Itt tényleg az volt, hogy én hallom másképp ezeket a dalokat, és azt szeretném megmutatni. Szóval most nem a nézettségre megyünk meg arra, hogy imádják, hanem hogy én ahogy elképzeltem, és a minőségre. Ha latin, akkor herceg. Én azt gondolom, hogy az egyik legnagyobb latinos eladó, nem tudok olyat mondani, aki még nála hitelesebb lenne, akármely csinált már bacsatát, merengét, szóval mindent, ami ebben latin stílóban van, ő hiteles. Ebben is nagyon jól énekel. Tehát én mindig olyanokat próbálok hívni, aki egy az, hogy én szeretem emberileg, illetve elismerem szakmailag.
8: Szevasztok, jelenleg a dr. Béres, ez a Csillaghullás, és hallgassátok itt a legújabb dalomat Herceg Dáviddal.

0: Reklám.
1: A Szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a Szabadkai Kutyászdrávja poliklinikán. 060 55 75 754.
2: Szeretnél új hangulatot vinni az otthonodba? Most érdemes körülnézni. Válogass kedvezményes gyermeklámpáink, modern álló és asztali lámpáink, valamint okos világításaink között, és találd meg azt a fényt, ami igazán illik az otthonodhoz. Használd ki az akciót és frissítsd fel az otthonod világítását most kedvező páron. Adj új fényt az otthonodnak. Látogass el üzleteinkbe vagy honlapunkra a www.letsrbia.rs oldalra.
3: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a Szabadkai Bashouse-tól és házhoz szárítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashouse 024 60 1887.
4: Your favorite show. Your number one. On Pannon Radio. Csillaghullás.
5: Itt a Csillaghullásban pedig... Ha csütörtök, akkor Retro Chart a harmadik órában olyan dolgot hallgatunk, amelyek a mai napon, vagyis szeptember 10-én uralták a hivatalos angol toplistát, UK chartot. Például 1991-ben, 1996-ban, 2001-ben, 2008-ban, 2014-ben, vagy például 2019-ben. Számos ismert dalocska világsztárokkal tűzdelve. Ez vár rátok, úgyhogy indul a mai Retro Chart.
6: Csillagullás a Pannon Rádióban.
7: The Retro Chart.
8: Your number one.
6: Csillagullás a Pannon Rádióban.
9: 1991. Seal. Crazy.

0: Csillaghullás a Pannon Rádióban.
1: 1996. George Michael, Jesus to a Child.

0: Csillagullás a Pannon Rádióban.
1: 2001. Jennifer Lopez, Love Don't Cost a Thing.

0: Your number one.
1: Csillagullás a Pannon Rádióban.
2: 2019. Ava Max. Sweet But Psycho.

0: 19 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: Reklám.
3: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15.
4: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a, Szabadka.
2: Bomax.
5: Csillaghullás. A könnyű zene egén. Minden hétköznap. 16 és 20 óra között az FM 91,5-ön és a világhálón. Aktualitásokkal, újdonságokkal és a legnagyobb kedvencekkel. Ha hármat nem is, de egyet biztosan kívánhatsz. Csillaghullás, a Pannon Rádió kívánság műsora. Boros Alennel.

Calvin van Buren és Sasha, egy újdonság, ez volt az Everlasting itt a Csillagkulás mai utolsó órájában. És elérkeztünk az Ádoblokhoz, kettő kívánságdal, ami még teljesül. Hello Allen, Léci Pörges, Les Schiller, Dream of You. Különöm minden hallgatónak üdvös szép estét. Digi kérte, mindegy jön Schiller dala, illetve Szeva a Hangover számot kérném Allen. Kösz szépen, Oscar. Tayo Cruz Floridából jön a jól ismert Hangover, előtte pedig a Dream of You Schillertől.

0: Csillaghullás a Pannon Rádióban.
1: És itt a Csillaghullásban a folytatásban jön a Csillaghullás Mix 2020-as évek elejéről. Nagy-nagy zenék. Igazán pörgős hangulatban ez vár rátok egészen 20 óráig, amikor is érkezik majd Lackó Árpival a Non-Stop Hip-Hop 20 és 22 óra között old school hip-hop zenékkel, ahogy a csütörtök esténként lenni szokott. Csillaghullás pedig holnap is a szokott időben a 16 órai híradót követően számítok majd a figyelmetekre, és hozom a legnagyobb kedvenceket. Mára viszont köszönöm, hogy velem tartottatok. A műsor házigazdáját, a mikrofon és a keverő előtt Boros Alent hallottátok. Kívánok további szép estét, jó rádiózást, a holnapi viszonthallásig pedig sziasztok! Hey!

0: tele. Ettől visszahoznak utcák és közterek. Mindenki pörgeti a tag mindig tele. Ettől visszahoznak utcák és közterek.
1: 20 óra van.
2: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
3: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
2: Önökkel, önökért, Címgáz.
4: Új történelmi mélypontra süllyedt a Duna vízállása Bezdánnál, csütörtök reggel mínusz 172 cm-t mértek, közölte Igor Kolákovics, a Vajdaság Vizei Közvállalat igazgatója. Az elmúlt napokban folyamatosan csökkent a folyó vízszintje, ám a korábbi előrejelzések alapján nem számítottak arra, hogy a Duna ilyen alacsony szintre süllyed. Kolákovics kiemelte, hogy a bezdáni és a gombosi szivattyú telepek továbbra is az elmúlt másfél hónapban alkalmazott üzemmódban működnek. 20 év szabadságvesztésre ítélték a 2023-ban meggyilkolt szabadkai vízilabdázó gyilkosát. Az újvidéki fellebbviteli bíróság ugyanis helyben hagyta az első fokon kiszabott 20 éves szabadságvesztést PM-re, aki egy fegyveres támadásban végzett Filip Zajkovicsal. Az eset 2023. október 15-én történt, amikor egy szabadkai benzinkútnál kialakult verekedést követően lövöldözés tört ki. A fiatal sportoló összetűzésbe került a támadókkal, majd a lövöldözésben halálos sérülést szenvedett. A bíróság ugyanakkor enyhített az elkövető társának büntetésén, Ícsét, akit korábban a gyilkosságban való segítségnyújtás miatt 10 év szabadságvesztésre ítéltek, másodfokon 6,5 év börtönbüntetést kapott. Lezárul az első éves egyetemisták szerbnyelvi felzárkóztató képzése az Újvidéki Európa Kollégiumban. A hallgatók 80 intenzív tanórán készültek a szerbnyelvű egyetemi oktatásra, pénteken pedig záróvizsgán bizonyíthatják tudásukat. A képzés utolsó napján az MNT képviselői is felkeresték a kollégistákat. A hétvégén ismét a hagyományok, a gasztronómia és a szórakozás kerül a középpontba Palicson. Szeptember 12-én és 13-án 36. alkalommal rendezik meg a szüreti napokat. A látogatókat helyi termékek, kézművesek, kulturális és gyermekprogramok, valamint koncertek várják.
5: Ízes remake-ben ritmikusan mesélt, tartalmas mondandóval ajnározott irodalmi világ és válság. Most a rapperek neked szövegelnek. Vagy kávé, beszélgetés, utazás, lazulás, akármi is mellé, bólogatós, instrumentális hip-hop beatekre vágy. Ezen a megahertzen jó helyen jársz. Non-stop hip-hop. Új fél pirkad a Pannon Rádió 94.5-ön. Vibe-olható este 8-tól 10-ig, hetente csütörtök.

0: old school követi a trap, ami nyúl. Új láj, új hullám, 91.50.
1: Back to their underground.
2: Straight from

Érezd a ritmust, vedd át az ütemet. Panorádió, a te hangod.

0: Vajdaságban mi vagyunk a sláger.
1: Minden éjjel meg reggelente megváltoznék, megfogadom a kezem, megveszem a kontrollt, amirem fárt.
0: Pannon Rádió 91.5.